a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdő pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még nem foglalkozik az AI bevezetésével a magyar cégek többsége. Nincs gond az itthon kapható bubble tea italokkal. 30 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása, vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátettem, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának és az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálatok szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónak hangsúlyozta. Egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
3: A bubble tea egyik előzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézség szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaztak egészségre káros mennyiségű olmot.
2: Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M85-ös autóúton Sopron irányába a 34-es kilométernél a Csorna-nyugat csomópont után egy autó szalagkorlátnak ütközött még az éjjel, majd ezt követően egy másik autó belerohant. Egy sávon már megindult a forgalom. Közben Zalocsány keleti határában a 76-os főúton a 27-es kilométernél összeütközött egy motoros és egy autós. Félpályás útszár mellett még vizsgálják a baleset körülményeit. Végül az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtó ágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehet. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor. Bocskor Best of.
1: Gondolom, hogy mindenki látja azt, hogy ha nagyon odafigyelsz, hogy Donald Trump közvetlen munkatársai, amikor jönnek-mennek, valahogy olyan, mint olyan nagyobb cipő lenne rajtuk, mint kéne. Szóval ez, mondok példát, jó? Tehát például az alelnök J.D. Vance, vagy a külügyminiszter Marco Rubio, mint ilyen csónakban mennek,
2: igen, jönnek. És már az amerikai sajtónak is szemet szúrt, és elkezdték elemezgetni, hogy itt mi lehet ömögött, mert ez nagyon fura.
1: Igen, és ez egy ilyen furcsa cipő eleve, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Deichmannnál vásárolnak, vagy mit tudom én, hanem ilyen nagy csónakok ezek, nem?
3: Igen, tehát látszik, hogy nem akkora a lába.
1: Az meg a másik, így van. És képzeljétek el, most már teljesen konkrétan lehet tudni azt, hogy Donald Trump maga az elnök meglepi a kollégáit ezekkel a cipőkkel, mert ő valami miatt oda van ezért a márkáért. Ez a Florsheim nevű cipőmárka, abból is az Oxford nevű modell, és ha jó kedve van, akkor még a cipős dobozt is aláírja Donald Trump, és ezzel meg szokta jutalmazni a minisztereit, a tanácsadóit, meg mit tudom én. Na, én most itt éppen látom ezt a cipőt, szóval ennyit, a cipőről annyit azért kell tudni, hogy a mindkét világháborúban ellátta a Florsheim cég az amerikai katonákat ezzel a cipővel. Egyébként Harry Truman elnök is viselte, Michael Jackson moonwalkjához is viselte ezt a cipőt, tehát ez a Florsheim. És na most ez egy ilyen... Persze egy különleges ajándék. Én nem tudom, hogyha mit tudom én, az elnök, bármelyik ország elnöke engem behívna az irodájába, és aztán adna nekem egy karton cipőt, hogy ezt mire véljem.
3: Megdöbbennék, nem?
1: Igen. Hát,
3: hogy ennyi kreativitás van csak?
2: Hát de tövi, ez kreatív, tehát egy ilyen golyóstolnál, meg mitől vázákat, meg ilyeneket szoktak adni, annál azért személyesebb. Tehát olyan érzés, hogy az elnök törődik veled.
1: De mit akar ezzel üzenni? Hogy igen.
3: Ez jutott eszembe, hogy egy cipő mit üzen?
1: Illetve mit üzen az, hogy ő az én cipőmet nem akarja látni többet? Tehát én most bemegyek ebbe a fehér Adidas sneakerbe valahova, és ezzel is kapok egy doboz cipőt. De látom, hogy a Gyuri is kapott egy doboz cipőt. Tehát, hogy ez mire megy ki ez a játék?
2: Ő ezt nem is rejti véka alá, hogy ezt azért csinálja, mert nem tetszik neki a cipő, amiben vagy. Tehát ő ezt elmondja.
1: Aha.
2: Hogy szerinte...
1: És ő is maga ezt hordja, ugye?
2: Ő is ezt hordja, és ő azt mondja, hogy egy igazi komoly embernek ezt a cipőt kell hordania, és hogy nagyon fontos, hogy mi van a lábadon, és akkor ő ezt odaadja.
3: Tehát ő segítő szándékkal adja.
2: Abszolút.
1: Jó, egy baj van, hogy Donald Trump nem nagyon törődik a számozással. Tehát a láb és a cipőmérettel, ez nem nagyon, hanem ami éppen ott jön, nem tudom, hogy van kirakva nála a kart, hogy ez reggelente jön-e 41-től 48-ig a kartonok, és aki bejön, aznak alulról húz ki egyet, vagy felülről.
2: Gondolod, mint olyan, mint a Balázs Kicks raktára, és akkor ott, és akkor néha oda benyúl, és ad egyet.
1: Szóval, ahogy mondod, így elkezdték elemezni, most látok is egy ilyen tévébeszámolót, elkezdték elemezni ezt a cipő dolgot, de két dolog is megjelent a sajtóban, hogy vajon miért van ez. Tehát Trump nem foglalkozik az emberei lábméretével, találomra vásárol cipőket, ráadásul nem is egyet, hanem egyből négy párat ad fejenként.
2: Nagy lelkű. Abszolút.
3: Nagy vonalú.
2: Igen.
1: Jó, szerintetek meg lehet-e állapítani szemre a cipőméretet? Tehát, hogy Donald Trumpnak jó a szeme, nem jó a szeme, egyiket látjuk. Tehát, hogy ki volt az ott J.D. Vance, vagy ki ott jogott ott az a Uber méretű cipőben az előbb?
2: Az alelnök.
1: Az alelnök.
2: Különösen jó kép, mint az alelnök tényleg, mint a kacsa próbál kiboldogulni itt az ovális irodából.
3: Igen, szerintem egyébként körülbelül be lehet lőni a cipőméreteket, de csak körülbelül, úgyhogy egyébként Trumpnak nehéz helyzete van, bár neki könnyebb lenne, ha megkérni a kollégákat, hogy szedjék össze, hogy kinek mekkora lába van, de körülbelülre be tudom lőni, de múltkor ugye beszéltünk a te lábméretedről, ott az szobában, és én is megdöbbentem, hogy amikor hogy mondtad, hogy mekkora a lábméreted, és hogy cipők különböző márkákból mekkorát használsz, és milyen nagy különbségek vannak a méretezésben.
1: Igen, tehát hogyha én Donald Trumpnak meghívnának a fehérházba, és közben nem tudom, a sajtós felhívja, vagy küld egy e-mailt, hogy Bocskor úr, mondja már a lábméretét. Akkor nagyon nagy bajban lennék, mert elvileg a lábméretem 44-es. De ugye tudjuk, hogy a világ cipőipara már megőrült.
2: Bizony.
1: Tehát, hogy a Nike, az Adidas, az tök másképp számoz.
3: Így van.
1: Tehát a Nike-ban simán lehet egy 44-es, az 47-es.
2: Hogyne.
1: Adidasnál tudom, hogy a 46 2/3.
3: Az a jó.
1: Azt kell nekem rendelni. Rendeltem most egyébként kettő Adidas 46 2/3-dal. Szóval az egyik tökéletes, a másik meg szűk.
2: Ez baromi nehéz, ez baromi nehéz.
1: De ugyanaz a gyár, érted? Igen. Most akkor mit mondasz Trumpnak? Hajas, hát mit mondja?
2: Magára bízom, elnök úr, amit gondol.
3: Nem, hát nagyobbat mondja, mert kisebben sétálni sokkal nehezebb. Tehát, hogy
1: de látod a munkatársait, hát hogy übercipőkben rohangálnak most a fehérházban, hát tehát majdnem kiesnek
2: belőle. Ilyen nagyobb cipőben sétálni, akkor én csak megpróbálnám a kisebbet, tehát hogy azért ez így nem egy diadalmenet.
1: Van még egy baj, nem tudom, hogy baj-e, de hogy Trump sokszor célozgatott már férfiaknál arra, hogy a lábméret az igenis sok mindent elárul az ő férfiasságáról.
2: Aha.
1: És hogy nem tudom, hogyha fehérházban vagyok, és azt mondják, hogy hanyas a izém, nyilván nem mondom azt, hogy 41-es.
2: Hát figyelj, ott vagy az elnökkel szemben, aki erről híres, hogy ilyen következtetéseket von le.
1: Ugye? Akarod-e egyáltalán az amerikai elnökkel tudatni, hogy mekkora a péniszed?
2: Hát onnantól, hogy te megmondod a cipőméreted, ő ebből már következtet, ez elkerülhetetlen.
1: Igen, de akarod-e tudatni vele?
2: Nem.
1: Akarod-e tudatni vele, ha Melania is a szobában van?
2: Más helyzet.
1: Én ez egy érdekes kérdés. Mely államfővel szeretnéd tudatni a te méretedet?
2: Volt az a miniszterelnök nő Svédországban. Hogy is hívták?
1: Finn
2: volt? Uh-huh. Hát ez egy más megbeszélés lenne, hogyha úgy alakulna.
1: Érdekes, hogy igen, az amerikai elnöknek fontos a te méreted. A nőknek, tudom, hogy ez egy általános kérdés, nagyon sokszor.
3: Köszönöm.
1: De a nőknek ez az információ, ez fontos?
3: Hát azért nem hátrány.
1: Nem hátrány tudni előre.
3: Igen, tehát a csalódástól megóvjuk magunkat.
1: Mi okozna csalódást? A 39-es lenne a lábam? Érted, hogy mire gondolok?
3: Igen, tehát egy 39-es lábbal bajba lennél.
1: Nálad, igen. Jó, oké.
3: Remélem a netnél is.
4: Mindenkinél.
3: Igen.
1: Jó. Most az a baj, hogy valószínűleg Trump sokkal kíváncsibb az én lábméretemre, mint te. Amiről tudjuk most már, hogy mit jelent, hogy mire kíváncsi valójában.
2: Tudod, hogy utána kimegy, és ott fog röhögni majd a büfében a lábméreted alapján valami máson. Igen.
1: De úgy, hogy én jelen vagyok, és engem megaláz.
2: Ja persze,
1: igen, jó. Oké, na visszatérve a méretekre, nem, és minden a méretről szól. Te például tőled egyszer kaptam egy ilyen köntöst, egy ilyen fürdőköntöst.
3: Ez egy válogatott köntös volt.
1: Igen, hogy annak a méretét te sacra kérted, vagy úgyis csak egyfajta van?
3: Nem.
1: Vagy én Gyurta Dani méret vagyok.
2: A 18 éves Gyurta Dani.
3: De konkrétan, nem, egyébként úgy néztem Lacikánt meg Danit, és akkor ugye abból kisacoltam, hogy te mekkora lehetsz, és hogyha nekik nagy a válluk, te pedig nyilván nem, meg szóval így azért végignéztem a dolgokat, és akkor így úgy jöttem rá, hogy szerintem neked ez a méret jó lesz, mert nem vagy akkora, mint ők. Tehát, hogy mivel te nem...
1: Most testileg mondod ezt, ugye?
3: Az a helyzet, hogy a te esetedben még ugye nem dolgoztunk úgy, hogy kisgatyába vagy itt, az ő esetükben pedig ugye többször. Érted?
1: Én értem, igen.
3: De csinálhatunk egy ilyen hurrá itt a nyár, és akkor mindenki reggel fürdőnadrágba jön be.
2: Komfortos munkakörülmény lenne az nekem?
3: Nézd, én hozzászoktam.
1: Nézd, az Évi, hát ez a fürdőruhába töltötte a fél életét, tehát neki olyan mindegy.
3: Hát jó, csak milyen testekkel? Nem mindegy.
1: Most a sajátodról beszélsz?
3: Vagy az enyém se kutya most, de...
2: egyébként, bocsi, büszkén hordtad volna azt a köntöst, hogyha azért egy két mérettel kisebb, tehát azért ön nagyon rendesen feszül rajtad, és így össze se tudod húzni, de hát az Évitől kaptad, és csinos, meg névre szóló, meg minden, de azért villogtál volna benne, itt előttünk?
1: Miért? Így most, hogy passzol a méret, bejöttem akkor köpenyben előttetek? Tehát, hogy ezt nem értem, de hogy láttam már fürdőköpenyben bejönni rádiózni?
2: Rádiózni még nem, de felvetted egyszer már medencés bulinál.
1: Hát persze, hát ez
3: az
1: ott boldogan
3: hallom. És sétált kifelé, és azt mondta, hogy én vagyok Gyurta Dani, csak ne húzzam szét a köntöst.
2: Nem, ilyen részletekben azért nem ment bele, csak egyszerűen megmutatta. Tehát, hogy ennyire büszke lennél akkor is, hogyha jóval kisebb lenne, de mert ajándék, és mit tudom én.
1: Egyébként igen. Tehát, hogy az Évitől kaptam, én arra büszke lennék. Hát hogyne, ne viccelj. Tényleg
3: jó,
1: így van.
3: Én
1: kaptam, bocsánat, de én kaptam még köntöst. Tehát én kaptam egyszer egy köntöst Kemény Dénestől.
3: Jó.
1: És kaptam egy köntöst Szécsi Zolitól.
3: És ők jó méretet adtak?
1: Mindegyik.
3: Nem hiszem el. Pedig ők annyira túlméreteznek mindent.
1: De én ezekre büszke vagyok abszolút, és egyébként hordom is. Szóval visszatérve erre, hogy a lábméret és a ízé az összefügg. Azért ti nagyon-nagyon nagy mesterei vagytok, ti lányok, úgy értem. a különböző következtetéseknek. Tehát, hogy a férfi méret, férfiasság mérete mivel állhat még összefüggésben? Női magazinok is régen írtak erről, szóval hogy nektek, ti mit tudtok erről?
4: Én azt tudom, hogy a nagy orr is állítólag az azt mutatja, vagy azt jelzi előre, hogy esetleg ott lehetnek csodák lent.
1: Uh-huh. Mit mond a tapasztalatod?
4: Nem nagyon volt még nagyon orrú pasim.
1: Akkor de... nagy izéjű pasit se volt nagyon.
4: De.
1: De, ez tedd már ki ide nekem, de. De.
2: Mi van még az orron kívül?
1: Igen.
4: Hát a gyűrűsúly hossza. Ugye a gyűrűsúly hosszának...
3: És hosszabb... most hagyd mondjam el, mindenki elkezdte nézni.
1: Most autóban is ülnek.
3: Igen, hosszabb,
4: hosszabbnak kell lenni, mint a mutató ujjad, és akkor állítólag az is előrejelzi, hogy megint csak lehetnek csodák lent.
3: Hát nekem nagyon nagy
2: azért,
3: lenne.
2: Azért az előre ritka, hogy a gyűrűsúly hosszabb, mint a mutató ujjad. Nem, mutató nem hosszabb, de
4: igen.
2: Hosszabb.
1: Nekem nem.
2: Nekem is.
1: Nekem nem.
4: Mert be van görbülve.
1: Ja, de várjál, attól függ, hogy a tenyeremet nézem, vagy a...
2: Anett, mondd, hogy ez egy rossz szabály, ez tévedés, mondjad.
4: Ez tévedtünk.
1: Ja nem, hát nekem, engem nem kell vigasztalni, hát azért én már megkaptam a világ nagy bókjait. Tehát. Engem, nyugodtan, engem alászhattok már.
4: Dehogy is.
3: Rendben vagy.
4: A vastag ajkak is, különösen a felső ajak, hogyha vastag, akkor az is azt jelzi, hogy... hogy ott rendben lehetnek lent a dolgok.
2: Mondjuk erre nem kell rájátszanom, mondjuk, ez tény.
1: Mert az vastag ajak.
2: Hát ez elég vastag ajak.
1: Ez hát én nem tudom, hát ezzel a Zelenszky szakállal nem tudom, mert nem látom.
2: Nézd ki, csücsörítsek neked.
4: De az ott is csücsörít.
3: Igen.
2: Miért csücsörít?
3: De te az ornál elbuktál, Gyuri.
2: Hát a orr nem ingyen elbuktunk, hát ezt figyeld, azért az nagyon kevés, az nagyon nagy orr.
1: Jó, ezek, nagyjából ezek lábról lehet következtetni?
4: Hát, igen, állítólag a nagy láb is.
1: A nagy láb.
4: A nagy láb is arra utal, meg a nagy fül.
3: LeBron Jamesnél nem kérdezném meg. 52-es láb.
1: 52-es láb, azt mondja, jó, melyikből igaz valami is? Évi?
3: Miért rám nézem?
1: Én nem tudom, hát
2: ez mi ebben nem tudunk vallani.
1: Igen.
3: Igen, de miért ti többet jártok férfi zuhanyzóba, mint mi?
1: Hát az is.
3: Egyébként sokkal könnyebb nálatok, ti meg tudjátok csinálni ezt a statisztikát, mert nekünk ahhoz mindenkivel le kéne feküdnünk, hogy egy ilyen óriási portfóliót csináljunk.
4: A tisztességes énünk.
3: A magyar hangomat halljátok.
1: Na jó, szóval visszatérve itt erre, hogy ugye Trump ebből következtet. És ezért többen, és ez nem viccet, végig azt hiszitek, hogy hűlünk, nem visz, hogy a Fehérházban most többen totyognak nagyobb cipőben, mert nem merik ugye azt sugalni az elnöknek, hogy neki kicsi.
2: Teljesen érthető. Vígjátékba illő ugyan, de érthető.
1: Igen. Te mondjuk, hogyha ilyen gyakornok lennél a Fehérházban, Gyuri, és Trumptól kapnál egy izét, egy cipőt, mondjuk egy 47-est, akkor te ezt hogy kezelni?
2: Megtisztelve érezném magam. És azt gondolom, hogy nagyra tart engem az elnök úr minden szempontból. És örömmel venném, és ha belepusztulok is, kijutnék abban a cipőben a Fehérházban.
1: A parkolóig?
2: A Fehérház kapujáig elcsaszogok benne valahogy, ez biztos.
1: Na jó, ez egy olyan ajándék, és ez tényleg, hogyha belegondoltuk, ez nagyon vicces, és ez szerintem sokunkkal van így, hogy kaptad, és nem mered nem hordani.
2: Persze.
1: Ugye? Tehát igen. A Gyuri se venné le, és nem azért, mert a férfiasságát akarja a Trumpnak bebizonyítani, hanem egyszerűen, mert
3: Trumptól kapta, és nem meri.
1: Így van, mert gyáva, mert szervilis, stb. Hogy azért biztos, hogy van, és nem elnöktől, hanem mástól, hogy vagy vettünk egymásnak valami ajándékot, ami bár szívből jött, de vagy kaptunk ilyet, de aztán valahogy kezdenünk kellett vele valamit. Tehát, hogy hordanunk, kitennünk, stb. Nektek volt ilyen?
3: Most azon gondolkodom, hogy igazából én ezt gyorsan megoldottam az életem folyamán. Képzétek el, hogy én elkezdtem magamnak ajándékot venni, mert történt egy karácsony, amikor konkrétan kimondtam, hogy én egy fűnyírót kérek, ugye kiköltöztem a tanyára, és be kellett vásárolni mindent. És képzétek, kaptam egy sütögetőt, de én azt nem kértem. És egész karácsony lement úgy, hogy egy sütögetőt kaptam, teljesen magam alatt voltam, és azzal szivatott meg a családom, hogy mikor már lement, és elköszöntek volna, hogy ja, még itt van egy apróság. És megkaptam a fűnyírót. És nekem az a karácsony, az életem életem legrosszabb karácsonya volt.
2: Traumatizáltak ez a
3: kis vicc. Mert hogy átvertek, és onnantól kezdve elmondtam, hogy ilyen többet nem lehet, ezért én veszem meg saját magamnak. Tehát konkrét, és ugye előtte meg úsztam.
2: Tehát ez egyetlen örömét is elvetted a családnak.
3: Elvettem mindenét. És pont ezért, pont ezért. Nekem ne hoz olyan ajándékot, amit nem szeretek. Nem szeretem. Felesleges, és nem fér el.
1: Igen.
3: Oh. És nem, én nem akarok megfelelni.
2: Én tőled egyszer a születésnapomra kaptam egy nagy integető macskát, de akkor hát, hogy nem is tudom, hogy olyat, hogy hol külön gyártattál, vagy nem tudom, tehát óriási, és jó gicses.
1: Igen.
2: És hát az ugye a nappali dísze lett. Volt olyan exem, aki azt mondta, hogy vagy ő vagy a macska, tehát hogy ez annyira kardinális.
3: De azért tetted ki, mert a Gábortól kaptad, és tudtad, ha egyszer megjelenik, akkor meg akarsz neki felelni?
2: Nem, egyszerűen azért, mert én minden ajándéknak így örülök, és így engem boldog.
3: Nekem
2: ne
3: vegyél ilyen art.
1: Bocsánat.
2: Szerencsét hoz az a macska, szerencsét.
3: Hát engem mit érdekel, hogy szerencsét, de hát bűnronda.
1: Nálam a házban van egy csomó ilyen integető macska, csak úgy mondom, ez az én ízlés, amit ráerőltettem a Gyurira. Egy picit olyan trumposan.
2: Innentől már az én ízlésem is.
1: Igen. Tegyük fel, itt mondjuk nálunk a rádióban, ki itt a főnök, mondjuk a programigazgató a főnök, ő kitalálja, hogy mostantól nagyon-nagyon gavalér akar lenni, nem tudom, 20 éves a retro rádió, vagy 3, nem tudom, azt sem tudom, hány éves. A lényeg az, hogy ezért rendel ilyen retro rádióval logózott szombrérókat, tudjátok, amit a mexikóiak hordanak. Aha. Ilyen szombrérókat, de méretezni, és ő elmondja, hogy kirak a legkisebb az akkora, mint a Sierra Tequilának a kupakja, és igen, a legnagyobb az akkora, mint egy autókerék, tehát hogy a fejedbe húzol, az is így le. És az egész skála ott van, de azt mondja, hogy olyat emelj le magadnak, amilyen a libidód. Jó? Mindenki önként. És nem csak mi, hanem Bea, Fanni, Banita, Jurásek Balázs.
2: Milyen őrült rádió születésnap ez.
3: Igen, itt megbolondult.
2: Jó játék.
1: És amilyen a libidód. És a libidód az nem méret, hanem az mi. Fogalmaz meg te, Anett.
4: Nem fogalmaz.
1: Nem.
3: Gyerünk, Anett.
4: Nem.
1: Szóval a libidódat, ugye, ami a vágy.
2: A vágy, igen, a teljes, a képességek, vágyak, igen, ilyesmi.
1: Az a képesség nem is annyira a vágy,
2: igény,
1: szerintem.
2: Igény.
1: Az igény, igen. Na, szóval, melyiket választaná?
3: Nagyon nehéz, mert ha nagyot választok, akkor mindenki félne egy idő után tőlem.
2: Igen.
3: Tehát, hogy igen. De...
1: Jól érted. De lehet, hogy másképp nézne rá. Tehát, hogy
3: de mi? Kicsoda.
1: Figyelj, ha azzal a tényleg egy ilyen traktorkerék méretű szombréróval közlekednél innentől kezdve, akkor azért a Gyuri is, meg én is úgy néznénk.
2: Igen, tisztelnénk.
3: Azt mondanád, hogy
1: valami ilyesmi.
2: Akkor így próbálsz bejönni ezen a kis stúdió ajtón, azon a nagy kalappal.
3: Akkor én nagyot. Egyrészt, hogy nagyot. Figyelj, fiatal vagyok, egyedül élek, kutyám van. Szerintem a nagyot. Nagyot.
1: A kutya most bezavart egy picit nekem, de...
2: És miért kell az ebben?
1: Igen, leakasztja a nagy kalapot is kutyájával. Azért ez...
2: Igen, egyből sajnálnánk azt a kutyát.
3: Jézusom. Mit láthat otthon?
1: Jézusom, Anett, te hova nyúlnál?
4: Hát én is azt gondolom, hogy a közepesnél kicsit nagyobb kerék, vagy a szombréro felé nyúlnék. De nem feltétlenül biztos, hogy én bemerném vállalni a legnagyobbat.
1: De szíved szerint bevállalnád, csak nem akarod mutatni?
4: Még akár az is lehet, hogy bevállalnám, igen.
1: De csak nem akarod mutatni, azt, hogy azt higgyék, hogy te egy ilyen állandóan párosodni.
4: Igen.
2: Ja. Bocsi, te szomorú lennél, hogyha látnád kint, hogy a Fanni ebben a kis Sierra kalapkában?
1: Nagyon. Tehát, hogy a kis kalapot választanám, Fanni, nagyon szomorú lennék. Igen.
3: Mert?
1: Mi van? Mert nem ő a legjobb nő?
2: De.
3: Hát én azt hittem, hogy én eddig.
1: Mi az a Fanni? Sajnos a Fanni, igen.
2: De ha felveszed a kalapot,
3: és
2: más.
3: És a kalappal se vagyok jó?
1: Nem, kalappal te vagy a legnagyobb.
3: Rajtam maradhat mi közben.
1: Istenem, gyerekek. A Dénes Tomi, ő azért nagyon szeret szexista poénokat tolni rádióban. Szerinted ő vállalná nagy kalapot, vagy szerénykedne?
2: Szerintem a Dénes Tomi kettő nagy kalapban járkálna. Tehát így kettőt húzna egymásra.
4: Még akkor is, ha nem tud teljesíteni. Szerintem én is azt gondolom.
2: Mi nem ismerjük a Tomit ilyen szinten?
1: Ha a net ismeri, hát miért?
4: Nem, csak általában aki kiabál, az tehát egy ilyen, annak a felese igaz.
1: Uh-huh. Értem.
2: Jól kivágtad magad, Anett.
4: Igen, szeretett a Tomi.
1: Nagyot kukorékol a...
3: Ezek után nem.
1: Nagyot kukorékol a kakasa, de... Konyul a nyaka, vagy hogy?
4: De szép! Ez nagyon ez szép!
5: Pont ez van a lett?
3: Ne!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Csúcsdöntés lesz hétvégén Ferihegyen. Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légiközlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légiirányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. Mondta el rádiónak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
18: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
17: Már egyébként csütörtökön megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA BL döntő miatt. Aznaptól vasárnap évfélig lezárják a Kóskároly sétányt a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök terek között. Szintén csütörtökön reggel 8 órától este 6 óráig lezárják a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső sávot, a Városligeti Fasor és a Hűsök terek között. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cégük, mind pedig a saját helyük stabilabb, mint korábban. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa úgy véli, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza és használja. A katolikus egyházfő hozzátette, etikai kódexre van szükség. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban. Közben az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között műszaki átjárót bontanak. Az 55-ös és az 57-es kilométer között, illetve a 63-as és a 64-es kilométer között mindkét irányban lezárják a belső sávot.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szerintem egyből vágjunk is bele. 2024 nyara. Egy olyan nyári este, mint bármelyik más. Justin elment inni a haverokkal, turnén volt, és úgy gondolta, hogy egy picit lazít, és bement egy New York állambeli szállodának a bárjába, ez Sag Harborban volt, és bérelt előtte egy BMW-t, jó lesz mivel hazamenni. Aztán a bárban némi fogyasztás után elindult, és megtalálta a BMW-jét, beszállt, elindult vele, nem állt meg a stop táblánál. A sávot se tudta nagyon tartani, éber New York-i rendőrök megállították.
2: Feltűnt nekik ez a bolyongó BMW, egy kicsit, hogy imbolygott.
1: Igen, imbolygott a BMW. Igen. Hát gyorsan kiderült, hogy Justin van benne, Justin Timberlake. Bizony. És egyébként a barátaival iszogatott a szállodában, és végig is azt állította, hogy egy martinit ivott. Na, kinek mit jelent a martini? Először is ezt tisztázzuk.
3: Hát azért a martini, hogy

0: Azt hogy kicsi vépohárban itt, csak hogy egyet. Nagy.
1: Kicsi vépohárban itt, hogy mordinit.
0: Lehet, hogy egy ilyen fél literes korsóban volt az a kicsi vépohár. Hát ez...
2: mindegy, és nyilvánvalóan akár ilyen, akár olyan martinit ivott, azért az az egy, az picit alul lett kalibrálva, ahhoz képest, ahogy ő vezetett és kinézett. Ugye?
0: Hát igen, ugye felkerült és a netet végigjárta az a fotó, amit készítettek róla akkor a rendőrök. Hát az a vizenyös tekintet...
2: Mi vitatkoztunk, Gyuri? Azt mondtam, hogy szerintem színjózan, és te azt mondtad, hogy szerinted nem.
0: Szerintem parádésan fesztivál hangulatban van, én ezt mondtam. Tehát nem az picces.
3: De lehet, hogy így gyomorra itt ezt az egyet.
2: De ki tudja, lehet, hogy benyomott egy pár lazacos szendvicset, meg mit tudom én, és rávakusztak, érted? Tehát, hogy az más az a tekintet.
0: Igen, ez a klasszikus lazacos szendvics arc volt.
2: De mi? Nézd meg, ott van. Aha. Teljesen olyan, mint az NSYNC-ben egy klipben lenne.
3: Dehogy is. Azért nagyot pislog.
0: Nagyon. Hát azt se tudja, hogy
2: most
0: turné
2: közben volt, és nem ismeri a BMW-nek a műszerfalát.
0: Igen, meg a rendőrt sem, ahogy látom. Nem is fókuszál.
2: Na, a lényeg az, hogy kiderítették, hogy piált. És ez bejárta a világsajtót, igen, akkor a Gyurival ezzel itt vitatkoztunk hosszan, és képzeljétek el, hogy egyébként nagyon udvarias volt a rendőrökkel, szó se róla, és mégis úgy döntöttek valami miatt a rendőrök, hogy megbilincselik és beültetik a rendőrautóba. Csináltak vala, az amcsi rendőröknél ez tök jó, mert nincs nagyon ez a szondáztatás, hanem próbálj egyenesen végigmenni a csíkon. Ugye ezt játsszák a rendőrök. Picit megalázóbb, mint a szonda.
0: Igen, főleg ugye, hogy a Justinnak sikerült ez a megalázó még.
3: Cicakban. Igen,
2: de este volt, hát sötét volt.
3: Persze. Hogy látta volna?
2: Hát a fényszóró. Hát igen, hát nem is volt vonal egyébként, most nézted, hogy nem volt vonal.
3: Így is eldőlt.
0: És ezt a kicsit előre meghajlott könyörgést is lehet, amit most így elhomályosítottak, és összekulcsolja a kezét, és előre hajol, és üvölt. Uh-huh.
2: Igen, nem, ez már az, amiről most szó van, hogy képzeljétek el, hogy beültették a rendőrautóba Justint, és egyszer csak arra jött a barátja, egy nő, akivel együtt töltötte ezt az estét, és fölajánlott, hogy elviszi a Justin kocsiját, tehát az a ne legyen gond, de megkérte a rendőröket, hogy adja már oda Justinnak a telefonját, hogy tudjanak beszélni. És a rendőrök azt mondták, miután ott már az autóban, hogy ezt nem tehetik, mert eljárás alatt áll, és akkor ezt nem tehetik. És erre a nő azt mondja, hogy nem tudnátok most az egyszer kivétel tenni. Biztos, hogy régen imádtátok a Bye Bye Bye-t, vagy a Sexy Back-et. Csak egy apró kis szívességet kérek. Ez
0: beindult a rendőröknél.
2: Igen. Erre hivatkozott. Milyen cuki, nem?
3: Hát de most ne haragudj, hány embernek segített ez a Bye Bye Bye?
2: Neked miben amúgy? Kitől búcsúztál legyen Bye Bye Bye-ra, Évi?
3: Minden edzéstől.
2: De képzeljétek el, hogy ez megtörte a jeget a rendőröknél, és a csaj ennek megfelelően aztán dumálhatott Justin Timberlake-el.
0: De jó fejek.
2: Igen.
0: Hát kijött belőlük az ember. A Bye Bye Bye elindult, egy kicsit mozogtak így fejben a zenére, és ez elég volt.
2: Ez egy nosztalgia, a zene, ami emóciókat indít el, és látják, hogy a csáva, aki egy szerencsétlen, nem ártott senkinek, tényleg 3 métert ment az autójával, hogy ez ő. Ez ő, az, ez aki ezt énekelte, hogy... És amikor ő a csajával először találkozott, és ez mindent előhoz.
3: Így van, NSYNC koncerten vettek részt, akkor óriási sztárok voltak, tehát ez az NSYNC, ez önmagában, tehát nem egy viszont. Generáció nőtt fel rajta, mint például mi.
2: Így van. Szóval, ti megértitek-e a rendőröket, hogy egy ilyennel Bye Bye Bye.
0: Én meg.
2: Mintha átkapcsolták volna, és a kegyetlen Terminátor amerikai rendőrökből hirtelen vajszívű lett.
0: Én megértem. Figyelj, mert ilyen, hogy te is mondtad, semmi olyat nem csinált, amiért súlyosabb következmények kellenek, hogy legyen. Tehát, hogy ez így maradt ez a dolog.
2: És hát azért ő hazavezetett volna, tehát, hogy a rendőrök nem állják útját.
0: Volna. Igen, oké, volna. Ez tény, hogy benne van. De az, hogy most a telefonnal tudjon beszélni a barátjával, és letisztázzák, hogy mi fog történni ezután,
2: igen,
0: az aztán tényleg az bele kell, hogy férjen.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye ti az előbb már bedobtátok, hogy a ismert embert állít meg a rendőr. Kinek mi a tapasztalata? Nekem sokféle van.
3: Neked?
2: Nekem az én tapasztalatom az sokféle. Van olyan, hogy látom, hogy megismer, de szándékosan úgy akarja ezt az egész helyzetet kezelni, hogy ő engem nem ismer. Hiszen ő rendőr. Én meg egy közlekedő autós vagyok. Uh-huh. És akkor ez teljesen. Van, amelyik azért egy fél mondatot.

0: odaszúr, és akkor néha próbál, hogy a műsorban is ilyen sietős.
1: tudod, hogy jó.
0: És akkor nem értem az összefüggés, hogy és akkor én is ott valamit hehe vissza, és akkor ott tudod, hogy jó fejlesz, általában megbüntet, én nézd, nekem egy taktikám van, a taktikám az, hogy elismerem. Nyilvánvalóan azért állított meg valamit csináltam, bár nem feltétlenül. De hogyha elkövettem, akkor azt elismerem. Akkor nem vitatkozom, hogy de, én megálltam, vagy nem láttam. Tehát én akkor azt mondom, hogy igen, rendben van.
2: Tehát te teljesen elismered.
0: Igen.
1: De talán ez a legjobb, mert ilyenkor nyilván akkor ő is azt érzi, hogy jó fej akarsz lenni, tiszteled, korrekt vagy vele, és akkor ő sem lesz veled gonosz.
2: De azt is beismered, amit nem csináltál?
0: Nem, azt nem.
2: De akkor vitatkozol?
1: Az őrültség lenne.
2: De rendőrrel vitatkozol.
0: Akkor vitatkozom, hát egyszer volt egy olyan, hogy megállított talán az Akácfa utcában, vagy hol, vagy Nagymező utcában. Megállított a rendőr, a Borossal volt egy megbeszélt időpontunk, egy randing, és a rendőr azt mondta, hogy az én lámpám, tehát a fényszórom pirosan világít. Mi? A pirosan világít. És abban olyan izzó volt, ami sárga volt, ez a köd elleni sárga izzó volt, egy régi Mercedes volt, és esküszöm, már a rendőrrel együtt térdeltünk a Nagymező utcán az aszfalton, hogy az a fénysugár, amit kibocsát, az most piros vagy sárga. Én mondtam, ez sárga, ő azt mondta piros. És akkor megjelent a Boros, és én azt hittem, hogy akkor ő most itt leszervezett egy kész átverés show felvételt, mert ugye a műsorvezetői voltunk ennek a műsornak annak idején.
3: Jaj, de jól, Lajos, megjött, úgy kívántam a pezsgőt.
0: És akkor már hátba akartam verni a rendőrt, hogy na jó, nagy hülyék vagytok ti. De nem, basszus, az intézkedés igazi volt.
2: Ez jó lett volna, még be is visznek.
3: Jó, 24 órát elüldögelte volna.
2: Megvertek a rendőrt a Nagymező utcába.
0: Szóval ez volt így. Na mindegy, szóval én így vagyok. Na, azt nem ismertem be. Tehát az sárga volt és kész.
2: És hát, mi lett a vége? Megbüntetett, hogy azt mondta, hogy sárga?
0: Én azt hiszem, hogy elengedett. Most már ez nagyon rég volt, aha, de azt hiszem, hogy elengedett, mert itt most ment a vita, hogy izé. De talán még mondtam is, hogy akkor hívjunk ki egy színszakértőt, meg ilyen hülyeségeket érted.
3: Jött a Lajos, és rendet tett a dologban.
0: Még a Lajosnak mondom, Lajos, mi ez? De, ja, tényleg a szemétje.
3: Milyen színű?
0: Már bocsánat. És mondom, Lajos, milyen színű ez? Azt mondja, piros.
3: Ne.
0: De. És Lajos, akkor tudtam, hogy ez kész átverés, és nem volt az. Nem volt az, igazi.
2: Vagy nem adták le.
0: Vagy nem adták le, igen. Pontosan. Na, neked milyen, amikor az olimpiai bajnokot izé begurul, és begurult, értsd úgy, hogy oda
2: gurul. Igen. Olimpiai bajnok.
0: De most nem arra gondoltam, hogy fölrugod a rendőrt, hanem...
2: Na. Nem, egyébként képzeljétek el, hogy nekem volt egyszer egy pici gyorsabban mentem, és megállított a rendőr, de még akkor nem voltam olimpiai bajnok, és mondtam neki, hogy, és pont egyébként azt hiszem akkor Sláger Rádió volt, és akkori hírekben benne volt, hogy Risto Éva 3 ezüstöt nyert, a nem tudom melyik barcelonai világbajnokság, és megállított. És akkor mondta, hogy maga az, és mondtam, hogy igen. És mondom, képzelje el, hogy egy éve készülök. Most nyertem, vagy veszítettem 3 ezüstöt. Teljesen ki vagyok. Mennék haza a családomhoz, vagy legalább valaki szeressen, és ne sajnáljon. És képzeljétek el, hogy annyit mondott, hogy ne siessen, mert várják haza. És elengedtek.
4: De aranyos. Igen.
2: De tényleg, és egyrészt valóban így volt, tehát tényleg nem mentem sokkal, tehát ilyen 5 vagy 6 km per órával mentem gyorsabban, autópályán, M5-ös még a fizetőkapu, és képzeljétek, hogy erre hatásra volt, de kellett ahhoz, hogy egyébként a főhírekben ő pontosan tudja, hogy én valóban most érkeztem egyébként.
0: Igen, kellett a sztori hozzá.
2: Így van, kellett a sztori hozzá, úgyhogy engem így, és azóta egyébként nagyon odafigyelek, és nem vezetek ittosan, tehát én az az ember vagyok.
0: Azóta.
2: Akkor se ittam, és nekem miért fontos, hogy ne ígyak, meg persze senki ne így jó, amikor vezet, mert képzeljétek el, hogy nekem az életjáradékom múlik rajta.
0: Ja, tényleg?
2: Tehát nekem azért nagy a veszteség ekkor.
0: Egy ilyen kis ittas vezetése is elvehetik az életjáradékodat.
2: Hát elég komoly.
0: Mert olyan kanabisz termesztéssel igen. Tehát is, hogy mondtad is, hogy ezt a kertedet most átgondolod.
2: Ne hozd be! Ezt a csávot elvizelem!
0: De hogy azt megértem, hogy azt...
3: Összesebb ne számolt föl, Évi.
0: Azt megértem, hogy attól rettegsz.
2: Nem hiszem, hogy ekkora.
3: De mi nem szabad levegő van, az maradhat. Az nem.
2: Nincsen.
0: Na, nézzük meg, hogy milyen kifogások vannak itt a hallgatók, nagyon sok mindent írtak, azt mondja, a biztonsági öv miatt megállított, azt mondja, innen köszönöm a budaörsi rendőrlánynak, aki, ha nincs szolgálatban, nagyon megöleltem volna, aki azzal nyújtotta vissza a papírjaim, hogy én most magát elengedem. Köszönöm, jó műsorvezetést. Akkor engem egyszer megálltott a rendőr a barátnőmmel, és kérte a papírokat. Mondtam a barátnőmnek, hogy adja oda az autós táskámat. Nézett rám hülyén, mert nem volt autós táskám. Elmondtam, hogy ennyit nem lehet rád bízni, hogy a táskámra vigyázzál. Hosszasan üvöltöztem vele, és akkor mondta a rendőr, hogy nyugodjak meg, és menjünk vissza a táskáért. A barátnőm egy hétig nem szólt hozzám, elengedtek, jogsim az nem volt.
3: De megúsztad, ezért megérte.
0: Ez kemény, mi? Sziasztok, engem bukósisak nélküli szimpszonozásért állított meg a rendőr közel 20 éve, közben elkezdtünk beszélgetni. Szimpatikus lettem neki olyannyira, hogy a szolgálati pisztolyát is odadta, bár tár nélkül a kezembe. Pedig nem is kértem, de nagyon örültem neki, mindig is érdekeltek a fegyverek. A végén vissza akarta vonni a már központ felé jelentett bukósisak nélküli motorozás esetet, de nem tudta, 10 rugó volt a bünti.
3: Biztos, hogy az rendőr volt, aki a kezedbe nyomta a pisztolyát, hogy ezt nézd, tesó.
0: Azt mondja, pedig nem is kértem. Ezt nézd, tesó. De sisak nélkül, de ezt nézd.
3: Alig várt, hogy valaki meg tudja állítani.
0: Várjál, kiveszem a tárat, na most nézd. Ez mi? Ez mennyire életszerű?
2: Nekem mutogathatja.
0: Igen.
2: Hát csak ha nem büntet meg, nem, bármit megnézek.
0: Persze, én is, mindegy.
3: Azért bármit nem néznék meg, de oké, értem, Évi, az elszántságodat.
0: Biztonsági öv nem volt becsatolva, megállt a rendőr. Felismertem, a tanítványom volt. Mondtam neki, hogy emlékszem rá, ott ültél az első padban matek órán, és olyan okosan néztél mindig. Erre meglágyult és elengedett. Azt mondta, tanár úr, elő ne forduljon még egyszer, hogy öv nélkül vezet.
3: De
0: ez jó trükk. Ez jó trükk. Főni rendőr karácsony előtt pont egy nappal Budapest román rendszámú autóval voltam. Megállított a rendőr, hogy Telezöldnél balra tartottam, és ők szemből jöttek. Megjegyzem, láttam őket, csak becslésem szerint messze voltak. Szerintük nem. Nem tagadtam le, csak mondtam, ha megbüntet, akkor szomorú lesz a karácsony este. Azt válaszolt, hogy máskor legyünk figyelmesebbek, és jó utat kívánt, jó fej volt, Álladdoki Kolozsvárról.
3: És működnek ezek, én körbenéztem a Redditen, és ott a topikok között a visszatérő, ami nagyon sok mindenkinek bejött, ez a biztos úr, nagyon siessünk, vagy engedjen el, mert be fogok fosikázni.
0: Ja, a fosós, igen, ez, a fosós az megy.
3: Ez többször visszajött, hogy ez működik.
0: A rendőr mit érez át a rendőr, vagy ezt érzi át a rendőr, mert érzékeny, vagy a fosit? Mert mind a kettőben volt része.
2: Igen.
3: Ismeri azt a szorító érzést a rendőr, vagy pontosan. A bárbájbáj.
0: Gyuri, tegyük fel, te rendőr vagy. Kegyetlen rendőr, sőt, te vagy a Váci út réme. Csak szerdán és pénteken teljesítesz szolgálatot a Váci úton, mert még a Teve utcában is tudják, hogy te rohadt kemény vagy.
3: Kemény.
2: Gerincem
3: nagyon kemény.
0: És ezért nem akarja, te brutál vagy.
3: Igen.
0: Ez megvan így? Váci út? Hát, és a Gyuri...
2: Ez tipikus, nem? Tipikus ilyen, aki élvezni, hogy na gyertek.
3: Ez lenne. Pénteken ott vége lenne mindenki.
0: Hadd kérdezem akkor meg, hogy melyik magyar celeb az, akitől meglágyulna a szíved és elengednéd?
3: Hát Biolex-et simán elengedném szerintem.
2: Hova?
3: Hát az útjára hova? Hát hova? Hát rendőr vagyok, nem emlékszem. Rendőr.
0: És mondd neki, hogy...
3: De Anger Zsoltot is például.
0: Őt is elengednéd. Tuti. Két celebet engednél el?
3: Na, meg még a Németh Kristófot.
0: Ja, tehát három.
3: Valamelyiket van érved, hogy miért engedném el?
0: Nem, egy is.
3: Ők azok, akiknél biztos, hogy meglágyulna a szívem.
2: És azért, mert nem?
0: De azért, mert érzelmileg elkaptak, Báj Alex is megfogott téged ott, ahol kell, ugye?
3: És, a lelkemnél, igen. A munkássága. Igen,
0: a munkássága, igen. És Németh Kristóf is.
3: Lenyűgöznek a művészek, is. Igen.
0: A művészek, igen. Jó.
3: Igen. Miért, bocsi, hogyha mondjuk mit tűnt, te lennél ez a rendőr, aki én vagyok, ez a nagyon kemény gerincű rendőr. A Váci úton.
0: Igaz, írhat, nagy gerinc vagyok.
3: Igen, nagy. Te vagy messze földön a leghíresebb gerinc a rendőrök között.
0: Igen.
1: És arra megy egy este három név, és csak az egyiket engedheted el a három név közül, és mind a három nagyon-nagyon bűnös. De te vagy a gerinc. És a három név, aki begurul egymás után, az a Tilla, a Svábi, meg a Fejes. De csak egyiket engedheted el, mert...
0: Ez milyen szabály? Bocsánat, ez a ma csak egy celebet engedhetsz
1: el. Hát ez a te szabályod, mert gerinc vagy, ez a te szabályod.
0: Egyszerre gurulnak be?
1: Egymás utánjában így, és ráállítod is sorba őket, és igen, ott állnak mindhárman, és mindhárman satamaták.
0: Ja, hogy maták is?
1: Maták.
2: Satamaták.
0: Na várjál, akkor viszont kombinálnom kell. Én szerintem a Fejes jól vezetne, még matán is. Uh-huh. Uh-huh. Szerintem a Svábi is. Szerintem a Tilla az nem. Szerintem a Tillát engedném úgy el, hogyha érte jön valaki, és elviszi az autóját.
1: Ja, külön, de az a gerinc...
0: A többi fogda, mi?
1: Mit? A többi fogda?
0: Igen.
1: Aha, szép, szép, jó. Tehát a Tillának vigyel valaki a kocsiját, a többi megy a sítre.
0: Megy a sítre, igen.
1: Tehát akkor senkit nem engedtél el végül is.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát óriási gerinc vagy úgy. Hát akkor senkit nem engedtél az útjára, Tillának elvetted az autóját.
0: Mi volt a feladat? Elengedni egy celebet, nem?
1: Igen.
0: Elengedtem, hazaengedtem a Tillát.
1: De az autóját elvetted.
0: Nem vettem el az autóját, megkérdem a feleségét, jöjjön el az autójáért. Hogy jó, a Tilla ne vezessen ebben az állapotban tovább.
1: Jó, és a többi mivel érdemelte ki 24 órát a fegyházban? Az, hogy gerinc vagy, mi?
0: Töröm a fejem, hogy mivel érdemelte ki, mert mind a kettőnél azt állapítottam meg, hogy egyébként haza tudnának vezetni.
1: Ti jobban vezettek, viszont én vagyok a Geri.
0: Istenem. De egyébként most tök komolyan, mert egy martinit mondott a Justin. Egy martini. És ugye ez baromi nehéz, hogy számolod ki, hogy már nem vagy piás. Hát lehet, hogy ő ott már nem tudom hány sós magyarót benyomott a Justin, és azt mondta, hogy jó, most már megettem ilyen izét, nem tudom, öt csomag sós magyarót, most már haza tudok menni. Hogy például Évi, te mondjuk... Nem, de tényleg, te hogy számolod ki? Tehát mit tudom én, van-e olyan, hogy ha öt oldalast megeszem, akkor nem számít egy sör? Tehát van-e neked egy ilyen matek képleted?
2: Igen. Három oldalas, egy korsósör.
1: Bajnokok reggelije.
2: Így van. Öt oldalas, az pedig egyébként jöhet hozzá egy grappa és egy sör.
0: Ezt... És ahogy érzed, hogy józan vagy? Vagy honnan tudod?
2: Hát nem tudom. De van, hiszem, hogy józan vagyok.
0: Nem csinálsz ilyen teszteket a női WC-n, ez a gyaloglós, meg eltalálom-e az orromat?
2: Nem, egyszerűen, ha már a kilincsre nézek, és látom, hogy baj van, és tudjátok, ez amikor ilyen nagyon óvatosan ülsz le, nagyon, és minden olyan lassú, nem szoktátok ezt érezni?
0: Egyrészt, de sima részegségről beszélsz, mert hogy ne szoktatok vele? Minden olyan lassú.
1: Azért nagyon ne add ki magad, Évi.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
13: Ha 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
14: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
15: Antibiotikum mellé ne felejtj el
16: önnek a Protexin kell.
17: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok hatást fokozó prebiotikummal kicsiknek és nagyoknak.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Ismét a gyalogosoké lesz a pesti alsórakpart esténként. Megdőlt a májusi melegrekord Nagy-Britanniában. Itthon sem fogunk fázni, nem kizárt a 30 fok sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása, vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátettem, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának és az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Ismét átadják esténként a gyalogosoknak a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. Megdőlt a melegrekord Nagy-Britanniában. A nyugat-londoni királyi botanikus kert egyik megfigyelő állomásán 34,8 fokot mértek. A Brit Meteorológiai Intézet szerint ez nemhogy május végén, de még júliusban is kivételesnek számít. Az új rekord 2 fokkal haladta meg a korábbi csúcsértéket. Sok napsütés és akár 30 fok sem kizárt ma. A részletekkel most jövök. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd északi parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Közben az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Végül az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Olvasható az útinform.hu-n.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Üzeljétek el, ez egy autós téma lesz, nem tudom, Gyuri, hogy fog bekapcsolódni, bár ő azt mondta az előbb, hogy amikor ő fiatal volt, volt egy Volkswagen Bogara, és akkor azzal ő nagyon-nagyon nagy hatással volt nőkre.
2: Ez így volt.
3: Azóta is egyedül él.
2: Nem mondtam, hogy hosszú távú hatás volt, de hatás.
1: Igen, aztán volt még egy autós kísérlete, csak hogy tudd, mert Évi nem biztos, hogy képben van, hogy vettél egy MX-5-ös, egy gyönyörű autó volt.
2: Cabrio kétüléses, prima volt.
1: Uh-huh. És prima volt, és nagyjából annyit járt vele, hogy amikor én a Music FM parkolójából kiálltam ilyen délfelé, akkor ő lerohant velem, és valami másik helyről átállt az én helyemre.
2: Nagyjából.
1: Nagyjából. Ennyi volt, annyi volt az élet az autó, és aztán eladta.
2: Nézd, ebben a városban, ha itt élsz, csak ebben a városban, az autózás azért egy szenvedés. Na. Tehát, hogy ez megmutatkozott.
1: Ebben a városban minden egy szenvedés. Tehát az élet egy szenvedés, Gyuri.
2: Küzdelem.
1: Tehát az élet egy küzdelem, egy szenvedés, egy stb. Tehát ezzel szembe kell nézni, és meg kéne találni annak a módját, hogy tud élvezetessé tenni.
2: Én ezt csinálom.
1: És ezt úgy hívják Maybach.
2: Maybach és sofőr.
1: Így élvezetes az autózás. De most elmondom, miért beszélünk erről. Mert az internet most felkapta egy brit kislány, tehát egy 18 éves lánynak a sztoriát. Úgyhogy akkor Elena Thompson French, ez csak a neve, de mindegy is, Nottinghamshire megyében él, és képzeljétek el, hogy megpályázta élete első munkáját, és élete első munkáját sajnos nem kapta meg. Viszont, hogy miért nem kapta meg, hogy miért utasították el, az azért durva. És megtudta, és ez most bejárta az egész brit sajtót, azért, mert túl öreg volt az autója. Hoppá! Na, értem, hallottatok? Az autója.
3: Nem.
1: Elmondom nektek, mert nyilván mindenkit érdekel, hogy milyen munkája lett volna. Ez egy ingatlan közvetítő cég volt, és ő ilyen kezdő bérbeadási referens lett volna. Tehát én gondolom, valami olyasmi lehetne, hogy megmutatja a lakást a bérlőknek.
3: Igen. Tehát kimegy helyszínre.
1: Gondolom én. Igen. És azért bukta ez a 18 éves lány ezt a munkát, mert egy 2014-es Citroen C1-ese volt. Teszem hozzá, ő két műszakban, kávéban dolgozott felszolgálóként, hogy összegyűjtse a pénzt erre az autóra, 2800 fontot, ez 1,2 millió forint, élete első autója volt, tehát összegyűjtötte, és pont azért vette, hogy nagyobb esélye legyen a munkaerőpiacon, hogy mobilis legyen.
2: De
3: 18 évesen, tehát ez egy nagyon fontos.
2: De pont ez első az, hogy mit várt tőle egy főnök, hogy milyen autója legyen 18 évesen? Tehát mit gondoltak? Hát persze, hogy nem egy csili-vili Verda.
1: Én azóta töröm a fejem, hogy mi lehet itt az ok. Tehát az lehet az ok, hogy én egy ingatlan közvetítő cég vagyok, és az én ügyfeleim, hogyha lakást néznek, akkor egy reprezentatív autóval jelenjen meg a cégem képviselője.
3: Hát igen, csak akkor kirekesztesz nagyon sok embert.
4: Meg akkor adjon szolgálati kocsit, hogyha ő ezt elvárja.
2: Harmadrészt, meg másrészt, meg akkor ne egy 18 évesre bízza, tehát akkor ne az autója különböztesse meg, hanem 18 évesen lehet, hogy akkor nem erre a szakmára való, vagy nem erre a pozícióra.
1: De alapvetően Anettnek van igaza. Hát basszus, ha azt akarom, hogy repizzen, ez a kislány, egy szép lány. Tehát, hogyha megnéztétek a fotóját, egy picit vastag combja van, de egy tök szép szőke lány. És nem most az csak azért értem el, hogy Gyuri mindig tovább lapozza a vastag combú lányokat. Pedig érdemes megállni abban a katalógusban.
2: Én nagyon szeretem. Én mutogatom neked azt a katalógus, nem emlékszel, tesó?
1: Nem. Én neked mutogatom, és te mindig itt dobod a sarokba a vastag combú lányok katalógusát.
2: Arra emlékszem, hogy együtt nézzük, nem minden.
1: És aztán megint a Playboy-omat veszed el, azért, mert te csak a vékony combú lányokat. De ez azért lényeg. Gyerekek, ez nem szexmunka, ez ingatlan közvetítés. És visszatérve erre, akkor adjon szolgálati autót, ami reprezentálja a céget megfelelően.
2: Teljesen igazatok van.
1: És kezeljétek el, ez kiderült. Még a BBC is foglalkozott ezzel a sztorival, és az a cég most, képzeljétek el, a nyomás miatt visszahívta a lányt, és felajánlottak neki egy újabb állásinterjút. Nem az állást, állásinterjút.
2: De helyes. Jól meghallgattunk, hogy aztán újra kidobjunk.
3: Igen, és utána azt mondjuk, hogy azért, mert egyébként alkalmatlan volt eddig is, és nem az autója miatt, majd felmenti magát a cég.
1: Igen.
2: Hát milyen pusztulat főnök ez? De tényleg nem jut eszembe jobb szó.
1: Igen. Gyerekek, egy tizen, hány éves ez a Citroen? Ez 12. egy 12 éves Citroen. Tehát egy 12 éves Citroen miatt ő nem kapott Nem kapod. Neked egyébként a brit mérce alapján, Gyuri, ma milyen munkád lenne? Tehát hát, ha egy 12 éves autóval nem kapnál meg egy ingatlan közvetítői állást, akkor te a nulla autóddal milyen állást kapnál ebben az országban?
2: Hát figyelj, csomó olyan állást, amihez nem kell feltétlenül autó. Kreatív ügynökségben dolgozni.
1: Mint mi?
2: Vagy,
1: miben
2: hát
1: vagy kreatív?
2: Hát miben? 10 éve dolgozunk együtt, tesóval, még nem fedezted fel, akkor ott a készüléketben van a hiba.
1: Igen?
2: Aha.
4: Biciklis futár.
2: Majd dumálunk erről.
1: De milyen kreatív ügynökségben mit kell dolgozni? Bemész és ötleteket mondasz?
2: Például, igen. Igen. Kreatív ügynökség.
1: Van egy ötletem? Ez amiben reggelezzek, köszönöm, van egy ötletem?
2: Akkor szeret a főnök. Hát te is ezért vettél fel. Bocsi, van egy ötletem.
1: De mi van, ha Gyoma Endrődön van a kreatív ügynökség?
2: Akkor
1: van?
2: Oda nem megyek.
1: Aha.
2: Hát én szeretek Budapesten élni, tudod? Azért nem megyek Gyoma Endrődre. Uh-huh. Amúgy sem. Uh-huh. Igen. Tehát egy csomó.
1: És ha életed állása ott lenne?
2: Gyoma Endrődön?
1: Tehát oda költöznénk ezzel a rádióval. A retro rádió Gyoma Endrődre költözik, igen.
2: Aha. Uh-huh. Ez egy érdekes kampány lenne.
1: Né, a net simán, hát Ászáról jössz ide. Évi simán, te ott jössz, Pilipil is valahonnan.
2: Pont a nettek ezzel mondta, hogy de jó.
4: Nem, oda akkor leköltöznénk, tehát akkor nem bejárós
2: lenni. Meg azért nem kéne, mert leköltöznénk. És akkor ott ülnénk.
1: Tehát oda vennék egy lakást inkább.
2: Hát együtt mindjárt, nem? Akkor
1: nem hiszem, hogy együtt élnénk, Gyuri.
2: Nem egy ilyen nagy valóság show lenne az Gyoma Endrődön?
1: Szóval akkor se vennél egy autót?
2: Szerintem nem. Uh-huh. Szerintem nem.
1: Jó, nem baj, sok minden szempontból élhetetlen vagy, de...
3: Ez az egyik!
1: Igen. A lényeg az, és ebben talán egyetértesz még te is, Gyuri, hogy itt Magyarországon ugye az nagyon-nagyon jellemző, hogy ki milyen autót akart beszerezni. A rendszerváltás után mindenki elsőként egy menő autót akart. Igen. Erre nem tudom, hogy nem mindenki emlékszik, de ez mondjuk így volt. Tehát egyszerűen azért jobban tudjuk eladni magunkat, nem?
3: Hát nem tudok erre nagyon bólogatni, de biztos vagyok benne, hogy ott ez egy ilyen óriási, frusztráció volt. Ugye régen úgy lehetett venni, hogy 5 évre vásárol, 5 évig vársz arra, hogy jöjjön egy autó, ugye Trabant volt meg, uh-huh. meg nem tudom,
1: meg
3: mik voltak.
1: Zsiguli, meg Skoda,
3: igen. És bejöttek a nyugati autók, na onnantól kezdődött el ez az egész, nem?
1: Nálatok. Igen, mert hát a rendszerváltás tette azt lehetővé, hogy egyáltalán nyugati autót tudjunk venni magunknak, és akkor mindenki megindult, mintha nem volna holnap.
2: De halkan jegyzem meg, hogy azért ez most is így van. Tehát szerintem az egyfőre jutó luxusautós albérletben lakók aránya az Magyarországon a legnagyobb.
1: Ez tény. Ez tény. Én is máshol is látom, és messze nincs ez a fajta autópark, amit itt látsz. Hát főleg Budapesten, de egyébként más, mondjuk azt, hogy vidéki városban is. De amikor ti vettetek első autót, akkor nektek milyen szempontjaitok voltak?
3: Képzétek el, az én első autóm az még az olimpia előtt vettem meg, mármint amikor olimpiai bajnok lettem, egy Seat Ibiza volt, kis fekete autó, hitelre vettem, és az volt a célom, hogy...
1: Használtan?
3: Használtan, abszolút használtan, és az volt a célom, hogy tudjak vele edzésre járni. És amikor képzétek, olimpiai bajnok lettem, és nyilván megváltozott az életem. Nagyon fontos volt, hogy ez a kis autó jó helyre kerüljön, és a mai napig tudom, hogy hol van és kinél. Mert annyira fontos volt, hogy az első az egy ilyen nagyon pici, megbízható, és abszolút csak az volt a lényeg, hogy eljussak az edzésre. Tehát nem, azzal nem tudtam.
1: Nem, nem akartál mutatni semmit. De nem akartál magadról mutatni, vagy mondani, vagy közölni semmit. Nem. A Seattal csak az, hogy van, funkcionális volt.
3: Abszolút. Aha.
2: Én csak ezt szerettem volna, magamról mutatni és közölni. Csak ezt szerettem
1: igen,
2: volna akkor.
1: Tehát ott ilyen forró, piros, izzó féktárcsáid voltak.
2: Azok voltak, igen, tűzpiros volt a bogárhátú, milyen vastag kipufogója volt, olyan hangja volt, mint egy choppernek.
1: Mit akartál szerinted? Mai pszichológus aggyal és visszatekintve a kis gyermeteg múltadba.
2: Gyermeteg jelenemmel együtt.
1: Jelenemmel együtt. Mit akartál te akkor közölni?
2: Szerintem az, hogy menő vagyok. Menő.
1: Tehát akkor nagyban nem különbözően a maitól.
2: Nem, azért mondom, hogy...
1: Csak már nem kell ekkora króm kipufogó neked.
2: Rájöttem, hogy menő leszek anélkül is.
1: Igen, szóval a menőséget akartad, ezért választottad ezt az autót. Lehetett volna mást?
2: Igen, meg a csajoknak nyilván ez imponált. Tehát ez mindenképpen különleges volt, mint bármi más, de ugyanakkor meg elérhető árban volt. Tehát az is a szempont volt, hogy ne legyen megfizethetetlen.
1: Tehát értem, többnek látszani, mint ami vagy.
2: Aha, lehet, egy hogy akkor ezt már levetkőztem, de akkor ez még volt szerintem.
1: Ez az autó sugallta azt is, hogy te baromi jól tudsz vezetni? Sugallta az autó?
2: Persze, hát figyelj, hát az autót uralni kellett, ez azt sugallja.
3: Micsodát, egy bogarat?
2: Hát az a mondás, hogy egy bogárhátút elvezetsz, bármit elvezetsz. És ez tényleg így van.
1: Ziller is van ilyen mondás.
3: Igen, igen, igen, a kombájnál hallottam egy ilyet.
2: Kinek milyen van, azzal csinálja ezt a mondást. Persze. És neked hogy volt az első autód, bocsi, neked mi volt a szempont?
1: Hát nekem igen, szóval, hogy státusz is, szó se róla, és akkor még anyukámmal laktam egy lakásban, ugye apukám nem élt már, és tönkre ment a családi autónk. Tehát nekem kellett szerezni egy autót, és akkor kaptam nagymamámtól pénzt, volt nekem némi megspórolt pénzem, és kimentünk egy barátommal Berlinbe, és vettünk egy 12 éves 123-as Mercit. 240 dízel, tehát lomha, mint a tetű, de az az autó, én úgy éreztem, hogy egy más ember vagyok. Én azt éreztem, hogy ott van a csillag a motorháztetőmön, jöttünk haza Berlin, Dresda, Prága, stb. És onnantól, és én úgy éreztem, hogy egy más ember vagyok. És én akkor ugye dolgoztam a rádióban, és ezzel a Mercedes-szel ugye aztán parkoltam a Bródi Sándor utcán, meg a Pollák Mihály téren, ahol azért még a legtöbb rádiósnak Skodája volt, meg Dacia-ja, meg minden. Szóval azért ott azért néztek.
2: Azt elhiszem.
3: Nem volt ez szimpatikus?
1: Nem jött ki Novotny Zoltán és okádott le a másik, tehát hogy nem volt
2: ezt
1: ilyen.
2: Ezt az autót lehányom.
1: Igen, szóval Bétót László se törte le a csillagomat, tehát hogy...
2: Nekem is nem tudott, hogy ő volt.
1: Nem tudom, hogy ő volt. És nagyon sok csillagot letörtek akkor egyébként.
2: Lehet, a Bétó zsebében is lapul egy azot is.
1: Lehet, hogy a Bétót nem van.
3: A tiéd.
1: Az enyém. De hogy igen, én akkor valamit akartam mutatni. Én úgy éreztem, hogy menő vagyok, mint te. Rádiós műsorvezető voltam egy olyan rádiónál, a Danubiusnál, ami akkor tényleg egy csoda volt ebben az országban, és akartam ezt valahogy az autóval is alátámasztani.
2: És többnek akartad mutatni magad? Igen. Mint én? Aha.
1: Igen, hát figyelj, nem volt saját lakásom.
2: Igen, de igen, ez benne van az első autóban, szerintem nekünk pasiknak.
1: Így van.
2: Simán.
1: Anett, neked?
4: Nekem az első autómnál az volt a legfontosabb a színen kívül, hogy öt ajtós legyen.
1: Mi, öt embert akartál beengedni?
4: Igen, tehát...
2: Az összes szép fiút székutason el akartad vinni.
1: Volt öt?
4: Nem akartam. Amikor vittem, az lebegett előttem, hogyha én viszek valakit, én nem akarok mindig kiszállni, hogy ki tudjon meg, kiszálljon meg, beszálljon mögülem.
1: Nekem ma is alapelvem, hogy én két embernél többet nem viszek az autómban. Akkor is, ha öt személyes. Hát én nem engedek be több embert az autóba, csak azért, mert be van írva a forgalmi, hogy az öt szék van rajta.
3: Tehát csak három?
1: Maximum, de azt se szívesen.
2: Nem, hát nem szereti, hátra ül valaki, az igen. Nagyon ideges.
3: Tehát, hogy ha minden elindulnánk ez a csapat így hatan, akkor...
1: Négy autóval mennénk.
2: Úgy szoktuk, amelyik valami esetben CB rádiózunk egymást.
3: Tényleg?
1: Igen.
4: Oh. Szóval, hogy nálam ez volt a szempont, és én is úgy éreztem, hogy menő vagyok, hogy ezt már én fizettem ki, ez az én első autóm, és ez ilyen magabiztossá tett.
1: Abszolút, de a típus választásban volt-e valami, amit üzenni akartál? Cuki, csajos akartál lenni, igen, az akartál lenni.
4: Egy kis Renault volt, és ilyen mondom, francia autó, és akkor ez nagyon cuki, a francia a kis autók, és nekem ez fontos volt.
1: Melyik városban volt mindez?
4: Kecskeméten vettem, de Pesten használtam.
1: De Pesten használtam.
4: Igen,
1: okay.
4: Igen.
1: Jó. Na jó, gyerekek, tud-e abból konfliktus lenni, hogy jobb a kocsid, mint a főnöké?
2: Hát szerintem.
3: Hát most
2: simán.
3: Itt nyilván szobán belül nézzük meg. Tehát téged zavar, hogy most jobb autón van?
1: Téged zavar, hogy kiröhöglek? Hát hogy lenne jobb autód, édes szívem?
3: Jó, nézzük meg.
1: Hát azért mit nézzünk meg?
3: Hát a tiéd hány lovas?
1: Az enyém 431 lovas, tiéd?
3: Oké, és mennyit használsz belőle?
1: Mindegyiket.
3: Hogy használnád?
1: Full gáz.
3: Mikor?
1: Amikor szabad és nem szabad.
3: Jó, csak azért, mert...
1: Éjjel-nappal.
3: Értem, és egyébként négy kerék meghajtás?
1: Igen.
3: Automata?
1: Igen.
3: Napfénytető van?
1: Van.
3: Vonóhorog?
1: Minek?
3: Já, én értem! Mert nekem van.
1: Te cuki vagy.
2: Te szó, kikaptál egy vonóhoroggal?
1: Igen, kikaptál egy vonóhoroggal.
2: Pedig minden prémium autót
1: a mindenit. Azért azt jelzem, hogy én ugye, mint Mercedes nagykövet, nem haszonjárművet vezetek, mint te, hanem egy luxus sportautót.
3: Ez sem haszongépjármű.
2: Jó, de hát hova akasztja az Évia bálákat, ha nincs rajta vonóhorog?
1: Hát ez az. Érthető. Ez az.
3: Te BKV ellenőr, megszólal?
1: Beleszól a BKV, és hallod?
3: Komolyan mondom. Igen. Hát mikor tankoltál utoljára?
2: Hú, de régen.
3: Na, ugye milyen?
2: Nem is bánom.
1: Na, de gyerekek, egyébként nézzük máshonnan ezt a dolgot. Tehát azt mondjátok, hogy igen, például, hogyha te egy céget képviselsz, vagy van egy vállalkozásod, akkor sem mindegy, hogy milyen. Nekem volt egy haverom, illetve van, amikor volt egy utazási irodája, és ő egy nagyon komoly cége volt. De valami miatt egy szakadt Audival járt, vagy nem tudom mivel, vagy egy szakadt Passáttal. És azt mondja, hogy ő járt sokszor vidékre tárgyalni, és egyszerűen nem vették komolyan. Abban a pillanatban, hogy vett egy, nem tudom, egy E-osztályú Mercedes-t, és teljesen másképp viszonyultak hozzá. Ugyanaz az ember, ugyanazzal a céggel.
3: Ez annyira alá tudom támasztani, hogy nekem ezelőtt a Skodám előtt egy Skoda Superbén volt, ugye ezek az állami autók, amiket láttok, de én direkt feketébe vettem, mert az állami autók azok az ilyen ezüst színűek, és képzétek el, hogy ez annyira menő volt ez az autó, hogy amikor mentem a Sportétfelős Államtitkárságra tárgyalni, mert nyilván az úszoda miatt egy-két dolgot el kell intézni, biztonsági őr jött, kivette a bóját, meg se kérdezte, hogy le van-e adva a rendszám, mert hát tudta, hogy hát vagy miniszter, vagy valami komoly ember jött, és én úgy, mint ahogy kell, jó napot kívánok, így van, köszönöm a helyet. És
1: hát a Skoda Super B az gyakorlatilag azt hittette el ezeken a helyeken, hogy te egy állami autóval, szolgálati autóval jöttél.
3: De én úgy is szálltam ki.
1: Helyes.
3: Tehát hát még nem írták oda.
2: Beléptél a kapun, te már az voltál kész.
3: Én az vagyok. Igen, és nagyon hatásos volt, tehát ilyen téren.
1: Én nagyon el tudom képzelni, most megint csak sajnálom a Gyurit, már oda sem merek fordulni.
3: Mit kérdezett
1: hát,
3: tőle?
1: Így van, mit kérdezek tőle ezekben?
2: Hogy megyek be ilyen helyekre? Hát, ja.
3: Hát, ilyen.
1: Nem az, hogy mész be ilyen helyekre, hanem hogy igen, neked ez nem jut. Nem, ebből az élményből.
2: Ez kimarad. De annyi minden más viszont van. Hát ez ilyen.
1: Maradjunk már témánál, tehát most azt, hogy te hol élvezkedsz, az egy dolog. De hogy tudnál egyben az autós témánál maradni?
2: Ha megkérsz nagyon.
1: Jézusom. De gyerekek, jó, nézzük például azt, mondjuk ingatlanos, mert ez a lány ingatlanos, és ő nem kapta meg ezt a munkát, hiszen idős az autója. Ki milyen ingatlanosban bízik jobban? Tehát valaki, aki megérkezik egy szakadt autóval, és mutat neked egy ingatlant, vagy jön egy csili-vili X5-össel, mondjuk Bőrcseki, Aranylánc, stb. Bőrcseki,
2: Aranylánc, aha, X5-ös.
4: Nem érzed akkor ott azt, hogy le akar húzni? De. Hogy azért van neki X5-öse, meg Aranylánc, meg Bőrcseki?
2: Biztos vagyok benne, hogy az a lakás, bármit akarok vele, megvenni, kivenni, bármi, az nekem nagyon drága.
1: Túl van árazva, mi? Mert hogy miből van neki Aranylánca?
4: Igen.
2: Igen, meg ő azt nézi, valószínűleg azt a szempontot nézi, hogy minél többet akasszon le.
1: Akkor a szakadt ingatlanos az megbízhatóbb?
4: Hát olcsóbb.
1: Van egyáltalán ingatlanja?
2: Fia, olcsóbb, és szerintem jobban teper azért, hogy az üzlet összejöjjön, mert valószínűleg jobban kell neki a siker.
1: Kell-e, hogy az ingatlanosnak stílusa legyen? Mert ugye ez, akit most az előbb körülírtam, az nem volt túl stílusos, nem Bőrcsek is aranyakláncos. Hogy legyen stílusa, miért? Stílusa. Ez egy komoly biznisz amúgy?
3: Hát miért? Olcsó egy ingatlan? Hát
1: nem, de az az ingatlanos meg tudná venni azt az ingatlant, amit kínál?
3: Remélem, hogy nem, de...
1: Én biztos vagyok benne, hogy nem.
3: Nem, nyilván azért akar eladni, mert ugye egyszer majd ő is egy ingatlant akar venni. De...
1: Tehát ő is vélhetően egy albérletben lakik a külvárosban, és villog a leasingelt BMW-jével, az arany sem biztos, hogy arany,
2: és akkor vesz egy vagy kölcsönöz egy drága öltőn neked, és ugyanúgy mutatja a nagyon prémium lakást és a szakadt lakást, tehát mindkettővel foglalkozik amúgy.
3: De stílusa kell, hogy legyen? Tehát, hogy a bizalmat valakinek odaadod? Tehát úgy érzed, mintha ennek az ingatlanosnak adnád oda majd a pénzedet? Nyilván nem, mert tudod, hogy a tulajdonos.
2: De a lakást veszed meg, nem az ingatlanos. Okay, tehát megnézed, hogy jól néz ki a lakás.
1: Ez az, hogy a lakást veszed meg, de mégis a közvetítő személy valamit üzen.
3: Így van.
1: Egy építetőbe kiben bíznál jobban? Egy szakadt romautóssal, vagy egy Lexusossal?
2: A Lexusos.
1: A Lexusos, aki egy projektet kínál neked, tehát két év múlva lesz kész.
2: Egyértelműen a Lexusos.
1: A Lexusos, jó. Akkor más kérdezek. Bocsáss, mondja Dézi.
3: Igen, én a haszongépjárműs behinnék.
2: Miért?
1: Igen, nem, mert vonóorgos.
3: Nem.
2: Ja, hogy hát, testvérek vagyunk?
3: Nem, hanem, hogy ő úgy jön oda, hogy már egyébként látom, hogy tudna hozni mondjuk téglát, meg zsalut.
2: Ez engem bajba a sodon, a zavarba
3: ejtene. Hát a zsalu zavar téged.
1: Nem csak töröm a fejem, milyen pervez vonzódásod van a vonóhorokhoz, hogy ez...
3: Hát az nagyon komoly.
2: Azt gondolod, hogy ez feltétlenül egy pervez vonzódás?
3: De most miért lenne pervez? Hát egy hasznos, ami van, ami neked nincs.
1: Nem akarom. Most tudod, elképzeltem valamit, és nem akarom ezt a képet. Nem akarom ezt a képet. Nem
2: ugyanazt képzeltük el.
3: Nem arra használom.
1: Hogy kapaszkodsz?
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma!
8: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
11: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
12: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
11: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
12: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
19: G-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Egyre optimistábbak idehaza a munkavállalók. A pápa szerint az emberiséget kell szolgálnia az AI-nak. Kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. Mondta a rádiónak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
23: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
22: Már egyébként csütörtökön megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA BL döntő miatt. Aznaptól vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök terek között. Szintén csütörtökön reggel 8 órától este 6 óráig lezárják a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső sávot, a Városligeti fasor és a Hősök terek között. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cégük, mind pedig a saját helyük stabilabb, mint korábban. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa úgy véli, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza és használja. A katolikus egyházfő hozzátette, etikai kódexre van szükség. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Tudtuk meg az Útinform-tól. Közben az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kicsit távolabb a 75-ös kilométernél próbaterhelést végeznek, ezért a félútpályát ott is lezárták. Vezessenek körültekintően.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Képzeljétek el, hogy ugye... A kávézás, az Magyarországra betört, ugye nem őshonos a kávé, de hát ugye a világon mindenhol nagy térhódítással. De a magyarok relatíve jó minőségű kávét ittak mindig is. Tehát nem ez a húgy amerikai kávé volt nálunk divat, hanem ez a méregerős, ugye?
2: Így van. Tehát, hogy ez a erős presszó volt szerintem az alapja nekünk.
1: Így van. Hát még a 70-es években a pénztár után, ha kifizetted a kávédat, az omniádat, akkor voltak a nagy kávédaráló.

0: viszel haza az Andrássy úti üzletből egy csomag kapszulát. Mint a parfümöt vagy ékszert vinnél. Ugye? De mi történt? Gondoljatok bele, hogy mi történt. Kávézásról beszélünk. És már úgy kezeljük azt, mint hogy ékszer lenne, vagy parfüm.
1: Tényleg.
0: Ez egy prémium cucc.
1: Ez egy alkalom, amikor elmész, és a mintaboltban te kiválogatod a neked szimpatikus kávékat, pontosan, ahogy mondod, mintha valami nagy gonddal vennél valami ajándékot valakinek.
0: Igen. És akkor ez jön a kávégép, ugye régen volt a kotyogós, most a kávégépet szinte hozzád vágják.
2: Egyébként, hogyha veszel X darabot, akkor már kapsz hozzá ajándékba is, vagy éppen egy tej habosítót is. Tehát nem igazán a kávégép. Rájöttek? Szóval azért a fogyasztói társadalomban rá kellett jönni, nem abban van a biznisz, hogy veszel egy gépet. Uh-huh. Mert az meddig eláll? Sokáig.
0: Igen, abban van a biznisz, hogy mindig etetni kell a gépet.
2: Így van.
0: Mint a nyomtatót a patronnal.
2: Így van.
0: A kávégépet a kapszulával.
2: Így van, mint a lovat az abbal.
1: Abban van a biznisz. Köszi. Az abtermelésben.
0: Na, és a lényeg az, hogy ugye gyakorlatilag azzal, hogy kialakították ezt a prémium termékérzést ezzel a kávékapszulával, ez azért nagyrészt George Clooney-nak is köszönhető. Ő volt a reklámarca ennek a cégnek. És
1: az egy nagy húzás volt egyébként, amikor ez bejött, hogy egy ekkora arcot, egy ekkora karaktert tudtak hozzá kötni. Tehát, hogy ez akkor már önmagában egy óriási dobás volt.
0: Szerintem a legjobb arc. Tehát George Clooney erre a legjobb arc. Ki mit gondol George Clooney-ról?
1: Nem tudom.
0: Na, most többféle nyögést hallok, nem mindegyik tetszik.
1: Nem tudom, én ezt elismerem, hogy nagy dobás volt, de nekem úgy sosem volt közé. Tehát, hogy tényleg ez a kicsit ilyen James Bondot utánzott néhol, ilyen álgügye volt, mindig ott pancserkedett valami reklámban, és akkor én tudod, ez a...
0: Jó, erre reklámra szólt George Clooney maga.
1: Egyébként a George Clooney karaktere sem...
0: Eleve nem.
1: Nem. Eleve olyan, mint a tényleg a vészhelyzetben maradt volna, és azóta George Clooney...
0: Nagyon érdekes kérdés, ugye, mert neked sosem volt stílusod. És George Clooney-nak meg erősen van. Hogy akkor te gyakorlatilag zsigerileg nem tudsz vele azonosulni, hiszen ugye az eleganciát ledobod magadról.
1: Nem, engem nem vakít el ennyire az, hogy felvesz egy fehér inget, mint egész zakót, mint te, hanem egyszerűen nekem hiányzik belőle valami több.
0: Tudsz úgy mozogni, mint George Clooney?
1: Nem is akarok, tesó. Hát azt a maníros pózolás.
0: Se te suta vagy.
1: Neked ettől csúszik le a gatyász, ettől a kis pózolástól, amit csinál, meg ettől
0: nem, az most maníros... Dua Lipától fog lecsúszni.
1: Mert a maníros kacsintástól, ez a fehér ing, meg a fekete zakó, ez ami elvarázs.
0: A reklámfilm nézés az nem azt jelenti, hogy elkezdem utánozni a csávót, hanem az, hogy megérint, hogy én ugyanaz vagyok, ugyanazt az érzést átélem, amit ő átél. Ezért mondom, hogy neked a finom ing, a finom zakó, és az apró kis csészéből áradó, gőzölgő illat, neked semmit nem mond, mert téged, tehát vagy egy pöceg gödörbe szagolsz bele, akkor tudod, hogy ez egy illat. Amúgy nem érzel semmit.
1: Te neked meg elvarázsolt az, hogy itt van a vészhelyzetből él azóta, és csak megőszült
0: a halántéka. A vészhelyzetet nem is láttam.
1: És van egy kávéscsésze a kezében, és utána az a Pirzrosz. Neked ennyi elég ahhoz, hogy megőrülj.
0: Pirzrosz.
1: Ennyi elég neked, hogy megőrülj.
0: Igen. Ennyi elég, de valószínűleg azért, mert látens izé vagyok, tudod is. Azért megőrülök ezekért a
1: születésnapodon. Ezt nem akartam, tesó.
2: Nem most mond.
0: Ezek az őszhalántékú férfiak megőrítenek valahogy. De most zavarba hoztok Dua Lipával. Évi, te hogy érzel George Clooney iránt?
2: Hát bármikor.
0: Bármikor. Bármikor.
2: Én innék vele kávét. Figyelj, egy elegancia, egy stílus, férfi, egy... Tehát találkoztam még vele, Gyuri, de így rámondom, hogy oda jön, van egy kisugárzás. Tudod, ezt nem tudod megvenni, de hát honnan tudnád? A másik része, tehát az, hogy szép.
1: Jó, én megértem.
2: És már biztos, hogy nagyon jó illata is van, és leülünk kávézni, keresztbe teszi a lábát, mint ahogy egy úriembernek kell, és én érzem benne azt az intelligenciát is, ami benne van.
0: Aha. Hú, mintha tényleg nem a Gyuriról beszéltél volna most hosszan.
1: Én megértem, hogy az Évinek ennyire bedurrantotta a kotyogósát, mert hát ugye...
0: Micsoda metafora!
1: Lássuk be!
2: Húcsot megkiután, szép volt a kotyogós.
1: De persze, mert mindenki elvarázsol, aki nem fürdőgatyában van, te fel van öltözve rendesen, ezt megértem.
0: Most személyeskedik a Gyuri, figyelem.
1: Ennyi személyeskedésre csak valamit adhatok én is.
0: Igen, igazad van.
1: Tehát, ugye, megértelek téged, én a bocsin vagyok megdöbbenve, mert te érzed rajta a szappanszagot, meg miket meséltél, hogy tiszta, meg fürdik. Ezeket mind átérted, te vagy.
0: Megfogalmazta, a stílus maga az ember. Gyuri, azt nem lehet megvenni. Tehát te hiába veszel fehér pólót most, meg mit tudom én.
2: Ki kéne vasalni? De nézd meg, hogy áll rajta!

0: Te mindegy, tényleg, ma jöttél az ódából, kicsit összegyűrtetek, játszottatok Pistikével.
1: Ti vagytok azok, akik megeszitek ezt a gagyi cuccot. Ti személyeskedhettek itt, de tényleg elvarázsol egy fekete zakó, és
2: igen, azt mondod, bocsánat, hogy én is ember vagyok, és hat rám a reklám.
1: De bepörök tőle a gyémánt fúród, az a baj, egyenesen ez van.
3: Nyilván mindannyian.
2: Hagyjuk élni a Gyuri metaforáit. Tehát ugye a kis begyújtott kotyogósa az Évinek, az én gyémánt fúró megpörög.
1: Szóval az a baj, hogy mindkettő George Clooney-tól, ez a baj.
2: Ez a nagy baj. Anett, neked mit pörög?
3: Nekem egyáltalán nem pörög ettől a palitól semmi, mert hogy én meg baromi unalmasnak tartom.
1: Na, ugye?
3: Lehet, hogy csinos
2: rajta. Neked mire rezonál a kis kávébabszemed?
3: Hát egy kicsit...
0: A kotyogósod.
3: Egy kicsit élénkebb férfiakra. Tehát, hogy nekem ő már ez a...
2: Élénkebb férfiak.
3: Ő már megéltem az életemet, le akarok nyugodni, megiszom elegánsan, mert mutatni akarom, hogy elegáns vagy.
2: Milyen az élénkebb?
1: Gyorsan megiszom ezt a kávét, és csináljuk, mert mindjárt elalszom. Igen, ez van a csávóban.
3: Én tiszteletben tartom, hogy ti oda vagytok érte, de nekem egy unalmas pali.
0: Miért, úgy szerettek kávét inni, hogy ilyen futással? Tehát, hogy futok gyorsan, le se üljünk, tehát, hogy...
2: Azért mondom, gyerekek, a reklámok nem így hatnak, ezt mindannyian tudjuk, hanem egy életérzés, főleg az ilyen reklámok sugároznak. Ezt az életérzést, ezzel Gyuri nem tud azonosulni, mi tudunk. Annett nem tud azonosulni, mert ugye egy élsportolókat akar magának férfiként, ez a kávébab szemére. Én nem tudok ezzel azonosulni, de most jön a felszabadító sereg, illetve egy személyben Dua Lipa. És azért beszélünk erről, mert ez a cég most George Clooney-t háttérbe szorítja, és Dua Lipa veszi át azt a szerepet, amit George Clooney csinált eddig.
1: Köszönöm.
2: Magyarán...
3: Frissít.
2: Igen.
1: Köszönöm, Istenem. Köszönöm. Most a Lacika itt mutat egy képet kettőjükről, és azt mondom, hogy víz a sivatagban végre. Tényleg.
2: Gyuri, én is nézem ezt a képet, látom Dua Lipát mellette George Clooney, Dua Lipa egy ilyen ice coffee-t, egy ilyen jeges kávét iszik, George Clooney meg egy ilyen hosszabb eszpresszószerű valamit. George Clooney kétségbe esetten néz, nagyjából úgy, hogy tényleg most ma végre kirúgtak.
1: Mint ahogy
2: és Dua Lipa meg úgy néz, ahogy Dua Lipának néznie kell, és akkor én is azt gondolom, hogy én is kézen fogva Dua Lipával mennék ma haza.
1: Igen?
2: Nem George-al.
1: Azt mondod, itt vannak egy képen, hogy gyémánt fúrod, merre húz most?
2: Ez ice coffee-jába. Igen, de ez nem jelenti azt, Gyuri. Tehát az a baj, hogy te nem tudod az állati ösztöneidet ketté választani attól, hogy milyen életérzés az, amit ha sugalnak, akkor azzal tudsz azonosulni. Tehát az állati ösztöneid, te ugye Dua Lipával lefeküdni akarsz, ugye?
1: Figyelj, ha úgy adódna a helyzet,
2: erre válaszoljál a kérdés egyenesen.
1: Valószínűleg megpróbálkoznék vele, ha úgy adódna a helyzet.
2: De más nem.
1: Mit más nem?
3: Hát még egy kávé.
2: Igen. Nem értem. George Clooney-val nem feküdnél le.
1: Nagyon jó, végre egyszer igazat mondasz ebben a témában.
2: Na, de hát Gyuri, nem lehet csak így gondolkodni, érted? Tehát a kávé kapszula biznisz nem arról szól, hogy Háder György magát fiatalnak képzelő gondolati egyetemista.
1: Aha.
2: Kivel feküdne le? Nem erre építünk kapszula kampányt.
1: Érted? Nekem eddig bejött.
2: Mondd, akkor te kivel fekszel, a Omnia babával? Az mi jött be?
0: Jakobs.
2: Vagy a Julius Meiner.
1: Az a figura megfogta a tekintetem.
2: Hát az Omnia baba az egy ilyen leegyszerűsített, ugye? Ott látsz egy függőleges rést, amin van egy fej. Te ennyire redukálod a nőket.
1: Erre nem emlékszem, erre az Omnia babára, ezt most te hoztad be nekem.
2: Lacika mindjárt megmutatja.
1: Nézd meg Dua Lipát, sugárzik belőle.
2: Tudom, Dua Lipa a legjobb nő.
1: Hát akkor meg most mit vizéled itt a George
2: Nem erről szól a kávézás és a prémium termékeladás.
0: Nem érted, hogy nem csak egy dologról szól, amire mindig gondolsz?
1: De értsétek már meg, hogy valakinek, tényleg már Anettnek is fáradt a George-otok. Értsétek meg, hogy itt valami frissesség, ebben a nőben energia van, ami a George-ban a vészhelyzet óta nem volt.
0: Jó, csak el tudod képzelni, hogy otthon így felöltözök, felveszek egy ilyen bőrruhát, és akkor magamra akasztok
2: valamit. Gyerekek, nem leutánozzuk azt, ami a reklámban van.
1: Eddig felöltöztél George Clooney-nak, vagy mi bajod
0: van? Nem, de vágytam rá, hogy bejöjjön és leüljön velem, és mondjuk váltson pár szót.
1: Na, most én ezt várom Dua Lipától.
0: Én például kicsit irigykedem, hogy nem így nézek ki.
2: Jó, azért a Gyurinak volt egy vallomása. Csak az, hogy ő bizonyos dolgokkal mégis tud azonosulni, de nem a finom, illatos, elegáns férfiakkal, hanem a vad, szagos férfiakkal. Tehát, hogy
1: mesélj.
2: Hát figyelj, azért emlékszünk arra, hogy te mondtad, hogy vettél legalább 3 flakon Dior szavást, azért, mert láttad Johnny Deppet egy sivatagban egy elektromos gitárral és 4 farkassal pózolni.
1: Ez így volt.
2: Így van.
1: Igen.
2: És mit éreztél akkor?
1: Hát, hogy ez király, ez cool, ez a karakter, ez nagyon ott van. Tehát nekem nem azzal van a bajom, hogy a reklám megérint, hanem az, hogy George Clooney teszed meg ennyire ezt a papírt.
2: De te mit tettél meg ebből a reklámból, ezt akarom tudni.
1: Az életérzés.
2: Hogy van áram a sivatagban? Vagy az, hogy olyan úgy van befújva, hogy nem mernek oda menni a farkasok, mert
1: most,
2: olyan szaga van?
1: Értem.
2: Mit értettél?
1: Most már értem, hogy miért kapott el téged
2: ennyire
1: George Clooney.
2: Mit értettél meg ebből a reklámból?
1: Azt a szabadságérzetet, azt a
2: az miért szabadság, amikor egy gitárral nem tudsz odébb menni, mert 4 farkas körül vesz? Az milyen szabadság?
1: Hát tudod, ez a baj.
2: Te befújtad magad 5 kiló szavással.
1: Bezzeg neked George Clooney átjött, ugye? Ez átjött. Az átjött.
2: Igen, amikor Veszpával kellett elmenni abból a fogadásból, amikor a két ribanc lenyúlta az autókulcsát.
1: Úristen, azok finom hölgyek voltak.
0: Milyen ízlésed van, Gyuri?
1: Milyen ízlésetek van nektek? Na mindegy, de akkor már pörgött a gyémánt fúró. Már láttad, és az volt az.
2: Hát nem tudom, mire vonatkozik a kérdés. A Veszpára?
1: Amit idéztél reklámot arra. Amit most
2: a te farkas reklámod?
1: Nem, a te Veszpás, nosztalgiás reklámod.
2: Szuki volt, az vicces volt.
0: Mozog a fúrót.
2: Hát ez hülye. Na jó, gyerekek, akkor azt nézzük meg, jó, akkor neked megvolt ugye ez a Johnny Depp dolog, ugye?
1: Az nekem az nagyon átjött, igen. Legalább annyira, mint nektek ez a George Clooney dolog.
2: Vagy neked ugye a csomorcsilla fogyi tabletta, Anett.
0: Nem? Nekem az nagyon, még nem látszik, de nagyon átjött.
2: Nem, hát az egyik lábadon már látszik. A csomor megvan, a csilla nincs még.
0: Szegény. Az micsoda?
2: Mi? Fogyi tablette, nem láttad?
0: Nem, még soha.
2: Mindegy, de lopasz bele ilyen újságokba, és akkor...
0: És azt Anett használod?
2: Alul egyharmados hirdetésben ott van.
0: Anett, segítünk már.
1: Anett kiszúrta azt magának, az jó lesz.
2: Na, jó, van-e olyan még itt közülünk, akinek egy sztárral történő reklám, és nem direkt módon, hogy a Gyuri elképzeli ezt, de valahogy életérzésből hatott rá, és mit tudom, fogyasztott terméket.
0: Én felteszem a kezem, én vagyok az egyetlen, aki ebben hiteles. Emlékeztek a Farmavit reklám plusz reklámokra? Egerszegi Krisztina?
2: Igen, tényleg.
0: Na, tényleg. Tehát hogy most így mindenki így elképzeli magában, ugye Egerszegi Krisztina ugye 88-ban nyerte az első olimpiáját, és ott 90-es években szerintem felkarolta a Farmavit, volt a plusz, és ő gyakorlatilag ezt reklámozta, és ő teljesen összefort vele.
2: Mit reklámozott ezzel, hogy neki ettől van energiája?
0: Hát gondolom, igen, de és például én teljesen Én vettem, tehát belőlünk
2: értek. Nem vettél semmit, a szüleid vették.
0: Persze, anyuka még azért dolgoztak.
2: De tényleg? Szegény.
0: És képzeljétek, ott voltak, és még gyűjtöttem is a flakont, hogy hát, ha majd egyszer elmondhatom a Krisztinának, de ez ilyen gyerek sztoria.
2: Én értem, de azt hitted, mert ugye te olimpiai bajnok akartál lenni, úszásban ő volt a példaképed, azt hitted, hogy ezzel a tablettával te olyan energiát kapsz, mint ő,
0: gyerekként.
2: És olyan leszel, mint ő.
0: Igen, itt azért kell hangsúlyozó ki, 8-10 éves voltam.
2: Oké, de nem teljesen oké.
0: Tehát nekem hatással volt.
2: Miért kell leváltani George Clooney? Térjünk erre vissza.
1: Hát mondd el, hogy téged miben varázsol el, és akkor ezzel lehet egy kicsit közelebb.
2: Miért kell leváltani? Tehát, hogy mi történt mert ugye eddig sikeresen működött, mi történt eddig a társadalomban?
1: Szerintem, mert az, hogy azokat az embereket is meg kell szólítani, amit pont Anett tökéletesen egy módon, egy szóban megfogalmazza, akiket untat ez a karakter, és nem tudnak vele azonosulni, mert azt mondják, hogy én energikusabb vagyok, én pörgősebb vagyok. Nekem az életem ennél eseménydúsabb, mint hogy belepózolok a kamerába.
0: De szerintetek, hogyha egy ikonikus nagy karaktert, akit mindenki ismer, és a fiatalok is ismerik, George Clooney, csak megöregedett. Azért, mert valaki már nem olyan fiatal, uh-huh. ezért leveszed az arcát, a népszerűsége ugyanúgy megvan. Tehát Dua Lipától mondd meg nekem, hogy a nők, férfiak, vagy a fiatalok vesznek többet kálit.
1: Szerintem a fiatalok.
3: És ez a cél valószínűleg. Igen. Ez a cél, hogy nyissanak a fiatalok felé, és máshogy nem tudnak, mert hiába ismeri mondjuk a 20-as meg a 30-as generáció George Clooney-t, nem fogja motiválni, hogy vegyen kávét. Mert azt fogja mondani, hogy az anyám meg az apám iszta.
2: Szerintem egy picit arról is szól ez a dolog, hogy a fiatalok felé nyitni úgy láttátok, mi volt a kezükben. A George Clooney kezében volt egy espresszó csésze, és a Dua Lipa kezében egy ilyen szopós üveg jégkockákkal és ilyen látté és cuccal. Uh-huh. És az, hogy a kávét sokféle másképp módon is lehet fogyasztani. Szerintem ez ez. Aha. Szerintem ez, mert a fiatalok ugye nem isznak egy espresszót. Tehát hogy ez nem nagyon látod. De az, hogyha egy nagy jeges kávét abból a flakonból, amit meg tudsz venni a Decathlonban, nem tudom mi, és akkor az igen, tehát hogy a kávé több annál, mint hogy ülsz egy kávézóban halkan.
1: Van benne.
2: Szerintem ez tud lenni. Gyerekek, mindenből lehetett. Tehát például lehetett, mit tudom én, Tommy mosógélből prémium terméket csinálni, hogy tényleg egy nagyon exkluzív butikba vedd meg az Andrássy úton, nagy Tommy felirattal.
1: Szerintem simán lehetne. Uh-huh. Simán lehetne. Ha mondjuk egy ilyen parfüméria stílusban csinálod meg, ahol kanapék van, fogadnak téged, leülsz, megmutogatják az illatokat, tudod, jegyzetelnek az ízlésedről, neked mi tetszik, a mosási szokásaidat megkérdezik, minden, hát abban a pillanatban már prémiumnak érzed az egészet.
2: Akkor csinálj egy reklámfilmet, Léci Gyuri, te, hogy tudsz most eladni mondjuk egy motorolajat? Aha. Prémium termékén. Hogy néz ki a reklámspot?
1: Milyen legyen a stílus, ilyen szexis?
2: Elegáns.
1: Elegáns.
2: Tehát ne legyen nagyon-nagyon ilyen ez a huncutkodós szex is.
1: Ne?
2: Lehet primitív is, mint az Old Spice.
1: Én csak olyat tudok.
2: Ja, tudom. Próbáltam segíteni.
0: Ne legyen nagy elvárásod, Gábor.
1: Persze, direkt idegen pályára akarsz terelni, mi?
2: Ne. Hogy tudnád elegánssá tenni a motorolajat? Egy reklámspotot mondd el.
1: Én inkább szexisnek irányítanám.
2: Akkor tedd meg.
1: Tehát képzeld el azt a helyzetet, mert a motorolaj szerintem ilyen dögös, az eladható ilyen szempontból. Uh-huh. Képzeld el valami olyat, hogy mit tudom, én vagyok a szuperhős.
2: Te játszanád egyébként a főszerepet?
1: Most én magamra képzelem hirtelen. Okay. Én vagyok a szuperhős, akinek a motorolaj jön az ujjából, hogyha meghúzzák az ujját. És mindig, mint pókember vagy hát Superman.
2: A felnőtt a gyerekek elszúr, húz meg az ujjam, az nem motorolaj. De oké. Okay. Jó, meghúzzák az ujjad a gyerekek.
1: Nincsenek gyerekek. Ez fontos. Ebben a reklámban nincsenek.
0: És hol jön még oda?
1: Olyan vagyok, mint Superman, meg pókember, hogy bárhol, ahol szükség van rám, én ott termek. A kenőanyagos hős, a kenő, érted?
2: Ez nagy kábetű lenne.
1: Így van, én vagyok kenő. És akkor...
2: Értelek.
1: És akkor tudod, baj van, mit tudom én, a szórakozó helyet összevesznek csajok, és azt mondják, hogy rendezzük le egy ilyen iszap birkózással, de nincs kenőanyagunk, úristen, hol van kenő? És akkor már így a képbe így az ujjam így megjelenik lassan, és így érkezik hozzájuk az ujjam.
2: De így csaj meghúzza az ujjadat,
1: meg
2: és kenőből valahonnan spriszel az olaj, ugye? Hát ez zseniális. Nagyon prémium lesz.
1: Ugye?
2: Tetszik, Gyuri.
1: Következő jelenet is lenne, tehát simán többfélét is tudnék. Na ez egy kampány, szerintem. Ezt megjegyezni. Vennél? Kenő. Vennél kenőtől? Kenőolajat?
0: Tényleg.
2: Esküszöm, ez tetszik. Ez vicces.
0: Tennél ilyen olajat a kocsidba? Hogy húzogathatod
2: egy, valaki? Ez egy jó kérdés, hogy húzogatom a hülye gyerek ujját, és közben spriccel az fülén, orrán, mindenhol.
0: Lehet, hogy
2: igen, hogy én a prémium autón lehet, hogy nem ezt tenni.
1: Megjelennék az ujjamban, mint IT, és jönne belőle a kenő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt, ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gerencsér Tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsor vezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lind termékek, egyes Pick téli szalámi termékek és egyes Whiskas termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: A reklám után...
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: 10 éve indította a maradék nélkül programot a Nébi. Kevésbé pusztulnak a brazíliai esőerdők. A hét közepétől lehűlés várható. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. 10 éve indult az iskolákban a Nébi maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
18: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
17: Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztulását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezett térség kulcsfontosságú szerepet játszik bolygónk oxigén termelésében és a szén-dioxid megkötésében. Az előrejelzések szerint ma akár 30 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében, a 85-ös és a 71-es kilométer között. Közben a 470-es főúton Békés belterületén egy személyautó villanyoszlopnak ütközött. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A Szokottnál is erősebb a reggeli forgalom, a Budapest környéki utakon is telítettek a sávok az M1-es autópályán mindkét irányba, Herceghalom és Biatorbágy között. Az M2-es autóúton Budapest irányába, Váci és Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán már 60-tól a bevezető szakaszig. Adta hírul az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Ne, elmondom, miről van szó. Itt ugye Anett nagy autóvásárló, és ugye amikor nem volt egy úr a közelében, aki odafigyelt, minden cselekedetét figyelte és óvta, akkor Anett teljesen ilyen, mintha nem lenne holnap, vágott bele a világba, épp úgy, tehát hogy azért te kalandoztál rendesen az autóvásárlást ideértve.
2: Ja, hát én nagy kalandor voltam, igen. Tehát, hogy nekem azért voltak pontok, ami fontos volt egy autóvásárlásnál, például a színem.
3: Ja, te úgy volt, hogy meg lehet, és azt mondod, kék, ez kék, és már fizetted is kék.
1: Jó, de valljuk be, azért most anélkül, hogy hibáztatnánk nagyon Anettet, az autókhoz mi egyáltalán nem értünk. Évi, te értesz?
2: Én abszolút, hát nem. Nem, úgy nem tudnék.
1: Semmi. Semmi. Nyilván a saját autódnak az adatait el tudnád mondani, lóerő, nem tudom, izé, nyomaték, de amúgy nem értesz hozzá, tehát ha belenézel a motorháztető alá, akkor semmi.
2: Nem, az, hogy van benne falevél, vagy nincs.
1: Falevél.
2: Nem, tehát, hogy...
1: Igen, Gyuri, te még végképp nem.
3: Semennyit. Maximum annyit, hogy a dízelnek tudom, milyen hangja van, és ha megkérdezem, hogy ez dízel, és azt mondják nem, akkor tudom, hogy fura hangja van, ha dízel hangja van. Ennyi.
1: A mondatodat nem értettem, de...
2: Na, vélem, ebből derül ki, hogy nem értem.
1: Én annyit értek az autókhoz, amit láttam ugye a Wheelers Dealersből, az autókereskedők, hogy Ed China egy flexel kihasít egy darabot egy Alfa Spiderből, és visszahegeszti, és lefújja piros sprével. Tehát, hogy én ennyit...
3: Tehát az, hogy hogyan kell így autót megmókolni, azt tudod.
1: Ez nem mókolás, ez javítás. Ez restaurálás. Na jó, de és akkor Anett jött, hogy húha, ő most szeretne segíteni azokon, akik használt autót vesznek, mert talált egy zseniális cikket, és ha ezt elolvassuk, akkor tudni fogjuk azt, hogy mire ügyeljünk, amikor egy használt autóval állunk szemben. És akkor elkezdtük nézegetni Anett kis cikkét, és akkor ilyenek voltak benne, hogy ne legyen visszatekerve a kilométer óra.
2: Igen, ez fontos, de nem jutottunk dűlőre, hogy én azt hittem, hogy ez már nem divat ma. Manapság.
3: Nem divat.
1: És akkor mi kell mondani a kereskedőnek, hogy ez már nem divat?
3: Uram, ez már nem divat.
2: Haladjon a korra.
1: Igen. Akkor a másik, hogy nyúljunk a sárvédő alá. Anett, mit keresünk ott?
2: Sarat. Nem.
1: Értem. Sárvédő sár. Igen, ha nagyon saras az autó, az gyanús. Szóval Anett, és azt mondtuk, hogy Anett...
3: Uram, ez nagyon sáros, ne akar ön átverni engem. Látom, hogy ezt használták.
1: Azt akarjuk ezzel csak mondani, hogy Anett bár lelkes volt, de hasznos nem, és ezért azt gondoltuk, hogy de mi tényleg szeretnénk segíteni azokon, akik használt autót vesznek. Hogy tudjuk ezt megtenni? És én nem tudom, hogy régen ez hogy volt? Évi, amikor te használt autót vettél, te vittél valakit magad, vagy hogy csináltad?
2: Én akkor hát egy férfit, aki szerintem jobban értett hozzá, és akkor tudod, úgy elmondt, és akkor ilyen nagyon...
1: Na de kiket ismertél? Cseh Lacit ismerted, nem meg?
2: Igen, és mondd ki még egyszer, hogy Gyurtadanit. Szegény, tényleg.
3: Melyiket küldted el autóért, mondjad.
1: De tényleg, hát nem ismertél más...
2: Nem, de azért voltak barátaim.
1: A gyárfás biztos nem jött el. A negyedik férfi, akit ismert.
2: Gyere Tamás, nézd meg a sárvédőt.
1: De hogy nem tudtál nem vinni
2: tudtam,
1: érdemben
2: embert. Érdemben nem tudtam. Olyat nyilván apukámat vittem, vagy a bátyámat vittem. Tehát hogy számomra ők voltak ilyen hitelesebb emberek etéren. De hát most ne haragudj, vakon voltak. De a bizalmam nagyobb volt beléjük, mint bárkivel.
1: Uh-huh. Így
2: van. És ők akkor nyilván felhívták, tudod, az autószerelőt, hogy Józsi, itt állunk, szerinted mi? Tehát ugyanaz, amit bármikor most csinálnánk.
1: Hát igen, én ugye nézegettem már autókat a lányomnak, és találtam is egy használt autót, és ez valahol Kiskun, nem tudom hol volt, mindegy is, és akkor gondoltam, hogy úristen, nekem oda le kell autóznom. Uh-huh. Kettő, nem értek az autóhoz, tehát most hiába autózom oda le, azt látom, hogy ezüst. És három, el lehet-e vinni, ez egy magáneladó volt, el lehet-e vinni tőle ezt az autót egy Mercedes szervizbe, ami legközelebb Debrecenben van.
3: Úristen, ez egy félnapos tortúra, és mennyi lóvé.
1: Meg sem tudtam volna szervezni. Aha. Tehát, hogy nem tudtam, és ezt most hogy? Vagy onnan kapok, nem jön ki egy szerelő. És akkor valaki mondta, hogy keressetek meg, van ilyen szó, te mondtad, Gyuri.
3: Én mondtam, mert én már találkoztam ezzel a dologgal. Nekem, amikor apukámnak kerestünk autót, akkor igen, kifejezetten olyan szakembert is választottam, aki elmegy és megnézi az autót velünk szakszemmel.
1: Sőt, mondok jobbat, akár nélkülünk is. Tehát én találtam egyet, és elment oda a helyszínre, nyilván van ennek egy úti költsége, és van ugye ennek az átvizsgálásnak a költsége. Az előbb mutattam meg neked, Évi, hogy mit küldtek át erről az autóról.
2: De konkrétan egy olyan leírás, mint egy teljesen új autónál kapsz egy ilyet, hogy mi van benne, itt azt írja, hogy mi van benne, és milyen állapotban van, képeket csatol hozzá, de benne van a gömbcsuklótól kezdve mindenre a rugón át, amire legyünk őszinték, hogy egy új autónál sem nézed meg.
1: Igen.
2: Nem, hogy egyébként persze. Egy használtnál.
1: Hát, új autónál mondjuk minek, de hogy igen. Igen, értem.
2: A minek? Hát
1: a gömbcsuklót mit nézek, és egy újatónál feltételezem, hogy egy gyári.
2: Honnan tudod, hogy benne van-e?
1: De igen, tehát a minden egyes olyan tételnek az állapotát, és ugye rácsatlakoztatott, amit kompjútert, de minden nagyon le van, valami 3-4-5-6 oldal dokumentumot küldtek át arról az autóról.
3: Igen. Nagyon durva, és millimétereket mérnek, és mindent átvizsgálnak, amit csak lehet.
1: Abszolút.
3: És ezzel leveszi rólad azt a terhet, hogy utána a te értetlenséged miatt egy nagy bajba kerülsz.
1: Pontosan, és most egy ilyen cég emberétől szeretnénk megkérdezni, hogyha valaki mégis úgy döntene, hogy nem egy ilyen céget hív fel, hogy veszem, maga akarja átnézni az autót, hogy oda megy, hogy azért annyira ért hozzá, vagy akkor mire ügyelj? És ezért van itt velünk Juhász Attila, az Autókommandó Kft. Alapítója és ügyvezetője. Szia Attila, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt Attila! Én azt hiszem, hogy tőletek egy munkatárs volt, aki nekem nézett autót, ugye?
4: Így van, Tamás kollégám volt.
1: Tamás, figyelj, le a kalappal, ezt most tök komolyan mondom, tehát amit ezzel, végül nem vettük meg az autót, de ennek más oka volt, de le a kalappal, amit ezek, és hogy ilyen régen nem volt ilyen szolgáltatás, el se akarom hinni. Na mindegy, de most nem benneteket akarunk reklámozni, hanem konkrét tanácsokat szeretnénk kérni, és nagyon laikus kérdésekkel fogunk téged most bombázni, oké? Okay?
4: Oké, erről nap mint nap hallok ezekről a kérdésekről, úgyhogy vágjunk be.
1: Így van. Na, itt van először is ez a kilométer óra visszatekerés. Ezzel mi a helyzet? Anett azt hitte, hogy ez már nincsen, mi Anetten rögtünk, ugyanakkor tudjuk azt, hogy vannak ezek a kilométer órák, amelyek rendes fizikai kilométer órák, tehát ott pörög benne valami tárcsa, vagy ugye vannak ezek a digitálisak, és az ember azt gondolná, hogy hát a digitálisakat azt már tényleg nem lehet manipulálni. Van-e ez még Magyarországon, ez még létező dolog-e?
4: Hát szerintem inkább a kérdés az, hogy mennyi idő fog még eltelni addig, mire azt lehet mondani, hogy ez nincs jelen a mindennapjainkban, mert hogy ez véleményem szerint a legnagyobb aranykorát éri. És itt lehet két különböző perspektívát nézni, az egyik az a perspektíva, ami ugye az eladók részéről van, hogy miért tekerhet meg egy órát egy eladó, és nyilvánvalóan ugye ez az anyagi haszonnak a reménye. Viszont ugye onnantól kezdve, hogyha ezt valaki ebbe már beleesett, akkor van ugye a vásárlói szemszög is, és a vásárlóknak az sokszor irreális elvárásaik, amikor elvárják azt, hogy egy 15-20 éves autóba ne legyen csak 165 ezer kilométer, úgyhogy valamilyen szinten ebbe bele is kényszerítik az embereket, de nyilvánvalóan az eladóktól indult el valószínűleg ez az egész, úgyhogy ez nagyon határozottan a mai napig ugyanígy van, és meg tudják tekerni ugyanúgy a normál analóg műszert is, és a digitálisat is, tehát ez nem probléma a mai világban.
1: Attila, ugye azt szokták mondani ilyenkor, hogy hát legyünk észnél mi vevők, mert az autó átlagos állapotát, ha nézzük, az relációban van a kilométer állásával. Magyarán, én hogy nézzem, ugye mert nem tudhatom, hogy most egy 140 kilós zöldséges szétülte a bőrülést, és ott kirepett a seggén a izé, és taposta a nagy trampli elefánt lábaival a pedálokat, vagy vezette egy pláza cica, aki bár illatos volt, és a bőrülésre semmit nem csinált, de mondjuk 7 évig volt nála az autó, egyszer nem cserélt bele olajat, és az olajszint is. Tehát, hogy nem tudom a relációt jól értelmezni, hogyha most éppen 210 vagy 165 ezer van egy 15 éves autóban, hogy ezt most kihasználta. Van-e olyan dolog, amire ügyeljek, amiből mégis látszik ez?
4: Hát az előbb tök jó, hogy beszéltetek erről, és szerintem egy laikusnak ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert ugye, ahogy ti is mondtátok, mi állapotfelmérők egyrészt egy nagyon meghatározott szempontrendszer szerint dolgozunk, 3-4 órán keresztül, és minden autót ugyanilyen górcső alá veszünk, tehát rengeteg olyan részlete van az autónak, ami alapján aztán megállapítást és összefüggést tudunk hozni a kilométer órállás és az állapotra. Úgyhogy ez egy laikusnak nagyon-nagyon nehéz feladat, főleg úgy, hogy ahogy mondtam is, laikus, tehát nem ért hozzá.
1: Értem, lehet akkor, ugye erről is biztos tudsz sokat mesélni, lehet kapni ilyen kütyüket az Amazonon, vagy máshonnan, bárhonnan, amiket ha bedugunk a kocsiba, akkor kiírja az összes hibát. Ott van valami ajzat, majd te elmondod, hogy hívják ezt az ajzatot. De a kérdés az, hogy én totál laikus vagyok. Mit látok én ezekkel?
4: Hát igen, ezt OBD csatlakozónak az, hívják az, egyébként, az, ez most már a 2000-es évek elején óta kötelező az autókba, és nagyjából az autónak az elektronikai rendszerét szerintem az a legegyszerűbb, hogyha úgy képzelitek el, mint egy könyvet. Egy nagyon-nagyon hosszú könyvet, tele betűkkel, és egy ilyen kínai egyszerű kütyű, az olyan, mintha csak mondjuk az A meg a B betűket ismerné, és akkor rádugnád a könyvre, és akkor próbálnád tőle elvárni, hogy egy ilyen teljes körű tájékoztatást adjon az autóról, de hát nem véletlen vannak profi diagnosztikai műszerek ezekhez az autókhoz, mert ők nagy eséllyel ismerik ugye az összes betűt, és így könnyen kiolvassák a könyvet, és így egy teljesen nagy képet kapsz az autónak az elektronikai állapotáról.
1: De ez most mit jelent? Vegyünk-e drágább kütyűt, vagy mi laikusok ne is próbálkozzunk azzal, hogy, hogy mit olvasunk ki belőle?
4: Én inkább azt javaslom, hogy ne is próbálkozzatok ilyennel. Hallottunk már olyan rémsztorikat is, hogy rádugtak egy kütyűt, és elállítottak valamit, és onnantól kezdve kész volt a baj, és megvolt a vita. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, úgyhogy én inkább ezt a részét is szakemberre bíznám, főleg, hogy olyan adatok és olyan értékek vannak, amiket valószínűleg egy laikus hiába néz, nem mond neki semmit.
1: Na jó, akkor a másik kütyű, amivel felszerelkezek ilyenkor, ezt is láttam a tévében, a festékmérő.
2: Igen.
1: Veszek festékmérőt, és kinézem az internetről, hogy egy Ford Mondeónak milyen vastagnak kéne lennie a festéknek. Ezzel tudok-e laikusként magabiztosan jaszkarizni?
4: Hogyha rendesen utána nézel, akkor az én véleményem szerint igen, és a legfontosabb, és mindenkinek ezt tanácsolom, nyissátok ki az ajtókat, és az ajtók alatt az oszlopokat kezdjétek el méregetni, mert gyakorlatilag ugye ott, ha sérül egy autó, és komolyabban sérül, akkor ez vált szerkezetileg sérül, ami azt jelenti, hogy a főtartó pillérei sérülnek az autónak. Én úgy gondolom, hogy ez tud komoly következményekkel járni a későbbiekben is. Az, hogy most az autó külső, vagy a sárvédő, vagy a motorháztető volt-e fújva, az igazából így alapjaiban nem probléma, mert ez lehet akár egy karcolás miatt is. Tehát a legfontosabb a vászszerkezete az autónak, tehát nyissátok ki az ajtókat és az oszlopokat méregessétek serényen.
1: Akkor láttam egy német ilyen YouTube-os autós tehát, hogy kerestek egy használt autókat, nézegettek, és a csávó elővette az otthoni hűtőmágnesét, és rávágta a Volkswagen Golf oldalára, és ha az leesett, akkor azt mondta, hogy jaj. A hűtőmágnes trükk, ehhez mit szólsz?
4: Igen, én ezt találkoztam is erre egy ilyen hivatalosabb műszerrel, ami tényleg így milliméterben meg van határozva az, hogy ha a mágnes rajta marad, akkor így kiírja, hogy hány milliméter, ott jelz, hogy hány milliméter lehet rajta a git, meg maga a festék, de hát ezzel nem lehet sok mindenre menni, szóval nekünk is olyan műszerink vannak, amiket éveken keresztül teszteltünk nyilván, mert ezzel foglalkozunk, és nagyon-nagyon-nagyon pontosak, ahogy ti is mondjátok, mikronban mérnek, tehát itt nagyon-nagyon kicsi különbségek vannak, amíg egy háznál milliméterekről beszélünk, centiméterekről egy vakolatnál, itt az autóknál itt mikrométerekről beszélünk.
1: Egyébként ugye mindenki azt próbálja valahogy elkerülni, sok minden más is, de például, hogy ne legyen törött az autó. Ennek hol vannak a legárulkodóbb jelei?
4: Hogyha egy autót eladásra készítenek fel, akkor mindig találkozunk ilyen fényezési hibákkal. Belefújkodnak a fekete műanyagba az ezüst színű autónak a színével, vagy nem fogadnak vissza rendesen egy patentet. De akkor én megint visszakérdeznék, hogy az probléma, hogyha egy autó valamilyen szinten akár egy kicsit enyhén is volt sérülve?
1: Ez egy baromi jó kérdés, egyébként mindenki menekül a törött autóktól, de hogyha most volt egy ilyen kis izéje, egy kis lámpánál összeütköztek, volt benyom, megcsinálta a szerviz nekem, egyébként azzal nem, nincs semmi bajom, nem?
4: Azzal a véleményem szerint sincsen semmi gond, sőt egyébként nagyon jó szakemberek is dolgoznak az országban, és itt megint egy picit vissza lehet kanyarodni arra, hogy milyen elvárásaik vannak a használt autót keresőknek, mert sokszor futunk bele abba, hogy elvárják az emberek, hogy egy 10-15-20 éves autó is gyári fényezéssel rendelkezzen, holott ez elvárhatatlan.
2: Oké, de akkor nekem az a kérdésem, hogy érdemes még szerinted is lehet jó használt autókat venni, vagy úgy kell, ahogy te is mondod, hogy segítséget kérjünk, mert biztos, hogy átvernek valamivel.
4: Nagyon határozottan lehet jó autókat találni a használt autópiacon, viszont akkor fogsz tudni a legjobban kijönni belőle, hogyha egy tényleg valósan hozzáértő szakember segítségét kéred, mert itt tényleg el fogsz kerülni olyan buktatókat, mint amikor ezek szerint akkor a Gáborék is elkerültek.
1: tudok-e ott, mit tudom, ilyen pszichológiai trükköket alkalmazni a sóderen, amikor ott vagyok a használt autó kereskedésnél, hogy mit tudom, hát azért nem valami szép ez a kartergáz, ahogy nézem, tehát hogy bedobok egy ilyen szót, hogy kartergáz, fingom nincs, hogy hol van, akkor az el tudom-e bizonytalanítani a nagy pocakos magabiztos kereskedőt?
4: Hát akkor valószínűleg a következő rádiós volt rólad fog szólni, hogy milyen ügyfélmenki és miket mondogatott, de szerintem itt a legnagyobb trükk az, hogy az ember tényleg felkészülten megy, tényleg egy meghatározott szempontrendszer alapján átnézi az autót, és kialakít magában egy képet, de még egyszer mondom, hogy ez szakember nélkül szerintem egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hiszen amikor házat mész vásárolni, akkor sem te vagy a statikus, meg az ügyfél, vagy az ügyvéd, hanem megvannak erre a megfelelő szakemberek, és meghallgatod a tanácsukat és a véleményüket.
1: Hát persze, csak én például láttam ilyen trükköket is régi dízel Mercedeseknél, hogy letekarta azt az olajbeöntő izét, és rátette, de csak kilazította, és a motor járt, és ha nagyon táncolt az a sapka, akkor valami nem volt jó. Ha nyugodt volt a sapka, akkor jó volt. Hogy ilyen trükkök vannak még?
4: Hát igazából nyilván lehet ezekről olvasni a neten, hogy milyen emberek mennek vásárolni, és akkor hogyan verik át a vásárlókat azzal, hogy beleöntenek olajat a hűtővízbe, és akkor rögtön azt mondják, hogy ez az autó, ez biztos hengerfejes, úgyhogy olcsóbban kell eladni. Hála Istennek mi ilyenekkel nem találkozunk, azt lehet mondani, hogy tényleg tártkarokkal várnak minket, még abban azokban az esetekben is, amikor vaj van az embereknek a füle mögött.
1: Tehát akkor is, hogy tehát a kereskedő is örül annak, vagy az eladó is örül annak, hogy ti jöttök.
4: Igen. Egészen addig nagyon-nagyon szoktak örülni, amíg ki nem derül, hogy itt bizony egy direkt megvezetésről van szó, mert onnantól kezdve nyilván a hangulat az már nem szokott a tetőfokára hágni.
1: Az Évit aláfektetem az autónak, azt mondom, hogy na, akkor ha nem árulod, de mi a legnagyobb baj az autónak, Évi aláfekszik, akkor ez ettől megijednek?
4: Hát, hogyha éppen be akar ülni az autó, és akar vele indulni, akkor biztos. De alapvetően egyébként, ha tudod, hogy mit kell nézni az autó alján, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos, sőt, kötelező dolog, mert rengeteg kritikus pont van egy autónak a padlólemezén, illetve az alján, amit kell nézni. Úgyhogy ha ezeket tudod, hogy hol van, akkor ez egy kötelező elem, hogy lefeküdj az autó alá.
2: Tehát, hogyha aláfekszem, akkor elmondom, hogy a padlólemez kicsit le van csúszva. Mit mondjak még? Kopott a gumi belső, tehát valószínűleg a felfüggesztésen némi nemű van, futómű beállítás hiányba szenvedünk.
1: Vagy üvölcsik, hogy ember, hol a katalizátor?
2: Igen. Gábor, mondd neki, nem látom.
4: Igen, egyébként a mai világban egyébként egy mondat, a mai világban szerintem a legnagyobb probléma az autóknál az a rozsdásodás és ennek az eltakarása. Szóval, hogyha egyetlen egy fontos dolgot kéne kiemelni, amit az autó alján mindenféleképpen néz meg, az az, hogy esetleg rozsdás-e az alja, vagy frissen lefújták-e olyan alvázvédővel, vagy festékkel, amivel el akarják takarni azt, hogy rozsdás.
1: Ezt szokták a YouTube csatornákon csavarhúzóval intézni.
4: Így van, erről a mi csatornáinkon is van egy jó pár darab videó.
1: Oké, Attila, ezek után... Azt gondolod, hogy ha valaki ezeket most megjegyezte, amikről beszéltük, akkor nyugodtan menjen egyedül vásárolni, vagy inkább ne?
4: Hát szerintem azért nem, mert a legjobb példa, hogy nekünk is rengeteg autószerelő ügyfelünk van, akik ők is elmondják azt, hogy hiába értenek hozzá, és hiába szerelik nap, mint nap, ettől függetlenül ők nem állapotot felmérnek, tehát nem tudnak olyan napra készek lenni, és nem tudnak egy olyan összeszedett rendszert felhozni, mint mi, hogy állapotlapot adnak róla, ténylegesen egy rendszer szerint nézik az autót, így nem tudnának egy 100%-os véleményt felállítani az autóról, úgyhogy nagyon sokszor kérik ők is a mi segítségünket. Úgyhogy ezért azt mondom, hogy laikus semmiféleképpen ne menjen szakemberi segítség nélkül.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, szerintem egy tök jó dolog, hogy ti vagytok, és mindenki döntse el, hogy megy autót vásárolni, de ezeket legalább hasznos volt tudnunk. Köszönjük szépen!
4: Én is köszönöm szépen, további szép napot nektek!
1: Köszönjük, Juhász Attila, az Autókommandó Kft. Alapítója és ügyvezetője!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Gyili.
14: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
15: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ismét a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart esténként. Megdőlt a májusi melegrekord Nagy-Britanniában. Itthon sem fogunk fázni, nem kizárt a 30 fok sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása, vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátettem, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának és az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozin ellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Ismét átadják esténként a gyalogosoknak a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. Megdőlt a melegrekord Nagy-Britanniában. A nyugat-londoni királyi botanikus kert egyik megfigyelő állomásán 34,8 fokot mértek. A Brit Meteorológiai Intézet szerint ez nemhogy május végén, de még júliusban is kivételesnek számít. Az új rekord 2 fokkal haladta meg a korábbi csúcsértéket. Itthon is meleg lesz, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott az M3-as autópályán Budapest felé, 60 térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. Közben az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. A 83-as főúton Tét térségében javítási munkálatok folynak. A Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométer között lezárták. Kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Olvasható az útinform.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor

0: jó reggelt!
1: Ó, boldog jó reggelt mindenki!
0: Boldog jó!
1: Happy birthday!
0: Oh yeah!
2: Bocsi!
0: Sweet Vokci, köszönöm!
2: Sweet Bocsi!
0: Sweet Vokci, köszönöm!
1: Tudom, hogy már pár kapcsolatban élsz, és
0: de
1: nem hiányzom.
0: Mit ajánlasz
1: annyira? Ha?
0: Jó, hát nem kell, mondjad, mit ajánlasz fel? Van bérlet, kamara, erdő, mi?
1: Hát most, hogy régen találkoztunk, vannak új ötleteim.
0: Oké, jó.
1: Megbeszélhetjük.
0: Megbeszélhetjük, jó.
1: Tudod, is a hiány az kreatívá tesz.
0: A hiány nagy úr.
1: Igen. Na gyerekek, hát őzét nagyon lehánytad a témámat, pedig
0: nem,
1: gyakorlatilag a világ fog gyakorlatilag átalakulni ezáltal. És nem akarok tovább csigázni, tehát itt vannak ezek az úgynevezett panamai selyemhangyák. És képzeld el, ez még mind semmi, megpróbálom nagyon spoilerelni a dolgot. Tehát a lényeg az, hogy ezek dolomit gyártó hangyák. Most mondod azt, hogy jó, van egy hangyabolyom, abból még nem lesz lakótelep holnap, de...
0: Ja, meg főleg, hogy Panamában van.
1: Nem, ez igen, már a neve.
0: Panamában, igen. Na, de figyelj.
1: Jó, Costa Ricában is van, jó? Így már jobb.
0: Jobb.
1: Na, szóval a helyzet az, hogy azért ez nem semmi. Nem az, hogy ők gyakorlatilag azt csinálják, hogy a hangyabolyban az történik, hogy sok széndioxid keletkezik, mert ők ilyen gombát is hoznak létre, amit aztán fölzabálnak, meg ők is ugye használnak oxigén. Széndioxid keletkezik, és mit csinálnak ezek a kis rohadékok? A széndioxidból állítják elő maguknak egy ilyen kis páncélt, ezt a dolomitot, dolomit bevonatot, tehát kőpáncélt csinálnak maguknak, olyat, amit évmilliók alatt a természetben magas nyomáson alakulhat csak ki a különböző kőzetrétegekben, elnézést. Na most, ugye mondanád azt, hogy ennek mi a rosszabb haszna van? Na hát ezért választottam én ezt a pályát, ugye ezért céloztam meg a biológiát, mint életcélt.
0: Hát nagyon abban éltél, igen. De várj, ez a dolomit rajta van a hangyán, mint egy alsó
1: katja? Igen, rajta van a hangyán, le kell szedni róla, és házat építeni bele, nem? Nem ez a lényeg, hülye? És ebből van az úzott kő, ugye, a különböző, a nem túl márkás autókereskedésekben. Nem ez a lényeg, hanem maga a ceremónia, tehát maga a liturgia, vagy hogy mondjam, a technológia, hogy miből állítja elő, hát ha figyeltetek volna.
0: De széndioxid.
1: Széndioxidból. Érted? És mi van sok nekünk, amit mi nem szeretünk a föld körül?
0: A széndioxid. De biztos, hogy nem csak széndioxidból, hát ez egy gáz, hát abból nem lehet egy kőkemény követ csinálni.
1: De bizony lehet. Na már
0: a dolomit az mi? A szén alapú, vagy ilyen alapú?
1: Hát ez mészkő, persze.
0: Mészkő, tehát szén alapú, csak nagyon tömör, ugye? Tehát az kell nyomás.
1: Így van.
0: És a hangya ezt mind nyomás nélkül előállítja, hagyjál már.
1: Képzeld, ez meg ezt meg tudja csinálni, képzeld el, ilyen kemotechnológiával. Na most képzeld el, hogyha ezt a technológiát elkezdik hasznosítani, ugye ezt tudjuk, hogy a dolomitot a különböző építőiparban mindenfélére használják, nem csak ilyen közúzulék, ugye például cementot állítanak belőle, ami azért nagyon fontos. Na most képzeld el azt, hogy a levegő széndioxid tartalmát, ami nekünk nem nagyon kell, és egyre inkább kínos, ugye a széndioxid kibocsátás, stb. Ráták, hogy ezt fel tudna ezzel a technológiával használni az emberiség, visszafordítva, ugye, az úgynevezett cirkulált természet, az élhető társadalom. És mi történik? Kibocsátjuk a rengeteg széndioxidot, majd utána egy technológiával megfogjuk, és házat építünk belőle, és utakat építünk belőle, és hadd ne soroljam meg, hogy milyen csodálatos dolgokat lehetne csinálni. Bocsi,
0: ne szél is már.
1: Kinek köszönhetjük? A panamai
0: sejemhanyag. Nem hagyd abba, hanem most magyarázd meg. Tehát ott a széndioxid, mit csinál vele a hangya? Mi az a technológia, amit mi el tudunk tőle lopni?
1: Na, hát
0: valamivel csak összekutyúlja, vagy valami.
1: Itt van az a dolog, ami már nem érdekes számodra, mert ilyenkor szoktál elküldeni az édesanyámba.
0: Még nem.
1: Tehát azért, mert ilyenkor jönnek a szakszavak, ilyenkor jön azért a biokémia, ilyenkor jön minden olyan, ami abszolút nem érdekes, érted? A lényeg az, hogy ők sem tudják, hogy hogy csinálja az a
0: Nem.
1: Tehát a kérdés jó, jogos. Igen, tehát azt látják, hogy ez

0: működik, de az, hogy hogyha, hát jó van,
1: ez hogy kell elképzelni a hangyaboly? Tehát ez a, milyen formában jelenik meg ez a dolomit? Tehát tényleg azt mondtad, ez a páncélja. Tehát ez egy ruha, amit levedlik, kivedlik magáról.
0: Igen. Ez egy ilyen kőpáncél tulajdonképpen.
1: És ez ledobja magáról, vagy abba hal bele?
0: Nem. Beépül a kitinbe, és erősíti a kitin gyakorlatilag.
1: Tehát gyakorlatilag meg kell ölnöm a hangját, hogy elvegyem a dolomitját.
0: Hát ki kell vonni belőle a dolomitot, de ez sem
1: ki
0: jó.
1: Ki kell vonni a hangját a dolomitból?
0: Hát vagy úgy, igen, persze.
1: És akkor van egy üres hangyavázam?
0: Igen, és abban nagyon jó autó szalom.
1: De várjál, és akkor gyakorlatilag ezzel el kell pusztítani, ez nem olyan, mint a méh, aki odaadja önként a mézét, ugye?
0: Nem, de önként mi? Benmámálom, mit képzelsz te? Hát a méhészek is mind kóklerek, hát lopják a mézet a méhektől.
1: Persze, hogy lopják a mézet a méhektől, a méheknek ez meg se kottyan, hát csinálnak újat. Ez nem olyan nagy dolog ez. Ez a
0: jó,
1: lopás,
0: de képzeld, de milyen jó lenne a méhnek, hogyha nem kéne újat csinálni, csak megcsinálnak.
1: Mi lenne másképp? Mondd már meg.
0: Az lenne másképp, hogy nem lennének kihasználva, nem dögölnének meg olyan hamasat.
1: Értem, de ez nem egy etikai kérdés, tehát nem kell morálisan érzékenyek.
0: Ja, te így állsz a természethez? Köszönöm szépen, nem is beszélek veled tovább, igen. Kizsákmányolod a rovarokat, és utána még azt mondod, az nem érdekes.
1: Ezt akarom csak mondani, hogy egy méhnek nincs önérzete. Ugye, ebben egyetértünk. Van vagy nincs? Mondd ki te.
0: Van. Nem akarok ilyet csinálni, mert megköveznek érte.
1: Te szerintem a méhnek nincs önérzete. Annál is inkább, mert semmi baja nem lesz, még a királynőnek sem. Elveszük a mézét, csináljuk, semmi gond. De a hangyákat ezek szerint ki kell nyírni, hogy elvegyük a dolomitját. Vagy
0: megvárod, hogy megdöglik.
1: Vagy a technológiát kéne lemásolni, de nem tudjuk, hogy hogyan csinálja.
0: Igen, erről van szó. Nagyon jól összefoglalta. Pontosan erről van szó. De nyilván hamarosan rá fogunk jönni, mert ugye az alakúszó hólyagját is megfejtették, és a többi, és ebből aztán utána technológia lett. Uh-huh. Tehát pillanatokat. Mi tulajdonképpen semmi más nem csinál, csak ötleteket veszünk ugye a természetből, amelyeket aztán, mert az is fizika, meg kémia, amit aztán szépen rekonstruálunk. Tehát ez tulajdonképpen ez az élhető társadalomnak a lényege. Na jól van, nem is akarok erről tovább beszélni.
1: Nem, beszél az anyós nyelvről, Gyuri azt mondja neki.
0: Ezt akarom, Sanzavéra, édesapám, ez a legnagyobb csoda most, tehát a csodák, ugye hadd ne mondjam el, hogy azok ott vannak körülöttünk, csak mi nem tudunk róluk. Ugye ilyen volt ez a dolomitgyártó, ugye panamai sejemhangya is. De a szanzavéra, az ott van a lakásban, az orcunk, az a szemünk előtt. És mi történik? Egy kész csoda, amit nem vettünk észre. Egy ilyen semmilyen ócska, igénytelen, riszrosszóban növény, amit nem azért vesznek az emberek, mert az dekoratív, vagy mit tudom én, hanem mert ezt árulják, kész.
1: De én nem tudom, milyen az anyós nyelv, az egy
0: nevén. Ez ilyen hosszú, vastag, húsos levelei vannak, és ilyen csúnya, mint a szarna, mindegy. A Gyuri, hát neked van otthon.
1: Gyuri most aludt, fáj, föl kellett keltenem.
2: Én itt nézem, csak nem tudom odafordítani a monitort. Hát,
1: ja, tudom, ez a szociál növény, minden irodázban ez
0: az.
2: De most újra divat, most megint levelek. Nagy gratulálok.
3: És nagyon könnyű életben tartani, tehát hogy ezért jó.
0: Hát itt teljesen igénytelen, na szóval a lényeg, ez egy ilyen sivatagból
2: származó. De úgy is néz ki.
1: Persze. Ez nagyon, minden ilyen nagy szoci irodaház, ilyen lépcsőházában volt meg.
0: Így van.
1: Szörnyű.
0: Rusnya nem kell senkinek, de mit tud, apám, mit tud? Eljött az ő ideje. Itt a szanzavéra ideje. Mit tud a szanzavéra? Az összes elektromágneses hullámot enyeli. Tehát abban a világban, ahol mész a szobában, belépsz, és ott van router, okos tévé, laptop, állítsatok le, mert felsorolom az összeset, több nem jut eszembe. Ez a lényeg az, hogy ez elnyeli a wifi-t, a láthatatlan hullámokat.
1: Hát azért ugye? Ne jeljen már a wifi-t, mert attól függünk.
0: Hát hogyha sok szanzavéra van, akkor nincs wifi kész.
1: De most komolyan. Hát nekem látok, azért nincs térerő, most elmondta egyébként egy telekomos szakember. Na, azért nincs térerőm, biztos hallottátok már, beszéltetek velem telefonon, hogy így szakadozott meg minden, és nem értettem, hogy a nappaliban miért van az, hogy ott egy fekete lyukban vagyok, és sétálnom kell ide-oda. Teraszra, vagy garázsba, vagy nem tudom. Azért nincs, mert padlófűtés van nálam. Azaz, az emeleten is padlófűtés van, tehát a plafon fölfelé az tele van hálózva egy ilyen vizes csővel, csőhálózattal.
2: Igen.
1: És ez gyakorlatilag visszatartja a hullámokat. Vagy elnyeri. Gyönyörű. Na, ezzel, ez azt akartam mondani, hogy ne játszunk a térerővel. Lehet itt elektromos hullámok ellen nagyon tiltakozni, de most valljuk be, őszintén volt valakinek valaha baja elektromos hullámoktól? Vagy ez egy pánikkeltés megint csak?
3: Nem tudom, én jól vagyok.
0: Kitérni. Ezt szeretném mondani, tehát ugye ez nem ionizáló sugárzás, vagyis a sejtekre semmiféle káros hatása nincsen. Ezt ugye többi, rengeteg összeesküvés elmélet természetesen ezt fölfújja, és hogy ne tedd a szíved fölé a telefon, meg ez, meg az, meg az, mert leáll
2: a... Hát de ott a fülem.
1: Figyelj. És akkor az agy, igen, félted az agyad?
2: Dehogy is, hát annyi van benne. Há, mit ezzel nem tudok, ebben nem tudok mit félteni.
3: Nem kell azt félteni,
0: ez annak fontos, akinek két agy sejtje van, és egyik elpusztul, akkor már nincs szabályzat.
2: Ez nem érti a Gyuri ezt a kérdést.
0: Gyurka, egyre rosszabb helyzetben vagy, apám.
3: Hát figyelj, én finom vagyok a hölgyekkel, még akkor is, ha össze vannak csukva idegileg, mint egy ilyen horgásszék. Tehát, hogy akkor is finom vagyok velük.
2: Engedd el maga.
0: Jó, rendben. Na szóval, a helyzet az, hogy ez a Sansevieria gyakorlatilag neked egy olyan teret biztosít, ami teljesen sugármentes. Mindenre kell tenni a szakemberek szerint. A szakemberek alatt én a netező ugye oldalakat értem, akik mellett, emellett ugye befőtteket is tesznek el. Tehát tegyél a routerre egy Sansevierát, az okos tévédre, azt...
1: De akkor nem gyengíti az okos tévére komolyan.
0: Okos tévére úgy lehet Sansevierát rátenni, ezt is mutatták, hogy tudod, van ez a erkély korlátra tehető mi a fene.
1: Igen, ez a kampos
0: cserép.
1: Igen,
0: ugye most már a lapos tévék vannak, tehát ilyen cserepet tegyére, hogy rá lehet húzni ugye a tévéket ezeket a erkély fizékat, cserepeket. És ugye mindenre kell Sansevierát tenni. Természetesen ez baromság. De a lényeg az, hogy viszont tényleg a NASA ezzel foglalkozott. A NASA azt mondta, hogy hát, ha nem is ez jó, hát biztos tud ilyet, de a NASA viszont azt vette észre ezeken, amit a biológusoknak kellett volna észrevenni, hogy ami fontosabb a Sansevierával kapcsolatban. Ez a növény, képzeljétek el, éjszaka is tud oxigént termelni. Jogos lenne a kérdés részletekről, megvárom.
3: Hát azért
0: megvárom,
3: ez jó dolog, azért ez jó dolog,
1: ha van nem oxigén. Tudom, hogy éjszaka nincs oxigén.
3: Hát azért nem állt, ha van több, tiszta.
0: Hát azért azt illene tudni az előző tanulmányaidból, hogy a fotoszintézis következtében, ugye a napfény és a szén-dioxid és a többiek hatására keletkezik a szőlőcukor, plusz még keletkezik O2, ugye? Tehát mind a mellett, hogy szőlőcukrot állít elő, még plusz oxigént is állít elő. De ha ez fényhatására történik az oxigén és a szőlő cukortermelés, akkor hogy az Istenbe tudja ezt éjszaka csinálni a Sansevieria? Igen, jogos a kérdés, és érdekes ez az úgynevezett paradoxon. Na hát ez úgy történik, hogy nem igaz. Tehát azt mondta a NASA erre, hogy igen, valami érdekesség történik, méghozzá az, hogy ugyan éjszaka nem fotoszintetizál és nem termel oxigént, de relatíve termel, mert nyitva maradnak a gázcserenyílások, és a széndioxid felvétel éjszaka is működik, más növénynél nem. És ezt a széndioxid elraktározza a kis rohadék, és nappal szépen mit csinál? Szőlőcukrot csinál a előtte éjszaka elraktározott széndioxidból. Vagyis relatíve éjszaka is tisztítja a levegőt, mert elszedi a széndioxidot, amit te éjszaka kibizé nyomsz magadból, mint az állat.
1: Ez egy jó hír, ezzel zárjuk. Lacika, hallod, nem is kell...
0: Nem, még tud valamit, hájjáj. Formaldehidet és benzolt is megköti, ezt is a NASA mondta. Tehát, ha a szobádban több marmonkanna formaldehid és benzol van, akkor nagyon előnyös telerakni a szobádat Sansevierával, mert ezeket is megköti.
1: Na most teljesen a sztori.
0: Most így van.
3: Innentől érdekre bocsit nagyon.
1: Jó van, Moxika, hát nagyon köszönjük, nagyon hasznos volt. Puszilunk, ölelünk, találkozunk holnap után.
0: Okay.
1: Köszi, csőkutya.
0: Folyamatos happy birthday.
1: Köszönöm. Ciao, szia. Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. 2-től szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
17: Volkswagen.

0: most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Harminc éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpautó.hu/30éves ajánlat oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
3: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Zavartalan a kerozinellátás a hazai reptereken. Két fontos felújításba is belekezd a MÁV. Amíg hőség lesz, 30 fok sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. 10 éve indult az iskolákban a NÉBI maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
6: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
5: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak, nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart majd. Az utasok átszállásra pótló buszokra hosszabb menetidőre számíthatnak. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta. A cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Már most terítettek a sávok az M0-ás autóúton mindkét irányba, Pécel térségében. Az M1-es autópályán mindkét irányba, Herceghalom és Biatorbágy között. Az M2-es autóúton Budapest irányába, Váci és Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán már 60-tól a bevezető szakaszig. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalú és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, adta hírül az útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor, és benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of!
1: Gabi bátyám, az asszony itt táncol a büfében a de-de-de-de-de-re, és várja, hogy mikor lesznek egyek. Meg lesz az a 14 ezer ember. Jó reggelt a faldoktól!
2: Jó, de most már két napot akarunk.
3: Két napot?
1: Jaj, Anett most milyen?
3: Jó, nekem tetszik a motiváltsága. Én
1: ezt, nem. De ezt nem így szoktál csinálni, ezt úgy szoktál csinálni, hogyha megnézed a pamkutyát, meg az azariát, hogy megnézed, hogy oké, akkor meghirdeted a jegyvásárlás, és akkor látod, hogy iszonyat gyorsan fogy el az első 14. Akkor hirdetsz új napot, nem az, hogy
3: Egyből kettőt.
2: Hát honnan tudod, hogy ez a módszer nem fog beválni? Tehát, hogy szeretnek minket annyira az emberek. Most elkezdtem gondolkodni, hogy a rajongói csoportodon, a te rajongói csoportodon több mint 20 ezer ember van.
1: El kéne indítani a héja a net rajongói csoportot is?
3: Nem, szimplán át kéne nevezni. Hihanetre, erre gondol.
2: Nem, hanem az, hogyha ha például ők megtisztelnek és eljönnek egy bulira, már akkor nem férnek be egybe.
1: Ezek a mindig nagyon optimista számolások, és akkor így lesznek negyedházas koncertek. ha csak 10 millió emberből, ha csak mi bennünk másfél millió hallgatóból, ha csak erről minden tizedik, akkor ha csak. De, és akkor senki nem jön. Tehát, hogy
2: most ne húzd le, Gábor, most kezdtem el élvezni. De látom, már nem tetszik. De.
1: Látom, neked nem tetszik.
2: Nem. És esküszöm, mozog mindenki feje az enyémet.
3: Jó.
2: Tényleg.
1: Na, gyerekek, az applikációkról fog most beszélni, mert tényleg hozzátartoznak a hétköznapjainkhoz, és gyakorlatilag állandóan valamelyiket folyamatosan használjuk. És azt most az Évitől tudtuk meg, te hoztál egy ilyen cikket, hogy melyek a legnépszerűbb appok, ugye? Egy 10-es toplistát.
4: Így van, egy 10-es toplistát hoztam, hogy jelenleg, ugye megkérdeztem tőletek, hogy ti tudjátok-e, hogy mi az igen. Első. És akkor nyilván minden nyomatok.
1: Mellé trafáltunk. Én a Waze-re gondoltam.
4: Így van, mert hogy te azt használod valószínűleg a legtöbbet.
3: Én a Facebookra, ez még mindig megkerülhetetlen.
2: És én is a Facebookra tippeltem.
4: ChatGPT. Azonnal átvette a szerepet, utána a második helyre még feljött az Instagram, harmadik TikTok, és ugye a negyedik a WhatsApp, ami mondjuk nálunk itthon azért ez nem egy népszerű.
1: Milyen érdekes.
4: Igen.
1: Én nagyon szeretem használni, használom is, már csak azért is, mert sok külföldi ismerősöm használja, de hogy itthon annyira nem jött be.
3: De igen, ez alapból érdekes, hogy bizonyos országokban valamit nagyon felkapnak, és ugyanazt nálunk meg kevésbé. Tehát, hogy mi számít, mi lett divatos.
1: Ugyanarra a funkcióra csetelni.
3: Nálunk inkább a Viber.
1: Küldeni. Nálunk inkább a Viber, igen. Meg ugye ti a Messenger-t használjátok, amit én nem.
3: Igen, az még nagyon ugye a Facebookhoz kapcsolódva.
4: Igen, de az meg nincs benne a top 10-be. Pedig egyébként ugye össze van kötve a Facebookkal, a Facebook még benne van a top 10-es listában, és ugye ott kommunikálunk, tehát hogy telefonszám már ilyen nincs is. Tehát, hogy csak ezeken. Viber sincs benne a listában.
1: Így van, és akkor a lista végén ott van a Netflix, a Facebook, ahogy mondod, a Temu, hát. És a Snapchat.
4: Jó,
1: igen, a Temu. Tehát, hogy egy vásárlós, egy rendelős.
4: Nagyon kemény ez az applikáció. Ez egyébként szörnyű.
2: Beszippant.
4: Nem szabad.
1: Melyik szippant a Temu?
4: A Temu.
3: Te Temus vagy? Ismered?
4: Én nem ismerem, meg vettem is. Hát a legkomolyabb vásárlásom a Temu, gyerekek, amit most vettem nyáron. Az egy ilyen kertészeti valami, amit rá kell tenni a cipődre, egy ilyen műanyagtalp, és egyébként juggatom a földet, de úgy láttam, hogy ahogy megérkezett, ez nagyon gagyi, 3200-ért.
1: De bocsánat, a Temu nem az idióták Amazonja?
4: De ez én vagyok én.
1: Jó, mert én amazonos vagyok.
4: Jó. Mi maradunk itt. Én megpróbálom az olcsó gagyit.
1: Az olcsó gagyit rögtön egy első nekifutásból.
4: És nagyon jó, most meg fogom próbálni, de majd küldök videót, hogy sétálok a földbe.
3: Tulajdonképpen rendeltél Kínából stoplit a cipődre, igazából.
4: Hát jó, csak Szobi ezt nem veszi fel.
1: Na jó, de nektek ti temusok vagytok egyébként?
2: Én használom. És,
1: de neked is gagyi jön?
2: Nem, pont ezt akartam mondani, hogy nem mindig gagyi. Van 10-ből 6 gagyi, de négy.
1: Ez megéri az embereknek? Tehát tudod, hogy 10-ből 6 gagyi jön?
2: Ezek filléres dolgok, Gábor.
1: Mondj egy példát.
2: Hát nem tudom. Én például virágokra rendeltem télen most ilyen zsákot, 5 darabot 3000 forintért, és mindegyik tökéletes volt. És ugyanezt árulják a kertészeti boltokban
3: én
2: is.
3: Nem tudom, én sose jutott eszembe, hogy veszek valamit a Temuról, komolyan, nem tudom.
2: De én rendelek.
1: Én nem tudom, ha lenne egy fogászati rendelő, és mondjuk lábzsákot kéne 5000-et rendelnem, akkor lehet, hogy a Temuhoz fordulni.
4: Ez nagyon jó ötlet, igen. Ez így van. Így. Csak én nem tudsz számlát adni.
3: Más ne vegyél.
2: De
3: nem,
2: már túl.
1: Nem tudsz számlát adni a Temuhoz.
3: Fúrófejeket, ilyeneket ne vegyél az orvosi rendelőbe.
1: Tényleg, vehetek egész fogorvosi széket? Szerintem biztos. Minden pörgő fúró.
4: Azon nyomban segítek. Kérdésekben.
3: És a kettőt rendel, szerintem féláron is lesz.
1: Jó. Szép. És ez minden kína, és ez minden bejön vámmentesen? Ezt így kell elképzelni?
4: Igen. Te ugye a nagy fogorvosi széket kérdezed, ő igen. Csak azt ismeri, amit a fogorvos...
1: Ja, nem, az egész műszerhez, nem a széket gondolom, hanem az egész műszerrel, fúrófejjel, öblítővel, a köpőtartállyal.
4: Őtől most így úgy látom nem tudsz, de erre természetesen kitalálták az AliExpress-t, ott viszont már nagyobb...
1: Ott
4: abszolút tudsz, ott konkrétan...
3: Többféle színű köpőtartály,
4: minden van. Ott traktort is rendelhetsz, azt jó. Is néztem.
1: Gyerekek, mindenki ugye tölt le applikációkat. Azt beszéljük nekik, hogy milyen inger hatására történik ez. Ugye, amikor a telefonodat megveszed, kibontod, fölinstalálod, minden, az már tele van applikációval, ezekkel ne is foglalkozzunk. Ez most Apple vagy Androidtól függően, meg gyártótól függően egy picit el tud térni, de nagyon nem. Szóval, gyakorlatilag, amikor ti letöltötök egy applikációt, először is megnézitek-e, hogy mi a forrás? Hogy hol keletkezett az applikáció, ki gyártotta, ki fejlesztette?
3: Hát ilyeneket hát nem nézek.
2: Nem, egyáltalán.
3: Azt nézem meg, hogy biztos, hogy az lesz, amit leszeretnék tölteni, meg az, hogy milyen az értékelése. Tehát nehogy véletlenül valami hamisat töltsek le.
1: De oda van írva, hogy fejlesztette Boris Nyoglucsov, akkor letöltöd?
3: Le.
1: Hülye vagy?
3: Miért? Most mi a legrosszabb, amit történt? Mit fog elvinni a macskás videóimat a telefonomról?
1: Hát nem, hát bármi, Boris Gondyusov, az nem jó.
3: Beköszön a telefonomra, Boris Gondyusov vagyok? Vagy
1: nem, rossz indulatot feltételezek a névből már. Hát, amit a Michael Knight, vagy valami ilyesmi, akkor jó.
3: A igazságért és ligáért.
1: Nem azért. Vagy mi.
3: jogos.
1: Nem azért, de eleve egy orosz fejlesztő nyilván ért hozzá, de nem a te érdekedben, hanem az ő érdekében.
3: Igen, csak én úgy vagyok ezzel, hogy túlféltjük magunkat. Tényleg tőled is most mit tudna ellopni? Most van 3 fotó az articsóka krémedről, amit a hétvégén csináltál, és azon kívül mi?
1: Azt viheti, de például ki tudja, hogy Boris Gyorgyucsov nem egy alvó ügynöke, aki egyszer majd valakinek a parancsára az összes banki jelszavamat megszerzi, és már tölti is le a pénzt.
4: Ezt bármikor megteheti. Igen.
2: De ezt Michael Knight is megteheti.
1: Lehet, csak benne bízom.
3: Hogy jó kezekbe küldi majd.
4: Miért is, hogyha kínai az applikáció, azt is elhiszed?
1: Nem töltök le ilyet. Először is megnézem, hogy a Google Play Store-ban vagy a Samsung Store-ban ból töltök le, tehát máshonnan nem töltök le. Ti honnan töltötök le? Ti Apple-esek vagytok.
4: Mi App Store-ból töltünk le, oda van írva természetesen, hogy mondjuk ki gyártja, de nem is ez a legfontosabb, hanem hogy hányan töltötték le, nem? Tehát, hogyha mondjuk 15-en, akkor nem. Ha 115 000, akkor elhiszem, hogy vagyunk annyira tudatosak, de nem tudhatod, hogy a 115 000 ember egyébként tudta-e, hogy mit tölt le.
3: Persze, mert egyébként ebből voltak is botrányok, hogy a világ legnagyobb játékain, amit imádtak, és aztán így az egy-egybe követte az adataidat, és küldte el valakinek valahová, tehát hogy a legnépszerűbb cuccok mögött is ez lehet.
1: Jó. Én például, és az is egyébként Boris Gyurcsov volt, ha jól emlékszem, a Schwabi Andrisnak volt egy olyan applikáció, hogy abba tartotta a jelszavait, ilyen jelszótrezorszerű.
4: Van ilyen.
1: És egyszer csak a csávó, aki fejlesztette, már nem fejlesztette tovább.
3: Mi volt a neve? Jovnyurcsov Trezor?
1: Valami. És nem fejlesztette tovább, és akkor onnantól nem tudta megnyitni.
2: Az jó.
1: És benne maradt az összes jelszava.
3: Az te jó.
1: Ha jól emlékszem, ő volt, ő mesélte ezt.
3: Nem tudom.
1: Szóval, ez azért bocsánat, de azért nem teljesen.
3: Igen,
1: okay.
3: Meg tényleg a legintimebb adataimat, ezek a jelszavak, egy applikációra bízni, és azt úgy tényleg önként bedobni valahová az ismeretlenben, na azt nem merném soha.
1: Hát igen, csak ugye ez egy nagyon jó szolgáltatás elvileg, hiszen annyiféle jelszót kérnek tőled, és nyilván a saját jól felfogott érdekedben nem ugyanazt a jelszót adod meg mindenre.
4: Persze.
1: Igen. Persze.
3: Nem Marcipán 007, nem?
4: Honnan tudtad?
1: Igen, szóval elvileg egy okos dolog, és aztán így ráfázott. Na, szóval nézzük meg, hogy milyen applikációink vannak. Én azt gondolom, hogy mindenki mondja el a sajátjaimit, amiket azokat a letöltött. Ha akarjátok, én elkezdem, és feltettek kérdéseket ezzel kapcsolatban.
4: Jó, okay.
1: Nekem például Waze.
4: Igen.
1: Azért a legjobb. Igen. A mai napig a legjobb. Tudom, vitatkozom Google-osokkal, hogy a Google az sokkal jobb, általában egyébként ugyanaz a cég, de nem, a Waze 100-szor jobb.
4: Sokkal jobb.
1: Megbízom, ha felülbírálom a Waze-t, akkor csárug, olyan értemben, hogy rá cseszek. Uh-huh. Tehát a Waze a barátom, a Waze-nak mosolyog az applikációja, tudod, az a kis...
4: Igen, meg olyan játékos, nem? Tehát, hogy nem olyan száraz, mint a Google.
1: Igen. Sokkal kedvesebb a hangja.
3: Azt az aktualitást, amit tud, azt szerintem még most se tudja senki überelni.
1: Én is azt gondolom.
3: Az azonos időben zajlik minden.
1: Jó, Viber, én ezen csevegek többnyire, kivéve a Gyurit.
3: Én pedig miattad kellett, hogy feltelepítsem.
1: Jaj, de szegény sorsú ember. Igen, ha nem lenne kiürülve a tárhelyed, akkor talán volna hely.
3: Én folyamatosan is. Fotózok, videózok, tesó, nekem mindig megtelik a tárhely.
1: Folyamatosan videózol?
3: Persze.
1: Mit?
3: Az életemet. Jövök, megyek például. Haverokkal, buli van, minden. Nem csak annyit tényleg, hogy lefotózom a bizémet, bárányos rizottómat a hétvégén, amit csináltam, mint elért. Tehát hanem nálam egy csomó minden van.
1: Mondjam egy pár példát, igen. Vagy küldje már Viberen át egy pár fotót.
3: Rengeteg buli videón van.
1: De milyen ilyen a totál benyomott haverjait fekszenek egy asztalon? Tehát miket fotózol?
3: Még azelőtt, hogy fekszenek. Azután, hogy fekszenek.
1: De ilyen Justin Timberlake tekintete, ilyen vizenyős szemekkel?
3: Van egy gyűjteményem róluk, igen.
1: Na jó, akkor a TuneIn.
4: Ő mi?
1: TuneIn nincs meg?
4: Nincs.
1: Nektek sem?
4: Nincs.
1: Te se tudod, mi az a TuneIn?
3: Mit csinál?
1: Hát az gyakorlatilag online rádiókat tudsz azon hallgatni, de már nem használtam több éve, lehet, hogy már nem is működik. Tehát gyakorlatilag mindent, de akár a retrót, akár a világ bármely rádióját.
3: Akár egy kubait is.
1: Akár egy kubait is tudod ezen hallgatni, ez a TuneIn.
4: Nem is hallottam. Nem, én sem.
1: Komolyan? Akkor lehet, hogy már elmúlt, lehet, hogy már felrobbantották?
3: Nem tudom.
4: Őt? Nem igen. Tudjuk.
1: WhatsApp, logikus.
4: Hát igen, azt használjuk.
1: Mi a különbség a WhatsApp és a Viber között amúgy?
4: Állítólag a WhatsApp titkosabb.
1: Titkosabb?
4: Igen, tehát az útvonala nem annyira kifürkészhető.
3: Már mindenki ezt mondja, Messenger is ezt mondja, hogy nagyon titkos.
4: A Messengert azt tényleg mindenki látja.
1: DJI Go.
4: Na ez nekem...
3: A drónos applikáció?
1: Igen.
3: Aha. Na ez minek? Hogy ez én?
1: Mi minek? Hát, hogy ne zuhanjon le.
4: De van drónod?
3: Ez megvédi?
1: Van,
3: ügyetlen vagy, ez megvédi?
1: Hát meg, erősen. Tehát amúgy tényleg dob le a drónod egy szikláról. Amúgy tehát hogyha ez nincs, akkor semmi értem a drónozásnak.
3: Mert ezen keresztül irányítod?
1: Ezen keresztül irányítod. Ez zseniális.
3: Azt hittem, hogy ezt még ilyen nizével, kontrollerrel csinálod.
1: Egy kontrollerhez kell egy applikáció, hogy te lásd egyrészt az összes adatát a drónodnak, sebességét, stb. Tudsz ezzel az applikáció keresztül, mit tudom, megnyomod azt, hogy gyere haza drón, akkor ő fölszáll 50 méter magasra, és egyenesen hazajön, és leszáll automatikusan. Ez mind ezzel az applikációval tudod csinálni. DJI Go a legjobb.
3: De hány éve?
1: Tiltott zónák ott vannak.
3: Hány éve drónoztál utoljára?
1: Mi közöd ehhez?
4: És egyébként mit nézel drónon? Hogy
1: minek mi van, közöd?
3: Minek van a telefonodon? Bocsánat, csak kérdezem.
1: Mert nem törlöm, ez szép.
3: Jó.
4: Ja.
1: Egyébként most küldtem ki a drónon a Spanyolországban, most ott van már.
3: Na, hát akkor...
1: Nem úgy, hogy tehát nem saját lábon ment ki. Nem.
4: Diósról indult, átment egyébként határokon keresztül, most, és képzett átért.
5: Figyelj, rólam szólnak a hírek.
4: Tényleg.
3: Ezért most is használja az applikációt.
4: Így van, folyamatosan megy.
1: Jó, a Flight Radart szoktam használni még, azt letöltöttem.
4: Nekem is megvan a világ legjobb applikáció, gyerekek. Imádom nézni a repülőket.
3: És ültök ezt, és nézitek a repülőket?
4: Képzeljétek el, az a legnagyobb játék. Szomszéddal ülünk, és nézzük, hogy ezek a repülők jönnek, és az a játék lényege, hogy mondjuk meg, hogy ez honnan és hova megy. És akkor nyilván nem tudod, egy idő után már képzeljétek, rájössz, hogy abból az irányból honnan érkezhetnek.
1: De szomszédaid, de nem olyanok, tehát olyan, mint a medve, hogy más Gáspár.
4: Tehát, vannak olyanok
3: rá vannak kényszerülve, vagy ott üljenek nála?
4: Igen.
1: Ott ülnek munka után kertész nadrágban, és repülőgépeket néztek a kemping széken.
4: Igen.
3: Évi, csak akkor adni, ha eltaláljuk, milyen repülő.
4: És tényleg ez a játék lényege? Akkor lehet egy kortyot inni, ha valaki kitalálja, hogy honnan, hova. Ha telibe találod, akkor a
3: akkor húzóra.
1: Na jó, nem akarom itt feltartani, nézem, hogy mi az, ami még fontos. Bolt nyilvánvalóan mindenki érti. Aha. InTouch.
4: Tessék?
1: InTouch, igen, InTouch az a robot fűnyírómat látja, és tudom hazaküldeni, meg nézi, milyen sebességgel meg.
3: Miért? Nem látod a kertben? Egyedül vagy mi?
4: Nem tudsz segíteni neki?
1: Nem, nekem ez így jó. Maps.me nagyon fontos. Az egy térkép egyébként. Ingyenes és internet független.
4: Tehát
3: az mondjuk praktikus.
1: Utca szerinti navigáció egész Európában, sőt, még tovább is tudsz, le kell tölteni az a térképeket ingyen szintén, és tudsz navigálni vele úgy, hogy nincs internet kapcsolatod. Nagyon fontos. Ami is
4: Jó, de hát most ha van nem értem, hogy minek. Hát alapvetően van egy térképed a telefonon, anélkül, hogy letöltenéd. Utána letöltötted hozzá a vazit.
1: Nincs térképed, hogyha kikapcsolod az internetet, hirtelen nincs térképed, barátnőm.
3: De ha letöltöd.
4: De az előtte. Alapon van, a Google-nek az alapja működik, nem?
1: Nem működik.
4: Az sem működik, sem működik. Internet?
1: Nem.
4: És internet akkor ez hogy működik internet nélkül?
1: Úgyhogy a térkép rákerül a telefonodra.
4: Fú, de jó.
1: Jó, majd egyszer nagyon kívánom neked, hogy ott izé valahol Genova környékén jöjjön el a világ vége rá.
4: Képzeld el, hogy én... Nem fog, képzeld, én nekem megtanította a testvérem, aki kamionos, hogy képzeld, a táblákból lehet egyébként tájékozódni. Hm?
1: Jó, régen én is tudtam. The Fork, ez egy gasztronómiai, Wizzair, nem kérés, Uber, nyilván a banki, Ryanair, Easy Park.
4: Az
1: nagyon jó.
3: Mi az?
1: Easy Park, gyerekek, az egy parkoló applikáció, nem kell soha többet automatához menned és beírni a kódot, meg izé, meg itt tudom. Budapesten is működik, Olaszországban is működik, Spanyolországban működik. Egyszer ott van, felismeri a zónát, azt mondod, hogy itt parkolok, és vonja le a pénzt.
3: Hát ez nagyon jó. Pont a Lacika panaszkodott a múltkor erről, hogy mennyire átláthatatlan, hogy utcánként változnak ezek a kódok.
1: Ezt és Easy Park zseniális. És a Trivago mindenféle szállásfoglalás. Évi, te jössz.
4: Na, hát nekem például a Nike.
1: Minek a Nike?
4: Cipő, képzeld el.
3: De csak azt nem mondod, hogy te is nézed, hogy hol a cipő, tehát ezt nem mond.
4: Nem, minden nap megnézem, mi akciós abból a cipőből, amit használok.
1: De meg tudod pörgetni 3D-be a cipődet, a kedvenc Air Jordanedet?
4: Igen, megpörgetem.
3: Nézzétek, most otthon van a szekrényben, de tudom pörgetni.
4: Igen, és nagyon sokszor gondolkodom, hogy ráírom még a nevemet is. Éva. Na mindegy, aztán van a Temum, hát nyilván alap.
3: Alap,
4: ugye? MVM Next.
1: Minek az?
3: Ó, azt én is használom.
1: Ott lehet foglalni jegyeket az MVM Dome-ba?
4: De.
1: Koncertre. Mi az MVM Next?
3: Hát ott számla. Tudod bediktálni az óraállásaidat, megnézed a számláidat, tudod intézni.
1: Komolyan?
4: Tehát, így van.
1: Nekem ilyen nincs. Komolyan? Ezt tényleg. Ajánljátok?
4: Minden, nagyon jó.
1: Minden MVM szolgált gáz és áram egyaránt?
4: Egyben van mindenki.
2: Wow. De jó, majd ezt megnézem.
1: Ez jó, ezt köszönöm, mondod.
4: És akkor képzeljétek el, hogy még ugye a DAP-ot használom persze.
1: Ez mi?
4: Hát ez a digitális állampolgárság.
3: Na, azt mire használod?
4: Digitális állampolgár vagyok.
1: De hova tudsz belépni ezzel?
4: Mindenhova. És ők mindent tudnak rólam.
1: De ezt nem értem. Tehát mondj egy helyzetet, amikor előveszed a digitális állampolgárságodat.
4: Például mindenfajta okiratom, vagy gyorshajtásom erre, ha nincsen.
1: Törlik?
4: Mindenfajta NAV.
3: Elnézést, biztos, hogy engedjen tovább, én DAP vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancsleven, drágám.
5: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András csuti műsor vezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója,

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Én szeretnék most itt a cinikusság és az állatbarátság között valahol egy vonalat találni. Tehát ez attól vagyok-e én állatbarát, hogy olyan empatikus vagyok az állattal, mintha egy ember lenne. Ti ezt játsszátok? Ugye ez tegnap kiderült?
2: Mi így vagyunk velük, persze.
1: Oké. Azért vagytok ti ezzel így, mert mind a ketten kutyatartók vagytok, és ugye ti már eleve projektáljátok beléjük az emberi tulajdonságokat. Ugye jól mondom?
2: Bennük van.
1: Bennük van, oké. Itt van Gyuri, aki más okból állat empatikus. Azt hiszem, hogy minden állattal együtt érzel, kivéve a csirkével, mert azt megeszed.
3: Igen. De hogy én igyekszem egy korrekt távolságot tartani az állatoktól, ugyanakkor végtelen szeretettel igyekszem odafigyelni és megfigyelni őket.
1: Mint ahogy én, itt nincs is különbség köztünk.
3: Lehet, aha.
1: Igen, és tegnap beszéltünk, erre emlékeztek, a Vogával a hangyákról, azokról a panamai hangyákról, akik dolomit páncélt növesztenek, és arról beszélünk, hogy ettől csak úgy lehet őket megszabadítani, hogy megöljük őket, és akkor hogy hozzá tudunk jutni a dolomithoz. Akkor itt már felsziszent Anett, hogy ez nem szép. És akkor mondtam, én bedobtam a méheket, hogy például a méhek, ők például nem haragszanak, ha elveszed a mézüket. Na és akkor itt felhördültetek. Emlékeztek erre?
3: Persze.
2: Ha, hogy nem.
3: Persze, mert azt gondoltuk, hogy hülyének nézed a méheket, mint hogyha ők nem vennék észre, hogy őket kirabolták.
1: Nem ezt mondtam, hogy nem vennék észre. Én azt mondtam, hogy azért a méheknek nincs önérzetük. Tehát maximum csinálnak újabb mézet. És akkor ez egy bosszús nap. De még a bosszúságot se fogják föl. Tehát nem mérgesek a méhek.
3: Tehát nem mondják azt, hogy tele van mindenem veletek, most itt valaki hülyének néz, én ezt befejezem.
1: De tehát az a méh, aki megsüt, most már több mézet nem csak, most már elegem van, igen.
2: Aha. Ő megcsíp.
1: Ő megcsíp, de miért csíp meg? Azért, mert mérges rám?
2: Nem azért, képzeld, de azért csípnek a méhek, különben nem bántanának. Akkor bánt, ha te bántod őt, tehát a lakhelyéhez hozzányúlsz, vagy a családját bántod.
1: Oké. Okay. Mindezt teszi ösztönből, így van?
2: Nem, ez abszolút úriember viselkedésnek hívják.
1: Melyik állat enciklopédiába találtad ezt az úriember viselkedés a méheknél?
2: Ezt a, nem tudom, harmadik osztályba tanultuk. Környezetismeres.
1: Na jó, szóval, hogy tudod, hogy hülyeséget beszélsz, Évi drágám.
2: Nem.
1: De a lényeg az...
2: A családot, ami...
1: Persze, minden állat védi a családját, meg az utódait. Ez teljesen oké, csak most mi személyiség jegyekről akartunk volna beszélni. Gyuri azt mondta, hogy személyisége van az állatoknak.
3: Így van, és mi az Évivel akkor összefogtunk, és meg is kérdeztük a mesterséges intelligenciát, aki nagyon komoly választ adott rá.
1: Igen, tehát az, hogy egy állat agresszív, az oké. Az, hogy barátságos, az oké. Ezek személyiségi jegyek-e, vagy egyszerűen így van kódolva, visszahúzódó, de lehet-e szégyenlős egy állat? Tehát szégyenheti-e magát az állat?
3: Szerintem igen.
1: Vagy bátor, vakmerő?
3: Az látszik, egyértelmű.
1: Melyik állaton láttad a vakmerőséget?
3: Tigris nagyon vakmerő.
1: Nem csak erős? Tehát nem csak maga biztos, mert ugye, hogy a...
3: Vakmerő is, nem?
2: Egyébként a tigris, meg az oroszlán is vakmerő. Uh-huh. Bátor.
1: Hát akkor lenne vakmerő, hogyha a hajszál vékony fatörzsön, ami átmegy egy folyón, az önő át egyensúlyozgatna.
3: Láttam már ilyet.
2: Én is.
1: Na jó,
2: az oroszlán királyok.
1: Így nem lehet vitatkoznunk, hogyha hazudtok.
2: Nem, nincs hazugság.
1: Két ember is látott ebben a stúdióban, egy hajszál vékony fatörzsön egy folyón átmenni egy tigrist.
3: Nem nézted a Sandokánt, tesó?
1: Igen. Na, szóval a mesterséges intelligenciához fordultatok, mire jutottatok, Évi?
2: Hát alapvetően például precíz egy méhecske. Mert hogy ugye mindig...
1: Ez személyiségtulajdonság? Vagy egyszerűen...
2: Hát, miért? Szerinted mi a precizitás?
1: Az én nem személy... tudom, szerintem a méhecske tudja, mi ez a hatszög?
2: Láttál már egyébként egy méhecskét, hogy mondjuk ahogy a házát felépítik, azok mennyire tudatosak? Tehát miért, ha te építenél a házat, nem biztos, hogy tudnál a sajátodat úgy megcsinálni, mint egy állat, ugye? Szerinted ösztönből csinálja? Csak gondolkodik.
1: Kódok, ezek kódok, igen.
2: Mi kikódolta be őket a születéskor?
1: Pontosan, mert én valószínűleg megtanultam volna a műszaki egyetemen azt, hogy építsek meg egy kádárkockát. A méhecske nem tanult semmit, hanem ösztönösen csinálja.
2: Tehát minden csak ösztön is, akkor gyakorlatilag minden állat.
1: Kód.
2: Oké, ha most mindig kódot mondasz, minden állatra ugyanaz a beszélgetés folyik le, mint ahogy Gyurival beszélsz.
1: Hogy igen, csak én szeretném tényleg tudni azt, hogy van-e igazán bátor csiga.
2: Hát aki átmegy az úton?
1: Szerinted, hogy bátorság, vagy egyszerűen fogalma nincs, hogy mit nyom egy zil?
2: Hát kérdez, te átmész úgy, hogy húzod magad
1: a
2: házadat?
1: Nekem van személyiségem.
2: Hát a csigának is van. Körbenéz, és elindul, és azt mondja, ha átérek, én bátor vagyok. Hát ki az, aki átindul a házával egy úton, ahol kamionok vannak?
1: Egy bátor csiga.
2: Ennyi.
1: Ezzel egyetértetek?
2: Tudatos döntés.
1: Tudatos döntés a csigán, hogy átmegy az úton?
3: Hát akar.
4: Igen, át akar jutni.
2: Hát de nem akar ott maradni.
1: Igen. És hogy mérlegeli az, hogy a kamion jön, mikor jön, hogy jön, nem érdekel a kamion, inkább halljak meg, lehet, hogy de ezen az oldalon nem akarok maradni.
3: Lehet, hogy ezt nem veszi észre, hogy az az átkelés, az maga az út. Tehát, hogy ő csak halad, és egyszer csak ott van az aszfalton, az lehet.
1: Benne akkor nincs benne bátorság, mégsem, csak megy.
3: Én inkább azt gondolom, hogy az állatok között is van olyan, hogy pessimista, optimista állat például.
2: Maga tehát a csiga optimista.
1: Tudunk lejjebb menni a

0: gilisztáig.
1: Igen, és akkor mondtam neked, hogy a Katinka nem kifejezetten kutya etológia szakon végezte az egyetemet, hanem ilyen sokkal vegyesebb állatszak etológián.
0: Így van. Ezért én azt gondolom, hogy ő egy jó ember.
2: Befolyásolod.
0: Itt van velünk Tóth Katinka, etológus, a Szájló Kutya Egyetem vezetője és alapítója. Szia Katinka, jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Nehéz, nehéz, igen. Ha akarod, kérdezzek. Ha akarod, magadtól is elkezdheted, hogyha van véleményed erről.
3: Szívesen hozzászólok. Mindennyiótoknak igaza van igazából. Így vagy úgy.
1: Köszönjük.
0: Hát köszönjük a beszélgetést, Katinka. Ezt elintéztük, igen. Fiú, de most komolyan kezdjük a méhekkel. Szerinted mit gondolnak rólunk a méhek, amikor elvesszük a mézüket? Tehát iszonyatos dühöt éreznek, simán ellenszenved, antipatikusak vagyunk, ugye neki állnak újra gyűjtögetni, tehát ez most kóde, vagy egy ilyen dac reakció, itt most személyiségi vonásokat keresünk, tehát ezért kérdezem. Van olyan, aki lazábban veszi a lopást, valaki depresszívebb lesz tőle, szomorú méh, tehát hogy ilyen irányból mit tudsz mondani?
3: Hát ha egy picit egyszerűsíteni kell, az igen. Van.
0: Mi? Személyiség a méhnek?
3: Nagyon, én imádom a méheket, ő zseniális állatok.
0: Te is elfogult faj, tényleg? Mikor tanultál etológiát? Hát de nem lehet elfogultságból állatorvosnak lenni.
1: Hadd meséljen a tudós.
0: Ja, jó,
3: nem tanulok, én mondhatjuk elfogult vagyok, de hát annyira cukik meg okosak. Szóval az van, hogy bár az ő idegrendszerük ugye sokkal egyszerűbben van összetéve, mint a miénk, mint egy emlős állaté, és az a között emberi azért nyomatlan, hogy bonyolult agy, de hogy még ő náluk is megtalálható, csomó hormon megvan bennük, amik bennünk is megvan, megvan például a dopamin. És azt már tudjuk, hogy azok a méhek, akikben magasabb a dopamin aktivitás, ami hát, hogy ezt a jutalom érzethez szokták kötni, de inkább a motiváció hormonja, kilődik a dopamint az agyadból, akkor nem fogod keresni a kaját, és éhen halsz. Azok a méhek, akiknél magasabb ez a dopamin aktivitás, azok merészebbek, és jobban eltávolodnak a kolóniától. Egyébként ez tök érdekes, hogy konkrétan a méhek esetén kollektív személyiségről is tudunk beszélni, ami így az egész kolóniára vonatkozik, nem egyedekre, és ott vannak merészebb, meg óvatosabb kolóniák. Az evolúcióban ugye mind a kettőnek megvan a maga előnye, meg hátránya is, de pókoknál is megfigyelhető, hogy vannak merészebb pókok, akik több zsákmányt szereznek, de ugye gyakrabban is keverednek veszélyes helyzetekbe, szóval gyakrabban is pusztulnak el. Mind a kettő stratégiának megvan a maga helye, így egymással.
0: És egy pók tud tanulni a bajból, vagy ez már csak evolúciósan, ugye több generációra előrevetítve tanulnak ezek?
3: Tud. Azért van neked is igazad, mert hogy a viselkedést azt, hát fajonként jellemző, hogy milyen mértékben szervezi a genetika, és milyen mértékben a tanulás. Ugye egy csomó dolog összejátszik. A személyiség is igazából genetika, környezet, összejátszásából alakul majd. Ugye kiskutyáknál is a kölyök tesztek, ezért igazából egy karaktert tudnak mérni, valamit tudunk sejteni, őszintén szóval kb. 50-50, hogy az aztán bejön le. Mert ugye aztán kikerül a gazda mellé, aki így vagy úgy viselkedik, ott is ez tök érdekes, hát nem szakadok el a kutyától, de mindjárt visszakanyarodok én a mindenféle alsóbrendű állatot.
0: Hát igen, igen, szóval a kokerspániel alatt kéne keresnünk erre a választ, mert... Tehát jó, sirálynál már azt mondom, oké, tehát hogy sirályt nézhetünk, de ne kutyát nézünk, mert nyilván a kutyának van személyisége, azt én nem vitatom. Elefántak is. Igen.
3: Hasonlóban is válik a gazdájéhoz. Tehát itt nagyon bonyolult folyamatok zajlanak. Ha neurotikusabb a gazdi, akkor neurotikusabb lesz valószínűleg a kutya is. Na de a méheknél ugye még felmerült ez a dühös méh jelenség. Van dühös méhként jelentek el. Sőt, olyannyira van dühös méh, hogy a dühösebb, agresszívabb méhek jobb minőségű, erősebb mérget termelnek konkrétan. Úgyhogy ez abszolút megfigyelhető. Hát,
0: De ez sima vegyészet. Ez sima vegyészet és technika. Hát a drónom is elrepül valahova, és csak akkor repül, ha van benne áram. Tehát például ugyanolyan, hogy ahogy a méhnél mondta, hogy van dopamin benne, akkor ő elindul, és meghódítja a világot. Tehát, hogy ez vegyészet, ez nem pszichológia.
3: Hát a pszichológia vegyészet is.
0: Jó, én csak vitatkozni akarok, de

0: látom, jó úton haladok.
1: Teljesen, csak hogy ezek ugye attól függ, hogy mit milyen szerveződési szinten vizsgálunk, az ember viselkedését be lehet mondani molekuláris szintig is. Ugye egyesek szerint nincs is olyan, hogy szabad akarat, mert annyira igazából csak sodródunk az elemekkel, mert hogy valójában bármi is történik veled, igen, te szerint tudsz arra reagálni, amit a genetikai alapod, meg addig téged ért tapasztalatok megengednek a te idegrendszereden belül, de ez valójában egy kiszámítható, ez a személyiség lényege is, hogy megjósolható lesz az állat viselkedése. Aha. Szóval mindenkinek igaza van.
0: Mindenki, jó, de akkor nézzünk, menjünk lejjebb. Például elmegyek horgászni, és a horgomra csaliként felszúrok egy kukacot. Vagy egy gilisztát, mondjuk így. Gilisztát mindenki ismeri, szereti. És a gilisztának ugye sokféle reakciója lehet. Lehet nagyon dühös, hogy ott lóg egy horgon a víz alatt, és lassancskán jön a harcsa. Vagy, és akkor elkezd kapálózni. Ez az ő döntése. Vagy elkezd nyugton maradni át, ha nem kelt feltűnést, és a harcsa elkerüli, nem látja. Ez a giliszta döntése.
1: Hát igen, a giliszta ez már speciál, pont egy annyira egyszerű lény. Igazából jellemzően minél kiszámíthatóbb környezetben él egy állat, a giliszta a föld alatt túr, annál kisebb részben szervezi a viselkedését, tanulás, és annál nagyobb részét alakítja a genetika. Tehát a giliszta pont, igen, tehát a giliszta nem nagyon van személyiségvizsgálat, mert ott valóban olyan marha sok dolog nem tud történni.
0: Jó, akkor menjünk fejjebb. Én a metróban mindig megnézem a halaspultot, és nagy örömömre ott van egy óriási medence, és abban homárok vannak, és ahogy kell, rendesen össze van kötözve gumival az ollójuk, és lehet látni, hogy van aktívabb homár, és ami hogy jön, megy, és van olyan, ami kusban van, és egy helyben van. Ennek a két homárnak különböző terve van?
1: Igen. A homárnak...
0: Mi a terve ezeknek a homárnak?
1: Ugye a homár az már nyilván nem ott a nagy bevásárlóközpont 20 literes tartályán belül, de hogy egyébként egy nagyon változatos környezetben tudnak élni, és hozzá bizony már kellene különböző stratégiák. Most nyilván ez alacsonyabb szerveződési szintű állatoknál azért egy egyszerű valami, pókoknál például négy nagy személyiség, egy kategóriát különböztetünk meg, ez gyakorlatilag egy homárnál is. Nem vagyok homár szakértő, de gyanítom, hogy hasonlókat
0: találni. Igen, a homár ez egy nagy pók, igazából. Igen,
1: mennyire bátor vagy óvatos, mennyire agresszív, mennyire aktív. Annett tök jól mondta, hogy a lelkiismeretesség, ez van a póknál is, hogy szövi meg a hálóját. Madarak van, hogy szebben rendezik össze a tojásokat. Van, hogy na jó, van az úgy.
0: De ugyanazon fajtán belül?
1: Igen.
0: Hát van trehány madár, meg van precíz madár?
2: Hát, hogy mennyi a hasonlóság az emberek között, nem?
0: Igen.
1: És így abszolút, én a homártól is ezt képzelni.
0: De ez random, tehát nem? Tehát akkor állítod, hogy a hománál is, a madaraknál is ezek nem kódok, hanem ez az ő reakciójuk a külvilágra, és az ő egyéni személyiségük.
1: Ez is. Tehát van egy genetikai hajlam, amit aztán formálni fog a környezet, és aztán majd abból kisül a végeredmény, hogy ő most ténylegesen hogyan fog viselkedni. Egyébként azért a személyiség sem egy annyira kőbevésett valami, mint ezt sokáig gondoltuk, tehát azért valamennyit tud az változni az élet során.
0: Oké, tud. De jó, akkor a kutya. Itt van a kutya, nagyon szeretitek a kutyákat. Tegyük fel, van egy ilyen igazán szégyenlős fosfej kutyád. És tudsz-e a kutyának önbizalmat adni? Tehát ugye az Évi például ugye előadásokat tart embereknek, tehát akik ugyanolyanok, mint ez a leírt kutya. És,
2: nem mindenki olyan.
0: És aztán, amikor vége van az előadásnak, akkor nagy önbizalommal mennek haza, ugye?
2: Igen.
0: Na.
2: Az utóbbi jó volt az eleje, nem?
0: Hogy tudsz-e önbizalmat adni egy ilyen kutyának, hogy legyen önbizalma, legyen büszke, tehát mint Freddie Mercury, érted?
1: Jó, abszolút. Én főleg ebben is foglalkozom, szóval alapvetően igen. Tehát ezért is jó, hogy azért a személyiség tényleg egy annyira kőbevésett valami, és a kutya agya, na ott már sokkal több a tanult elem, mint a genetikai fixált viselkedés minta. Van ott is bőven, az emberben is van bőven. de hogy azért arányaiban egészen más egy homárhoz képest a kutya. A kutyában a, nyilván ez egy jóval mélyebben kutatott terület. Az embereknél van az úgynevezett Big Five, a nagy ötös és öt személyiség jegyet különböztető meg, kutyákra is csináltak ilyet, és tök érdekes, hogy az embernél minden mindentől függetlenül van, tehát bármilyen kombinációt meg tudsz figyelni, az a kutyánál viszont az ötből négy személyiség jegy összefügg, de az agresszió az tök külön mozog mindentől. És hát ez a legtöbb kutyakiképzőnek a kenyerét is adja. Ugye ott általában ilyen félelem, fájdalom lesz a torony magasan vezető ok, de ugye az, hogy mennyire kíváncsi, mennyire van benne egy kergetési hajlandóság, mennyire barátkozó, az azért jellemző lesz egy-egy egyedre, de nem bevésett, abszolút lehet viselkedés terápiával például egy bátorságot, egy önbizalmat, ha úgy tetszik, növelni, erre egy csomó tréning technika van. Nálunk van egy ilyen külön sport is, amit kialakítottunk, hogy a kutyákkal eljátszhatunk bizonyos szitukat, ahol ők lesznek a Janik, és akkor ott hú, megértette, hogy ő most itt sikerrel járt.
0: És... tehát csak büszke magára, tehát van ilyen.
1: Mondta,
0: jó. Én magam részéről lezárom ezt a témát, kérdezem a állatbarátokat, hogy szeretitek-e kérdezni Katinkától.
2: Engem érdekel, hogy ha amennyiben a méhecskétől elvesszük a mézet, dühös lesz. Mert innen indult a téma, és az alapkérdésem még mindig nem tudom. Tehát a Gábor azt gondolja, hogy fel se tűnik neki. Szerinted?
0: Én azt mondom, nincs önérzete, igen.
2: Így van, tehát észre se veszi, és azt mondja, hogy eltűnt, menjünk tovább, mert gyűjtenem kell, mert ez van a programba?
1: Hát, aki már turkált még kapcsolatban, az tudja a választ. Szóval, hogy igen, amúgy, igen. Nyilván azért figyelni kell arra, hogy most amikor azt mondom, hogy jaj, egy méhecske most féltékenykedik, tehát, hogy ezek az érzelmek az emberben valószínűleg jóval komplexebben jelennek meg, ez egy univerzum. A méhecskében igen, akkor van egy ilyen fiziológiai reakció, egy külső történés.
2: Csalódott?
1: Itt egyszerűbben. Na, a csalódottság például azért már, szerintem ezt még nem kutatták, de tök érdekes lenne.
0: Ha igen, lógatja az orrát, ilyeneket akar.
2: Engem ez érdekel, mert ez a Gábor nem érti, hogy egyébként igen, tehát nem lopjuk el mások mézét.
0: Nem. Akkor te sose eszel mézet?
2: De én veszem.
0: Ő veszi, nem lopja.
2: Próbáltam egy kis intelligenciát hozni, ezt kért.
0: Köszönöm. Mondd, Kati.
1: Ilyen alapérzelem, mint a düh, az meg tud jelenni, és már az örömet is kimutatták, a legjobb tudomásom szerint a méhecskékben, szóval, hogy lehet nekik örömet is okozni.
2: Tessék.
1: Okozzatok sok örömet, mert a bolygónk jövője múlik a méheken konkrétan, úgyhogy devánszátok őket, legyenek boldogok a méheink, és akkor hátul esélyünk
0: nekünk. Ez micsoda végszó, komolyan. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Katinka, köszi, szép volt, jó volt, köszi.
1: Köszönöm.
0: Szia, Tóth Katinka, etológus, a SciDog Kutya Egyetem vezetője és alapítója.
2: De jó.
3: Igen.
2: Tehát dühösek.
3: Igen.
2: Csalódottak.
3: Azért most sokszor meglepődtél, ugye? Itt az etológus gondolatai.
0: Ez miért érdekes, hogy ebből a beszélgetésből mindenkinek az jött le, hogy neki van igaza?
2: Igen.
0: Mert nekem is.
3: Nekünk.
0: Nekem is.
2: Nekem abszolút igaza.
0: Nekem is. Tehát Katinka úgy fogalmazott, hogy igazából nekem van igaza.
2: Igen, de te úgy hallgattad, hogy neked legyen igazad.
0: Te hitted is.
2: De nem, mert mi hallottuk?
3: Mi végig azt hallgattuk, igen, hogy teljesen jól gondolkodtunk mi hárman ebben a dologban, igen. Veled ellentétben.
0: Félelemből azt mondta, sokszor is.
2: De azt csak mi hallottad?
3: Ez kitől félt?
0: Hát, na, kitől félt?
3: Hát nem tőlem.
0: A méhéztől?
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan? Mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Micsoda aroma!
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
18: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Csúcsdöntés lesz a hétvégén Ferihegyen, 10 éves a maradék nélkül program. Napos és nyáriasan meleg időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli kihívás jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. Mondta a rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
21: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
20: 10 éve indult az iskolákban a NÉBI maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
22: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
20: Ismét átadják esténként a gyalogosoknak a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon este 7:30-től másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Már most 17 fok van, délután 30 fok sem kizárt. Holnap is sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Lehet, hogy most még egy kicsit nehezen találjuk a fogást ezen a keddi napon, de én nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Egy ikonikus, lendületet adó, akár úton lévőknek szóló dallal kezdünk rá.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki gondolná, hogy a vörös hajúak egy évben kétszer is megölelgethetik magukat a vörös hajszínükért? Mert hogy létezik egy november 5-i National Love Your Red Hair Day, vagyis szeresd a vörös hajadat nap, a mai viszont a vörös hajúak világnapja. Ez a május 26-a. Bár én csak festett vörös vagyok, de abszolút vörös hajúnak érzem magam, és mesélek is majd a vörös hajúak különleges tulajdonságairól. Miközben persze érkeznek a slágereink, Madonnától a Sorry-t is meghallgatjuk, a Bon Jovi már is belendít bennünket a Born to be my baby-vel, és jöjjön a Cardigans Love-ja, már is a Retro Rádióban.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a sláger is már több mint 20 éves Madonnától, de még egy nagyot visszaugrunk az időben 1990-re. Ugyanis akkor, május 26-án megtörtént az, ami addig még soha az amerikai slágerlisták életében, vagyis hogy mind az 5 vezető pozíciót egy hölgy által énekelt dal töltötte be. Az első helyen Madonna állt, akkor a Vogue-gal. A Heart volt a második helyen, Sinead O'Connor a harmadikon, Wilson Phillips a negyediken, Janet Jackson pedig az 5. Egyébként tényleg zseniális kis csokor, dalcsokor, azt meg kell hagyni. A Retro Rádió pedig azért nagyon szuper, mert hogy felölelünk egy szép nagy korszakot, mind zenei stílusban, mind pedig a korszakokat tekintve. Charlie-val és Király Lindával folytatjuk. Játszom, ahogyan lélegzem, de jöjjön Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy-e is.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Star Wars rajongók, figyelem! Az OSAN elhozza a Galaktikus Fesztivált. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarket változik át intergalaktikus bázissá. Itt lesz lehetőség találkozni a filmek legendás karaktereivel, beszerezni egy vagány csillámtetkót, vagy részt venni a Galaktikus Decibel versenyen, ahol kiderül, hogy ki a leghangosabb vásárló a galaxisban. A mostani játékunkban pedig a tét egy szuper Star Wars Lego az OSAN jóvoltából. A kérdés pedig úgy hangzik, milyen termékeket lehet megvásárolni kedvezményesen a matricákkal? A. Kulcstartó, póló, vászontáska, figura, kártyagyűjtő. B. Tolltartó, párnahúzat. C. Törőköző, fürdőruha. A megfejtéshez keressék a válaszokat az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon. A 0620 22 22 122-es számra pedig várjuk a helyes megfejtéseket.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaca Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaca.hu-n.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: A reklám után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hosszú hétvége után elég sok baleset történt így a mai reggelen, illetve délelőttön, úgyhogy már is sorolom, hogy jelenleg az ország melyik útjain kell számítani némi torlódásra. A 61-esen például Dombóvár és Dalmant között, mert baleset történt. Aztán a 31-esen három személy autó koccant Jászberény elkerülő szakaszán, itt is félpályás korlátozás mellett helyszínelnek. A 4-esen Szolnok elkerülő szakaszán szintén baleset történt a 98-as kilométernél. És ami még biztos, hogy rendkívül erős a tranzitforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, valamint egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, és emiatt torlódnak a járművek. Szintén egy műszaki hibás autó miatt az M1-esen Herceghalom térségében a határ felé szintén van némi torlódás. A némi az egész pontosan 4-5 kilométeres, úgyhogy akkor folytatom. Sok türelmet kívánok az úton lévőknek. Chris Normannal és Suzy Quattroval folytatjuk már is. Szól a Stumbling In a Retro Rádióban.

0: egyik legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Ne lehet, hogy ránk férnek a lelkesítő zenék. Ezek közül is folytatom majd a Csini Babából, az Éj vele boldogan slágerrel.
1: Éj vele boldogan, áldásom rád.
0: És meghallgatjuk Pharrell Williams Happy-ét is. Csak hogy tényleg igazán mosolygós legyen ez a kedd délelőtt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Star Wars rajongók, figyelem! Az OSAN elhozza a Galaktikus Fesztivált. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarket változik át intergalaktikus bázissá. Itt lesz lehetőség találkozni a filmek legendás karaktereivel, beszerezni egy vagány csillámtetkót, vagy részt venni a Galaktikus Decibel versenyen, ahol kiderül, hogy ki a leghangosabb vásárló a galaxisban. A mostani játékunkban pedig a tét egy szuper Star Wars Lego az OSAN jóvoltából. A kérdés pedig úgy hangzik, milyen termékeket lehet megvásárolni kedvezményesen a matricákkal? A. Kulcstartó, póló, vászontáska, figura, kártyagyűjtő. B. Tolltartó, párnahúzat. C. Törőköző, fürdőruha. A megfejtéshez keressék a válaszokat az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon, a 0620 22 22 122-es számra pedig várjuk a helyes megfejtéseket.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban. A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutasjogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: 11 óra után lassan 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Igen, változatos zenékkel készültünk erre az órára is. A Right Said Freddel, a Don't Talk Just Kiss-tel, Pharrell Williams Happy-ével, ahogy ígértem. Kezdetnek pedig jöjjön a Roxette-tel a The Look.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy a hegyekben más, ott egy-két napot még csúszik például a házvirágzása. Már a hétvégén megcsapott egy nagyon kellemes virágillat, de akkor még nem voltam biztos benne, hogy ténylegesen a hárs illatát érzem. De ma, ahogy jöttem befele, egészen határozottan éreztem már, úgyhogy a hárs is elkezdte a virágzását, miközben még akár azért találhatunk egy-két helyen bodzát, hogyha most van csak időnk majd bodzavirágból szörpöt vagy bármi egyebet készíteni. Szóval a hárs is kicsit sietősben van, mi viszont abszolút jó tempóban adjuk, adagoljuk már is a slágereket, mert hogy szól majd a Ladánybele 27 kell egy háza, a Pointer Sisters-zel az I'm So Excited, és már is kezdünk a Right Said Fred slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy különleges közlekedési infót kaptunk Novitól. Szia, Piros! Dunaharasztinál kinézek a műhelyből, és azt látom, hogy az 51-es és a 0-as irányában egy szép hosszú parkoló, úgyhogy itt is van valami gond. Üdv, Novi! Köszönöm szépen a figyelem felhívást. Valóban itt Dunaharaszti térségében a 24-es kilométernél egy lerobbant kamion foglal el egy sávot, és a csomópont környezetében minden oda vezető út be. Mindemellett pedig a kamion tilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ösön, az M0-áson és az M1-esen is. Szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, valamint egy műszaki hibás kamion is vesztegel a 87-es kilométernél, ami még plusz torlódást okoz. Az M1-esen Tatabányánál a határ felé szintén egy műszaki hibás autó foglal el egy sávot az 57-es kilométernél, itt 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Szolnok elkerülő szakaszán a 4-esen pedig baleset történt, a 98-as kilométernél csak váltakozva halad a forgalom. Jó utat kívánunk mindenkinek, 0620-22-22-122-es a számunk. A zeneszámok pedig a Back to Black-kel a Szerelembombát dobom be mindjárt, előbb pedig érkezzen Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody slágere.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Star Wars rajongók, figyelem! Az OSAN elhozza a Galaktikus Fesztivált. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarket változik át intergalaktikus bázissá. Itt lesz lehetőség találkozni a filmek legendás karaktereivel, beszerezni egy vagány csillámtetkót, vagy részt venni a Galaktikus Decibel versenyen, ahol kiderül, hogy ki a leghangosabb vásárló a galaxisban. A mostani játékunkban pedig a tét egy szuper Star Wars Lego az OSAN jóvoltából. A kérdés pedig úgy hangzik, milyen termékeket lehet megvásárolni kedvezményesen a matricákkal? A. Kulcstartó, póló, vászontáska, figura, kártyagyűjtő. B. Toltartó, párnahúzat. C. Törőköző, fürdőruha. A megfejtéshez keressék a válaszokat az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon, a 0620-22-22-122-es számra pedig várjuk a helyes megfejtéseket.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után.
7: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ahogy már említettem, ma van a Vöröshajúak világnapja, amit egy amerikai blogger és írónő hozott létre kifejezetten azért, hogy felhívja a figyelmet, hogy ez egy teljesen természetes jelenség, és hogy elejét vegye a gyerekkori bántalmazásoknak. Bevallom egyébként, hogy az édesanyám nekem is azért választotta ezt a nevet, mert hogy édesapám is és az ő szülei is vöröshajúak voltak, és nem szerette volna, hogyha a vörös haja miatt csúfolnak. Így lettem piroska, csak éppen vörös hajú nem. Mármint, hogy természetesen nem. Na de hát gyerekkorban akkor viszont így, sőt egészen sokáig megkaptam, hogy hol hagytam a nagymamát, a farkast, ha bármilyen színben voltam, a zöldtől kék, akkor zöldike, kékecske, sárgácska. De hát a gyerek száj már csak ilyen, szerintem erről hallgatóink is tudnának mesélni. A Verve-vel folytatjuk a Bittersweet Symphony-val, előtte pedig jöjjön a Joy-jal, a Valerie a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és lesznek közöttük olyanok is, amiket együtt énekelhetünk, például Szikora Róberttel és az Ergóval. Rég várok valakire, és jöjjön a Pet Shop Boys egyik legnagyobb slágere is. Miközben odakint pedig tombol a nyár, napsütés és 30 fok körüli értékek a jellemzőek szerte az országban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Micsoda aroma!
5: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és folsav pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament. Nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-ig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
14: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
13: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Látom a lombok mozgásából, hogy legalább valami kis szellő enyhíti a meleget. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói délidőben. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időnket délután kettőig. Joe Cockerrel, az Ergóval, és most indulok már is a Cutting Crew slágerével.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már utazás, vannak akik közelebbre, vannak akik távolabbra utaztak a hosszú hétvégén, akár adott esetben megtoldva erre-arra egy-egy plusz nappal, vagy netán több plusz nappal ezt a hosszú hétvégét. És az is biztos, hogy nagyon sokan kerestek vízparton enyhülést, hiszen kánikula volt. A nagyobb állóvizeink mindegyike elérte a 20 fokot, sőt olyannyira, hogy a Balatonnál nem csak a déli parton mértek 20 fok fölötti értéket a hétvégén, hanem már az északi parton is. Az előrejelzés szerint a kánikulának szerdán egy hideg front vett véget, de olyan nagyon komoly lehűlést ez sem fog okozni. Ami a nagyobbik baj, hogy sajnos csapadék sem látszik körvonalazódni. Folytassuk a régi nyarak hangulatával, a Vénusztól, a Pet Shop Boys-szal, és már is Jennifer Page dalát halljuk, a Crushed.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Épp hogy túl vagyunk ezen a hosszú hétvégén, de már fókuszálhatunk a következő hétvégére, mert hogy vasárnap gyereknap van. A gyerekeket pedig rengeteg program várja országszerte. Egyébként évről évre én is háziasszonya vagyok egy gyereknapi rendezvénynek Budapest egyik kerületében, és mindig nagy keletje van. A rendőrautónak, a tűzoltóautónak, naná. Nyilván ezt gondolták tovább, amikor kitalálták, hogy legyen ez a nap egyébként a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény is egyben, amikor is a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek is kinyitják a kapuikat a látogatók előtt, a családok előtt, akik szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Erre a napra egyébként nagyon sok helyen még próbariasztásokat is tartanak, így valóban látni lehet, hogy milyen az, amikor megszólal a sziréna, amikor a tűzoltók összekapják magukat, és ténylegesen lecsúsznak-e a csövön, az is kiderül. Szóval, hogy ezeket is láthatják a látogatók. Ezen kívül pedig nagyon sok egyéb programmal is készülnek a kicsiknek, nagyoknak szórakoztatására. Én pedig szórakoztatom tovább a Retro Rádió hallgatóit Ágnes Vanillával hamarosan és a Queen Radio Gagájával.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Már is folytatjuk Ocean játékunkkal, amiben ugye a nyereményünk egy Star Wars Lego az Ocean jó voltából. Jó napot kívánok, én Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból, és ha minden igaz, Buszos Lacát keresem.
2: Szia, ha mondhatom ezt, akkor
0: szia.
2: Én vagyok.
0: Te vagy az, jó. Az Ocean játékban telefonálok, mert hogy te is a helyes megfejtők között vagy. Arra a kérdésre válaszoltál helyesen, hogy milyen termékeket lehet megvásárolni kedvezményesen az Ocean most futó akciójában. A. Kulcstartó póló, vászontáska, figurakártya gyűjtő, B. Tolltartó párnahúzat, C. törőköző fürdő ruha, és erre te mit írtál?
2: Egy nagy A betűt.
0: Egy nagy A betűt.
2: Egy galaktikus A betűt.
0: Így pontosan, ezt írtad, hogy galaktikus A. És mutatom, mit hozott neked ez a nagy A.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Star Wars Lego az Ocean jó voltából.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Ezek szerint nagy rajongó vagy.
2: Igen. Nagyon szeretem.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András csuti műsor vezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
5: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: A reklám után.
8: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy olyan világsztárral folytatjuk, aki nem csak énekesnőként állja meg a helyét, hanem időről időre filmet is készít. Legutóbb például a Met Gálát, pont a legutolsó filmje, és annak promóciós turnéja miatt hagyta ki Jennifer Lopez. Hamarosan debütál majd az Office Romance nevezetű legújabb alkotása, nálunk pedig szól majd a Waiting for Tonight, Kim Bide-ot követően. Szól most a You Came, itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zenében is folytatjuk a csajos délutánt. A Szelávival a Vár ránk a nyárral.
1: Vár ránk a nyár, és most nem lehet késnünk. Ha lemaradsz, nincs tovább, lesz más utítás.
0: És Gloria Estefánnal is az Everlasting Love-val. Igazi nyárias hangulatú zenék is szólnak majd egy óra után a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
10: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken. A Örösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
11: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
10: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Észak-keleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és észak-keleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A retro mikrofonjánál Vágó Piros köszönti a hallgatókat 1 óra után 5 perccel. Ha ébresztős rockzene kell, Billy Idol és a Moho Sapiens gondoskodnak róla, a latinos popot Gloria Estefan szállítja, és indulunk már is Falco jellegzetes Vienna Callingjával.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Laci írt nekünk a 0620-22-22-122-re. Szia Piros, Szabadegyháza, Székesfehérvár, Mór, 29 fok napsütés. Csodás napot kívánok! Jó, hát nekem így bevallom, a hétvégén egy kicsit sok volt ebből a melegből, főleg ezekből a délutáni értékekből. Jöjjön egy közlekedési info. Pontosabban egy kérdés, vagyis Bélától. M0-as M7-es felé lehet tudni, mi van? Az M5-től az M51-ig araszolva lehet csak haladni. Igen, ez amit már korábban is mondtam, hogy az M0-áson Dunaharaszti térségében az M51-es csomópont környékén lerobbant egy kamion, elfoglal egy sávot, és ezért így ezen a környéken minden odavezető út is beállt, és ezek szerint ez az elmúlt 2 órában sem változott. Biztos vagyok benne, hogy a következő zenei csokrunkban talál majd minden hallgató egy olyan számot, amit úgy gondolja, hogy na, ezt most egy kicsit nagyobb kakaón szeretné meghallgatni. Nekem például biztosan Billy Idol Rebel Yell lenne ilyen, de itt lesz a Walk the Moon, Shut Up and Dance, a Bestiák slágere, most pedig a For the Cause szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vörös hajúak világnapja van ma, részben azért, hogy a társadalom, meg talán, hogy ők maguk is elfogadják ezt a különleges evolúciós csomagot, amivel születtek, mert hogy bizony az emberiségnek csak 1-2%-át érinti ez a típusú elváltozás, ami egyébként sokkal több annál, hogy vörös a hajuk, mert ugye ehhez dukál egy világos bőr, ami teljesen máshogy viselkedik az UV-sugárzással szemben, tehát az egyik előny, amit felhoznak emellett, hogy sokkal hatékonyabban képes D-vitamint termelni, még gyenge napfény mellett. A másik pedig egyfajta idegrendszeri változatosság, amit lehetne így is fogalmazni a vörös hajszínnel kapcsolatban, miszerint másként reagálnak bizonyos fájdalmakra, tehát a hidegre vagy melegre lehet, hogy érzékenyebbek, ugyanakkor más típusú fájdalmaknál pedig lehet, hogy magasabb tűrést is mutathatnak. Sajnos a kutatások azt is kimutatták, hogy egyre csökken a természetes vörös hajúak száma, pedig bizony ez is a sokszínűségünk része. Napfénnyel óvatosan, nem csak a világos bőrűeknél, a Sunshine Reggivel folytatjuk már is a Laidback-kel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bár még van akinek lehet, hogy ez abszolút az ebédidő, azért lassacskán folyunk bele a kedd délutánba, amikor lehet, hogy azt mondjuk, hogy muszáj valami édességet, egy falat süteményt ennünk. Ilyenkor még azért általában van a hétvégén készültekből, és az is lehet, hogy pont egyezik azzal, hogy azon kívül, hogy ma a vöröshajúak ünnepelnek, ma van az áfonyas sajtorta napja is. Áfonyát most már egyre jobb áron lehet kapni, de hát lehet akár ez éppenséggel epres sajtorta is, hiszen annak aztán tényleg itt van a szezonja. De aztán lehet, hogy valakinek csak egy pohár víz az, ami feldobja a kedd délutánját. Hajrá, akár így, akár úgy, mi folytatjuk a Rigérával. Vamos a la playa, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sokaknak ez nem feltétlen a laza autózgatás időszaka, de az biztos, hogy érkezik Dénes Tamás, hogy kísérje a hallgatóinkat az útjukon. Legyen szó akár az irodai munkáról még, vagy pedig már ténylegesen útközben. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
6: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyerek? Napon a Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei-tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvák a gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, a hosszú pünkösdi hétvége után ismét munkanap, nagy

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. 31 fokot mutat jelen pillanatban a retro rádió hőmérője. Forróság van, igazi kánikula, így május 26-án, de gyorsan hozzáteszem, ez holnap még 1-2 fokkal bizony emelkedni fog majd a hőmérő higanyszála, aztán erre rá, hogy tolja ugye a hőséget, maga előtt érkezik majd egy hidegfront észak felől, tehát szerda este, szerda éjszaka érkezik meg a hidegfront, ami után nagyjából egy 7-8, néha 9 fokkal hűvösebb levegő lesz majd a jellemző. Ez azt jelenti tehát, hogy a 32-33 fok helyett jellemzően inkább 24-25 fokot mutatnak majd csütörtökre a hőmérők napközben, mint legmagasabb hőmérséklet, de azt is jelenti, hogy az ország nyugati területein, illetve az észak-keleti területeken záporok, sőt heves zivatarok is kialakulhatnak, még a jégeső is elképzelhető, és ezekhez bizony erősen viharos széllökések is társulhatnak, úgyhogy van esély a viharra szerda éjszaka, de ennek ellenére sokfelé az ország egyáltalán nem várható csapadék. Ez is benne van a pakliban. Aztán a hétvégén, pont a BL hétvégén megint a forróság, a kánikula lesz a jellemző. Nálunk a folytatásban pedig Tina Turner lesz az egyik jellemző, amit pedig elindítottam, az a Vaya Con Dios nagy sikere, a Nanina, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Abbával és a Republikkal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 39 perc van. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, az M0-as és az M1-es autópálya útvonalán. Szakaszos torlódásra készüljenek az M5-ösön Budapest felé, Kecskemét térségében különösen, illetve az M0-as autóton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Ennek az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglal el egy teljes sávot. Egyébként a csomópont környezetében minden oda vezető út most már beállt. Még egy hírem van, M1-es a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágynál szintén egy műszakhibás kis tehergépkocsi vesztegel a 18-as kilométernél a külső sávban. Emiatt torlódik a forgalom, ez egyébként a nullásra is kihat már.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk, 3:43 után. A folytatásban jön az Abba és a The Winner Takes It All, a győztes mindent visz című dal, amely hát egy válás történetét dolgozza föl, nem titok, előtte vált el Björn, és Anyéka énekel majd egyébként hamarosan. Björn pedig így kommentálta az egészet, hogy más dalt képzeltek el eredetileg Bennyvel, csak egyszer túl sok viszkit hívott, és kijött belőle az igazság. Ebből készült a dal. Jön a Winner Takes It All az Abbától, hol másol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zsolesz az M5-ösön közlekedik. Ugye jól mondom, és nagy dugót lát. Szia!
1: Igen, szia! Én éppen Szeged felé tartok Budapestről, de a szembejövő oldalon már az Úcsai csomóponttól állnak a kamionok a külső sávban az M0-ás felé. Brutális!
0: A sok kamion az oka, vagy van egyéb, amit láttál?
1: Nem tudom, én az M0-ás felől jövök így az M1 irányából, és így Szigetszentmiklós környékétől áll az M0-ás, az M51-es, mindegyik az M1 felé kamionok egy vagy két sávban, és az M5-ös is végig.
0: Zsolesz, köszönöm szépen, akkor további jó bulit neked. Hát mindenre csak annyit, hogy a következő órában egy kis vigasztalásként hozok jókedvű bombondalt, hát ha ez segít az ott állóknak.

0: A slágerek mellett pedig jó hangulatot tartsanak velem a folytatásban is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól, fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
9: Vizsgálóbizottságok felállításáról is döntett a parlament. Már a szóbelire készülnek az érettségizők, megdőlt a budapesti melegrekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-ig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutató-mentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Észak-keleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és észak-keleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Friss hír az M5-ösről Istvántól. Budapest felé az M5-ösön a 27-es kilométernél három kamion ment egymásba, 3-4 kilométeres a torlódás most. Köszönöm szépen a mikrofonnál, Dénes Tamás, robogunk tovább. Mindjárt jön az Edda vagy Donna Summer, a nyitánya Survivor-ig.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Nagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás interjút készített az egyik nagy amerikai heti magazin Robert De Niro, valaki politikailag nagyon is aktív, Trump egyik legnagyobb ellenzője. Viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy most nem politikáról, hanem filmekről esett szó. Egészen pontosan két titkot is elárult. Martin Scorsese rendezte 1976-os Taxisofőr című kultfilmjéről, amelyben ugye Robert De Niro játsza a vietnámi veterán taxisofőrt, aki egyre jobban épül le, és egyre több embert végez ki. A saját ideái alapján, nos, ő csak annyit tett hozzá, hogy fogalmuk nem volt, amikor készítették a filmet, hogy ez ekkora siker lesz majd, ugye. A 76-os Cannes-i filmfesztiválon aranypálmát nyert, 77-ben pedig 4 Oscar jelölést is kapott. Ők egész egyszerűen csak egy jó filmet akartak csinálni, és úgy gondolták, hogy szeretni fogják majd az emberek, de hogy ennyire, erről fogalmuk nem volt. A másik dolog, amit bevallott, hogy van ugye a filmben egy jelenet, amikor De Niro a saját tükörképével gyakorolja a keménykedést, ez teljes improvizáció volt. Scorsese rábízta Robert De Niro-ra, és annyira jól sikerült, hogy benne maradt a filmben. Hát ilyen is van, amikor egy másodperc tervezés nincs, egy ikonikus jelenetben. A folytatásban nálunk is nagy sztárok, ahogy hozzászokhattak. Jön majd az Edda és Donna Summer is előttük itt az NSYNC és a Tearing Up My Heart a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal és a Margaret Islanddel folytatom, majd most viszont gyorsan közlekedjünk, 15 óra 38 perc van. Krisztián írja, szia Tomi, aki Bécsbe tart, kerülje az A4-es pályát. Fizsámendi lehajtónál terelik le a forgalmat, Svehátig áll a sor Bruck an der Leitától. Krisztián, nagyon szépen köszönöm az információt. Magyarország ír, hogy az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszakhibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél, már minden sáv járható, a torlódás feloszló van. Távolabb, szintén M1-es Lébénynél új terelést építenek ki, a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható, emiatt van 10 kilométeres torlódás. M5-ös autópálya Budapest felé Ócsa térségében két tehergépkocsi és egy kamion koccadt a 27-es kilométernél, a sérült járművek a külső sávot foglalják el, a kialakult torlódás meghaladja az 5 kilométer.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 15 óra 48 perc van. Szia! M1-es Hegyeshalom felé Lébénytől teljesen járhatatlan terelésépítés miatt Lébénynél még le lehet hajtani. Benyáminnak köszönöm. Az Utinfor pedig jelezte, hogy az M5-ösen Budapest felé Ócsánál volt a baleset, a 27-es kilométernél 5 kilométeres most a dugó. Ez pedig Madon

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan jelezték, hogy mind az M1-esen ott Lébény térségében, ahol új terelést építenek ki, nos, ott van egy jó 10 kilométeres torlódás, araszolás. Elsősorban Hegyesalom felé, illetve az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsánál volt a baleset, ott 5 kilométeres dugóval érdemes számolni. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, többek között a Névtelen Nulla a 80-as évek végéről. Némi kontrasztként pedig hadd jöjjön a punk rock a Green Day-től a Basket Case-zel. És persze sok stílus, sok sztár és sok sláger a folytatásban is, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
3: Volkswagen. Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. Vasúttörténetipark.hu.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
12: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
16: G-A-E-C-O-O. GQ. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GQ 5 és GQ 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GQ. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GQ.hu.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Teljesíteni kell a szupermérföldeket az uniós forrásokhoz. Hőhullám tombol a Nyugat-Balkánon, erős az UV-sugárzás itthon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldeket az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt Brüsszelben. Kérdésre válaszolva arra emlékeztetett, hogy a múlt héten Magyarországon tárgyalt a bizottság delegációja, és előrelépést értek el a magyar hatóságokkal. A következő napokban néhány kérdés tisztázásra vár, a cél a részletek mielőbbi véglegesítése annak érdekében, hogy hazánk május végén benyújthassa a helyreállítási tervét. 27 szupermérföld teljesítését várják, melyek az igazságszolgáltatás függetlenségét és az uniós pénzügyi érdekek védelmét erősítik. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Telexnek adott interjúban közölte, csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók az országnak. A megállapodást a héten írhatják alá. A végrehajtásra augusztus végéig lesz idő. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Hőhullám tombol a Nyugat-Balkánon. Szerbiában már az első hőségriasztást is kiadták a rendkívüli meleg miatt. Váratlanul érkezett meg a több mint 30 fokos kánikula. Montenegróban, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában is hőség van. Az ilyenkor szokásosnál 10-15 fokkal lesz melegebb a napokban. Országszerte nagyon erős az UV-sugárzás. A Hungaromet térképe szerint a délutáni értékek jócskán meghaladták a 7-es UV-indexet, holnap pedig a 8-as értéket is megközelítik néhol, ami az extrém kategória. Ilyenkor védekezés nélkül az érzékeny bőrtípusoknál akár 15-20 perc alatt is bőrpír keletkezhet. A legmelegebb órákban ne napozzunk, és mindig gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 30 fokot mutat most a mi hőmérőnk, és ahogy Eszter is mondta, holnap akár 34 fok is lehet egy-egy helyen Magyarországon. Aztán jön egy pici lehűlés a BL döntőre, viszont visszaáll a meleg. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig Cserháti Zsuzsa vagy Gloria Gaynor érkezik. A

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás, ugye az imént Cserháti Zsuzsa dalának az volt a címe, hogy Hamu és Gyémánt, és én, mint aki azért rengeteg esküvőt vezetek le. Szóval azért nyugodtan mondhatom majd, hogy Donald Trump Jr. esküvője, amit a hétvégén egy Bahamákon lévő magánszigeten rendeztek. Nos, ez is Hamu és Gyémánt volt. Gyémánt, hiszen csillogó keretek között igazán milliomosokhoz megfelelően ment a nagyjából 40 fő előtt a házasság. Az ifjabb Donald Trump és Bettina Anderson között csodálatos gyűrűket adtak egymásnak örökké a tiéd felirattal, és ott voltak Donald Trump Jr. testvérei, tehát Ivanka Trump, Eric Trump és Tiffany Trump is, de egy valaki hiányzott, nevezetesen az apuka, az amerikai elnök, aki azt mondta, hogy tudják, ez most nekem nem jó időpont, van egy olyan ügyem, amit Iránnak hívnak, meg más dolgok is, gratulálok a fiamnak, de állítólag azért ő is megünnepelte a maga módját. Pici érdekesség azért a dologgal kapcsolatban, hogy azért Trumpéknál vannak hagyományok, hiszen az ifjabb Trumpnak is van már 5 gyereke. Előző házasságából volt már azóta újabb bejegyzés, és most ezek szerint elvette Bettina Andersont. Minden további pedig a lapokból majd tudható lesz. Nálunk mindenre Gloria Gaynor és a V-motorok érkezik, erőttük pedig egy jó kis punk rock dal. Itt a Green Day és a Basket Case a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Britney Spears-zel vagy az Abaházi RT-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 16 óra 39 perc van, gyorsan két SMS az elején. Ez azt írja: szia Tomi, egy kis info azoknak, akik az M1-es helyett menekülnének a régi 1-esen Tatabánya felé. Az 1-esen is teljesen elesett Budaörstől Pátyig az út, teljesen beállt, körülbelül 4-5 kilométeres a sor. Illetve egy másik SMS: Nyíregyháza fél a 70-es és 71-es kilométer között az átterelt szembejövő sávban egy fehér egyterű Ford Transit műszaki miatt áll, ki kell kerülni óvatosan. Köszönöm szépen! Hír, hogy a nullás keleti szektorán Vecsésnél az M5-ös felé a korábbi baleseti helyszínen is véget ért a 38-as kilométernél, a kialakult torlódás feloszlóban van. Az M1-esen viszont továbbra is nagy a dugó Hegyeshalom felé, Biatorbágynál korábban egy műszakhívás jármű veszteggelt, most már mind a két sáv járhatóvá vált, de még mindig hosszú kilométereken keresztül áll a sor, akár csak Lébénynél, ahol új terelést építettek ki, mögötte 10 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Kezdődött legnagyobb sláger egy retro rádió 3 perccel múlt 3:45. A folytatásban Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero következzék, amelynek sztoria rövid. 1984-ben Bonnie Tylert megkérték, hogy a Footloose című filmhez készítsen egy jó dalt. Ő a Paramount Pictures megbízására megérkezett, megnézte a filmet, és Gene Steinmannel ezt a dalt ajánlották. Azóta imádjuk. Jön a Holding Out for a Hero, hol másol, mint itt a retro rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban közben Maru írt nekem SMS-t a 0620-22-22-122-re. Baleset Pécsvárad elágazónál a 6-os úton, a rendőrök még nem értek ki. Maru, köszönöm szépen. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek érkezik majd az FLM. De játszom majd önöknek latin muzsikát is, itt lesz a Juanes. És sokféle stílus, nagy sztárok és persze jó hangulat a folytatásban is, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Mizó Túró Rudik, egyes szarvasi mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Ülésezik az új parlament, újabb adóbevallásokat vár a NAV, holnap délután érkezik egy hidegfront, addig napos, száraz, meleg időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletétbe helyezni, az adót pedig július 1-jéig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket. Ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
21: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
20: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik, majd estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinform azt írja, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás kamion vesztegelt a 18-as kilométernél. Mostanra mindkét sáv járhatóvá vált, de a torlódás, amely főleg az M0-áson volt szembetűnő, csak lassan oszlik, jelenleg 3-4 kilométeren arra szólnak az autósok. Távolabb, Lébény térségében pedig új terelést építenek, emiatt a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható, a munkaterület előtt 8-10 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében két teherautó és egy kamion ütközött egymásnak, a 27-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, itt is több kilométeres a torlódás. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most
15: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Azt hiszem mindannyian érezzük az első komoly hőhullámot a 2026-os esztendőben, változatlanul 30 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, de a slágerek nem maradnak el a mikrofonnál.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió a mikrofonnál, Dénes Tamás, és az az igazság, hogy Julianna itt van a vonalban, és egy picit cáfol, ha minden igaz, mert hogy az M1-esen jön, méghozzá honnan?
1: Jövök Bécs felől.
0: Budapest felé?
1: Budapest felé semmilyen torlódás nincs egyik irányban sem.
0: Jó, mert ugye azt az információt kaptuk, hogy Lébénynél akár 10 kilométeres dugóba is be lehet futni ott, ahol...
1: Nincs. Egyáltalán nincs, és szerelést sem építenek legalábbis Budapest fele. A másik oldalt azt nem tudom, de ott sem volt torlódás, ez 100%.
0: Na, ez most végre egy jó hír. Annyi dugóról számoltam be a mai délután folyamán, hogy ezek után mindez egy jó hír. Tehát ezek szerint Budapest felé, legalább ott Lébénynél jól lehet autózni.
1: Ez így van.
0: Julianna, nagyon szépen köszönöm. Cserébe már is érkezik az M People és a Moving on Up itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Twisted Sisterrel vagy Jédával folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46. Azt írja valaki, hello, Pesttől kezdve a terelés végéig Győr felé folyamatos dugó, megállás, torlódás. Nem tudom a hölgy miről beszélt, a kamionsor ugyanis áll, érkezett az hír. Aztán M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldala Ócsa térségében korábban két tehergépkocsi és egy kamion koccant a 27-es kilométernél. A sérült járművek a külső sávot foglalják el, a torlódás meghaladja 7 kilométert. 39-es főút Encs belterületén két kisbusz ütközött az 1-es kilométernél. A forgalmat megállították a 39-esen, kerülni kell a falun belül, vagy kisvároson belül, bocsánat. Pécset 58-as főút az Árpád hídon az Ipar utcánál két személygépjármű ütközött a városból kifelé. A 4 sávból egyet azonnal le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban Nyerges Iza érkezik, és vele együtt a két órás élő retro kívánság műsor az önök üzeneteivel, és rögtön a legelején a hírek után a Modern Talking-a. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lind termékek, egyes PIK téli szalámi termékek és egyes Viszkász termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
5: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.

0: 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít. One.
6: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2 millió 300 ezer magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi álljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
15: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
14: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Eszerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az Útinform azt írja, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél. Mostanra mindkét sáv járhatóvá vált, de a torlódás csak lassan oszlik fel, jelenleg 3-4 kilométeren keresztül arra szólnak az autósok. Távolabb Lébény térségében pedig új terelést építenek ki, emiatt a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható, a munkaterület előtt 8-10 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében két teherautó és egy kamion ütközött össze. A 27-es kilométernél a sérült járművek elfoglalják a külső sávot, itt is több mint 7 kilométeres a torlódás. A 39-es főúton Encsbel területén a Petőfi Sándor utcában a Bem József utca kereszteződésénél két kis busz ütközött össze, az 1-es kilométernél megállították a forgalmat, kerülni a településen belül az önkormányzati utakon keresztül lehet. Aztán Pécsen az 58-as főúton, az Árpád hídon, az Ipar utcánál két autó ütközött össze a városból kifelé tartó oldalon, a 4 sávból 1 sávot zártak le a rendőrök. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Egy aláírás nélküli SMS-el indul el a kívánságműsor Hello Izabella édesanyámnak és két öcsémnek, Balázsnak és Norbinak. Szeretném megköszönni, hogy vannak nekem. A Modern Talking játssz el nekik az ajándékslágert. Ez a kívánságműsor, várom önöket.

0: Metro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban. Remélem, hogy mindenkinek jól sikerült a pünkösdi hosszú hétvége. A 0620-22-22-122-es szám ma is este 6 és 8 óra között él. Egészen az Abaházi presszóig tudnak üzenni azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Jöhet a bemutatkozás. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot, kivel beszélek?
1: Kovács Áron.
0: Hello Áron, tegeződjünk egymással. Kit szeretnél meglepni?
1: Apukámat.
0: Őt hogy hívják?
1: Kovács Imre.
0: Szuper, mit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hogy szeretem.
0: Igen, és mi lesz a ma esti programotok?
1: Én most itthon vagyunk. Most apáik tévét néznek.
0: És te mit fogsz csinálni?
1: Én rádiót hallgatok.
0: Nagyon helyes, oké. Holnap kell menned suliba?
1: Igen.
0: Hány éves vagy és milyen iskolába jársz?
1: 13 és Salkázisára katolikus iskola.
0: Igen, és honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapest.
0: Ez Budapesten van, rendben van. Köszönöm, hogy hívtál, megy a családodnak egy szuper jó zene.
1: Szívesen, köszönöm.
0: Szia!
1: Viszlát.
0: És akkor arra gondoltam, hogy küldjük el mindenkinek, aki oda jár a Salkaháziba, meg az összes tanárnak is, biztos ők is örülni fognak ennek a slágernek, Pinkének el.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Egy retro rádió, egy ifjú hölgy hívta a forró drótunkat a 0620-22-22-122-es számot. Halló?
1: Most esetleg van kívánság műsor?
0: Igen, teljesen jókor hívtál.
1: Zsófia vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni, Zsófi?
1: Az anyukámnak.
0: Őt hogy hívják, mi a keresztneve?
1: Bernadett.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Az, hogy nagyon szeretem.
0: Igen, és mi lesz a ma esti programotok? Mesélj nekünk egy picit bővebben.
1: Hát egyelőre most éppen angolt tanulok, de szerintem együtt fogunk vacsorázni a családdal.
0: Akkor én most nagyon jó étvágyat kívánok neked, és a következő slágerrel kapcsolatban annyit mondok, hogyha tetszik neked az Alphaville és a Big in Japan című slágerük, akkor beszéld meg anyuval, hogy ősszel vigyen el a koncertjükre Budapesten.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió. Metro Rádió.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Retro Rádió. Ez itt a Kívánság műsor, a Retro Rádió üzenőműsora. Ez arról szól, hogy ha telefonálnak vagy SMS-eznek, akkor meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal. Ha véletlenül megszakad a vonal, nem kell megijedni, próbálják újra hívni a 0620-22-22-122-es számot. Halló, halló!
1: Jó estét, szintén Borai Zsuzsi vagyok, szétkapcsol. Hogy is lehet akkor ez? Lehet üzenni?
0: Igen, a szeretteidnek tudsz üzenni, tegeződjünk egymással. Kit szeretnél meglepni?
1: Barátomat.
0: Mutasd be nekünk őt, légy szíves.
1: Bukta Zoltán.
0: Mi az, amit Zolinak üzennél? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát szeretem, meg hiányzik.
0: Akkor kívánom nektek, hogy mielőbb tudjatok találkozni. Gyorsan továbbadom a lehetőséget. Haló, haló, önnek miben tudunk segíteni?
2: Jó estét, Soma vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
2: A húgomnak.
0: Utasd be nekünk őt, légy szíves.
2: Elina.
0: Mi az, amit üzennél neki?
2: Hát, hogy nagyon szeretem, és boldog születésnapot kívánok.
0: Ma van a szülinapja, vagy most lesz a hétem?
2: Ma van.
0: És hogyan fogtok ünnepelni?
2: Hát, jönnek majd a barátai, meg ugye én is ott leszek.
0: Nagyon jó, te is készítettél neki valami kis apró meglepetést?
2: Igen.
0: És micsodát? Rajzoltál valamit, vagy?
2: Nem, vettem neki egy Barbie bobát.
0: Ó, hát ez nagyon kedves tőled. Jól van, nagyon boldog szülinapot neki. Jön a ráadás ajándéka, itt a meglepetés sláger, amiről ezúttal a Depeche Mode gondoskodik. Ez a Strange Love.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor. Jó estét kívánok! Miben tudok segíteni? Én Nyerges Izabella vagyok.
1: Jó estét!
0: Halló, halló, jöhet a bemutatkozás!
1: Szintén Alíz vagyok, és a mamámnak szeretnék üzenni.
0: Igen, hogy hívják a mamádat?
1: Molnár Emília.
0: Oké, és mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Az, hogy nagyon szeretem, és hogy nagyon vigyázzon magára mindig.
0: Jó, tudtatok találkozni a hétvégén?
1: Igen, igen, tudtunk.
0: És mi volt a program? Mesélj egy kicsit, hogy telt neked a vasárnap?
1: Nekem igazából meccsem volt, meg találkoztunk vele, azt mondom neki néhány
0: fotót. Aranyos vagy, és milyen meccsed volt, mit sportolsz?
1: Focizok.
0: Nagyon jó, gratulálok. Figyelj, akkor azt kívánom neked, hogy legyél minél sikeresebb ebben a sportágban, és hát jó hallani, hogy ennyire jó kapcsolatot tápolsz a mamáddal. A Midnight Oil slágerével ajándékozzuk őt meg, és hát persze, szóljon neked is ez a Betsa Burnin'.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Kata SMS-e van itt velem a Kívánság műsorban, azt írja kedves Izabella, én most az egyik legjobb barátnőmnek, Zitusnak szeretnék küldeni egy slágert, ő menyasszony, és nincs már egy hónap az esküvőig, borzasztóan idegeskedik minden miatt, teljesen szét van esve, saját bevallása szerint, elhippiskedte az esküvő megszervezését, és most minden szalad. Üzenem neki, hogy nyugodjon meg, az a legfontosabb, hogy ő jól érezze magát aznap, és minden szervezési feladatban segíteni fogok neki. Hát én sok boldogságot kívánok akkor az ifjú párnak, esetleg, ha van kedvetek, akkor az esküvő napján is csörögjetek ide, hogyha van kívánságműsor, akkor is megköszöntjük majd azokat, akik kimondják a boldogító igent. Most pedig Rick Astley és a Take Me To Your Heart következik a Retro Rádióban. A Kívánság műsorban pontosan este 8-ig várom a hívásokat a 0620-22-22-122-re. Szeretettel és legfőképpen kíváncsian.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongás is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
5: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
6: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben, és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: Új részekkel jön az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig elérhetetlen volt. Ám most legmerészebb álmaik válnak valóra. Gerencsér Tímea, Stól András és Szabó András Csuti műsor vezetésével. Újratervezés. Hétköznap esténként a TV2-n.
10: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: A reklám után
0: hírek a Retro Rádióban.
2: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik, majd estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform azt írja, hogy a rendkívül erős tranzitforgalom miatt az M0-áson nagy a torlódás az M1-es felé vezető oldalon. Dióstól egészen az M0-ás M1-es autópálya csomópontjáig csak arra szólnak a járművek. És árokba csúszott egy kamion a Sörét-Csákvár-Bicske összekötő úton Bodmér térségében. A 29-es kilométernél a műszaki mentés idejére megállították a forgalmat. És jó, ha tudják, az M0-as déli szektorán az M1-es irányából érkezők, hogy a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Zoli kereste fel a kívánság műsort, annyit írt csak nekem SMS-ben, hogy most egy kicsit szeretne lokálpatrióta lenni, és a pécsváradiakat, a helyi lakosokat szeretné meglepni szuper jó slágerrel. Rick Astley énekel a kívánság műsorban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: hosszú hétvége után ez ismét a kívánság műsor, ahol üzelhetnek azoknak, akik igazán fontosak. Lehet telefonálni, és lehet SMS-ezni is, mint ahogy Viktória tette, azt írja kedves Izabella, életem szerelmének Jánosnak szeretnék küldeni egy slágert. Csak annyit üzenek neki, hogy nagyon szeretem, és mi örökké összetartozunk. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Szabó Bence vagyok.
0: Szia Bence, kinek szeretnél számot küldeni?
1: Az egyik barátomnak, Borsonszki Gergő. Nagyon jó barátom, egy suliból járunk meg, ennyi.
0: Jó, meg fogjuk ötletni, és figyelj csak, hogy sikerült a hétvége. Voltál valahol kirándulni, kimozdultál?
1: Voltunk a Kónyatónál, ugrálóválasztunk.
0: De jó, gyönyörű időtök is volt szerintem hozzá, és hát remélem, hogy a következő hétvége a gyereknappal együtt is ilyen lesz majd. The Underdog Project Summer Jam, ez következik, mert hogy most ütött be az igazi nyár.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszó ígél. Csabi vendége ma egy roppant izgalmas és szerintem nagyon-nagyon ritka foglalkozást űző fiatalember lesz, aki csodálatos, egyedi, különleges pipákat készít, úgyhogy 8-tól érkezik tehát az Abaházi Presszó egy újabb tartalmas beszélgetéssel, előtte pedig üzenhettek a szeretteiknek. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Elsőre felvetted, te vagy Izabella?
0: Igen, parancsolj, kivel beszélek?
1: Szia, én Fatime vagyok, Széchenyből telefonálok, de egyébként alapjáraton Békés Csavai vagyok, csak itt dolgozom, vagyis itt vagyok elszállásolva, gyárban dolgozom Balassagyarmaton, és szeretnék valami jó zenét kérni, mert a mai napon a gyár felmondott nekem.
0: Hú, hát ezt nagyon sajnálom.
1: Hát sajnos ez a helyzet.
0: Akkor megpróbálok felvidítani. Szeretnéd-e valaki másnak is elküldeni, mert hogy ez gyakorlatilag egy üzenőműsor. Tudsz a szeretteidnek üzenni?
1: Igen. Szeretném az egész családomnak, 3 lányom van, nekik is, illetve a páromnak is, ő Sándor, és akkor mindenkinek. Fel a fejjel megyek haza, és majd lesz valahogy.
0: Kívánom a legjobbakat, sikeres és nagyon gyors munkahelyváltást, jó? A Culture Clubbal köszöntjük meg a családtagjaidat, szóljon neked is ez a kamak.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.
2: Nehéz

Jobb slágerei Retro Rádió. Ha valakire ma sokat gondoltak, akkor nyugodtan hívják a kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon. Itt meg tudják őt lepni országvilág előtt néhány kedves gondolattal, és kap még ráadásként egy ajándékslágert is. Matyi SMS-t írt, és az autószerelőjét szeretné meglepni, méghozzá hálája jeléül. Azt írta az SMS-ében, hogy volt egy komolyabb problémája a kocsijának, amivel nagyon megszenvedett, és az autószerelője végre kihúzta a csávából, úgyhogy most neki szeretne köszönetet mondani. Ezer hála, ennyi van még benne az SMS-ben. És hát akkor stílusosan egy autóversenyzéssel kapcsolatos sláger következik. Ez a Yellow és a The Race a kívánság műsorban.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on outside.
1: 0620-22-22-122.
2: Hívja és üzenjen a kívánságműsorban.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
3: Retro.
1: Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is azon szerencsések közé tartozik, akinek sikerült bejutnia a mai május 26-ai pünköst hétfő utáni kívánság műsorba.
1: Jó estét kívánok, Tamás vagyok, és egy számot szeretnék kérni. A kisebbik lányomnak holnap a születésnapja, és én szeretnék lenni az első, aki felköszönti.
0: Igen, és hogy hívják őt, bemutatod nekünk?
1: Bettina. Én azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem, imádom őket, mind a kettőt, ugye nyilván ő holnap a szűnapos, és most őt szeretném ezzel meglepni, ezzel egy szép dallal, és kérlek szépen, hogy választhatok ki egy ilyen szép, kellemes dalt neki.
0: Jó, és személyesen is fogtok azért ünnepelni?
1: Persze, nyilván meg fogjuk oldani, egy nagyon nagy bulit fogunk rendezni, ő is ilyen kis pörgős, kis bulizós csajci, úgyhogy mindenféleképpen megünnepeljük a születésnapját.
0: Helyes, Isten éltesse őt, és hát hogyha bulizós, meg pörgős, meg csajos, akkor egy ilyen jellegű slágert választok. Ez Madonna és a Material Girl a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban, úgyhogy nagyon szerencsés, akivel ma még tudok kontaktálni, aztán holnap folytatjuk. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Zsohán Sándor vagyok. Szeretnék kérni egy számot. Az én angyalomnak szeretnék kérni egy számot. Egy jeles esemény van mai nap. Ennek alkalmában szeretnék egy nagyon szép dalt küldeni neki. Köszönöm, hogy van nekem. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon vigyázzon magára, nap mint nap.
0: Sándor, örülök, hogy itt voltál velünk. Wolf Kati fog nektek énekelni mindjárt a hírek után, és hát ez a sláger, amit most itt tálcán átnyújtok nektek képletesen ajándékba, egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is.

0: Nagyon jó szórakozás mindenkinek az Abaházi Presszóhoz, a kívánság műsor ezennel bezárja a kapuit, holnap viszont újra jövök. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament. Vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban. Holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket. Ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
4: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
3: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma este a pipa készítés mesterségével fogunk ismerkedni. Vendégem Gombay Attila, pipa készítő mester. Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam nem egy celebritás, nem egy híresség, viszont nagyon különleges foglalkozása van. Gombai Attila, hello, szia!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ezt is elmondom, hogy járt itt nem is olyan régen egy fiatal ember, aki tollakat készített, és nagyon érdekes beszélgetés volt. És akkor is azt gondoltam, hogy valaki, aki tollakat készít, ez olyan, hogy egy kihaló félben lévő mesterséget visz tovább. És aztán mondta, hogy nagyon sokan vannak, összejönnek néha, meg vannak találkozók, és ahogy beszélgettünk róla, mondta, hogy de hát neki vannak ismerősei, van haverja, aki viszont pipákat készít. És te vagy az a pipa készítő, aki így kerültél be tulajdonképpen a presszóba. Én arra emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor nagyapám pipázott. Nagyon-nagyon ritkán, de nagyon szerettem azt az illatot, ami olyankor az ő nappaliukban terjengett. Valamiért azt gondoltam, hogy ezeket ugyanúgy, nem tudom, gyárban készítik. Fel sem merült az, hogy ezt valaki otthon faragja a pipát.
2: Hát így van. Visszatérve a dologra, majdnem mindenkinek van egy ilyen élménye, amit te elmondasz, hogy a nagyapa, hogy az apa,
1: igen?
2: És az illatra emlékszem. Pipákra visszatérve, igen, vannak ipari környezetben készült pipák, és vannak természetesen kézműves. Általam, vagy a kollégáim által készített pipák, azok nyilvánvalóan egyedigek, egyedi kérésre, egyedi alapanyagokkal készülnek.
1: De egy ilyen híres pipakészítő manufaktúra sarja, vagy aki átvette az apjától, a nagyapjától, az ükapjától a mesterséget?
2: Nem. A kézügyességet azt édesapámtól örököltem. Nem is gondoltam rá soha életemben, hogy én egyszer pipakészítő leszek. Nyilván értelemszerűen én is pipázom, és aztán az első pipám megvásárlása után, ugye elkezdtem pipázni, és nézegettem, ugye olvasgattam a szaksajtót, meg barátokkal beszélgettem, ugyancsak pipásokkal, és aztán rájöttem, hogy ezek a pipák, amiket én vettem, olcsó pipák, nyilvánvalóan ki akartam próbálni. Ezek minőségben azért nagyon nem ütik meg azt a mércét, ami azért egy pipásnak muszáj, hogy a kezébe legyen.
1: Jó, de ha már így mondod, hogy pipás, és ha már nekem is eszembe jut erről nagyapám. Valamiért azt gondoltam, hogy az idős embereknek a kiváltsága, hogy pipázzanak.
2: Nem.
1: És közben, ha itt vagy te egy fiatal ember vagy, azt mondod, hogy pipázol.
2: Nem, így van. Egyrészt elegáns, maga a pipa ad egy stílust, mindenki ugye magának kiválasztja a pipáját, az arcához, a stílusához mérten. Ez újra éredi a divatján.
1: De ha nem egy pipakészítő manufaktúra leszármazottja vagy, akkor te egyébként mit tanultál? Most ezt úgy kérdezem, hogy nyilván tudom, de hogy a hallgatók meg nem tudják. Értem. Tehát, hogy egy ilyen portré beszélgetésben miből lett az, hogy aztán te elkezdtél pipákat készíteni? Értem.
2: Én Siófoki balatoni gyerek vagyok, Siófokon születtem, és ott is tanultam, szakácsként végeztem az ottani kereskedelmi és szakmunkás iskolában. Balatonon mit csinálni az ember, ha nem vendéglátást. Ebben is dolgoztam, aztán dolgoztam felszolgálóként is, üzletvezető lettem, majd aztán elegem lett elég a nem is a vendéglátásból, inkább csak a Balatonból, Siófokból, engem nagyon taszított ez a, ami Siófokból lett, rossz irányba mozdult el, nagyon buli város lett, nem találtam meg a barátaimat, és inkább fogtam magam is. Először kiköltöztem Amerikába, utána akkor hazaköltöztem, felköltöztem Pestre, de alapvetően vendéglátós vagyok. Voltam, és szerintem leszek is még egy jó ideig. Jelen pillanatban van egy éttermem, tulajdonos társammal ketten visszük, ez már az 5. éve.
1: De a saját éttermedben, ha már szakács vagy, akkor te készíted az ételt?
2: Nem szakácsként dolgozok, de mint felszolgáló dolgozom benne. Nem is akarom ezt elengedni, és hála Istennek a tulajdonos társam sem olyan dolgozó, tulajdonos vagyok. Volt megengedni az, hogy ne, de úgy érzem, hogy akkor elveszteni az egésznek a lényegét. Nem látnám a napi folyamatokat, nem látnánk bele abba, ami igazából az éttermet azzá teszi, ami.
1: Tehát nem egy ilyen irodában ülő,
2: vagy
1: a bevételért befutó tulajdonos vagy.
2: Nem tudnám magamat elképzelni.
1: Hiába az ember Siófokon nő fel, és látja azt, hogy nagyon sok vendég érkezik, de miért pont szakács lettél? Tehát, hogy az valami családi tradíció, vagy téged érdekelt már gyerekkorban a főzés?
2: Nem voltam egy jó tanuló. Nem voltam rossz tanuló, de nem voltam egy jó tanuló sem, és már ott volt a nyakamon az, hogy választani kéne szakmát, és először én Pécsre akartam menni telefonműszerésznek, Isten hála, nem mentem annak, és a második lehetőségem a szakács volt. Főzni alapvetően szerettem, otthon mindig sürgöttem a konyhában.
1: Már gyerekkorban?
2: Hát, nem is gyerekkorban, de már ugye így van. Aztán én megszeretem a szakmát. Én tényleg vendéglátós. Úgy értem, hogy én tényleg megélem a vendéglátást. Én tényleg szeretek vendéggül látni.
1: Úgyhogy... De a családban voltak?
2: Nem, senki. Nem. Édesapám is a Siófoki postán dolgoztak. A bátyám az teljesen másik vonal. Ráadásul ő pedagógus. Abszolút nem. De ezeken megmaradt, és ebben is maradtam, és boldog is voltam benne, boldog is vagyok benne. Vagy hogy megváltozott a vendéglátás, sajnos ugye az ember gyorsabban ég ki, mint várta, de hála Istennek itt megtaláltam egy másik dolgot, a pipakészítést, ami viszont ellensúlyoz hozzá ezt a dolgot.
1: Vissza fogunk térni még a pipára, de én maradnék még a vendéglátásnál, mert hogy amikor az ember elvégzi az iskolát és kikerül, hát nyilván egy csomó lehetőség van, hogy hova menjen el dolgozni, de mi múlik az, hogy egy iskolából kikerülő friss szakács kap-e munkát? Kell ahhoz valami egyediség, kell valami plusz, hogy te ott kapj munkát, vagy kell az, hogy mondjuk baromi sok étterem van, vagy volt akkor, és hogy mindenhol hiány volt?
2: Hát azért 93-ról beszélünk. Aha. 93 az még pont azban az időszakban volt, amikor még Siófokon és a Balatonparton rengeteg olyan étterem volt, amit még a nyári turizmus, sőt a elő és az utó turizmus ellátott, ugye a NDK-ból hozzánk szakadt és itt találkozó németek vagy a szétszakított családok, és ez még megmaradt azért egy olyan 94-95-96-ig is talán, úgyhogy nem volt nehéz elhelyezkednem alapvetően. Ami későbbiekben nehéz volt, ennek a leépülését megélni, illetve akkor nyerekben maradni. Ott is hagytam alapvetően ezt a fajta vendéglátást, és én átmentem a McDonald's-ba dolgozni, akkor nyitott Siófokon.
1: Hát ott mondjuk nem kell nagyon
2: Nem. Viszont ott olyan dolgokat tanított meg maga a cég vezetői szinten, mert étteremvezetője lettem végül is ennek az étteremnek.
1: Tehát magáról a vendéglátásról, meg az üzletvezetésről.
2: Inkább az üzletvezetésről, kommunikációról, pirigazálni a feladatokat, vagy a problémákat, ebben nagyon jó. Magát, amit adtunk, nem annyira szerettem, de magát a rendszerét, ahogy eladtuk, azt viszont azt felső fokon üzték, és arra büszkés vagyok, hogy azt ott megtanultam.
1: Vissza fogunk térni, mondom, a pipákra, meg a pipa készítésre, de engem érdekel Amerika is, úgyhogy ezzel folytatjuk. Jó, rövidesen Gombai Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bombay Attilával beszélgetünk, aki azért jött most vendégségbe, mert engem nagyon érdekel, hogy egy pipa készítő az mit és hogyan készít, meg főleg, hogy miből, majd fogunk erről beszélgetni, de mondtad, hogy viszonylag fiatalon te ráuntál a balatoni vendéglátásra, vagy a siófoki vendéglátásra, és elmentél Amerikába. De ott is vendéglátós voltál? Vagy mit csináltál ott Amerikába?
2: Hát Amerikában ez nagyon érdekes történet volt. Igazából úgy mentem el, hogy a McDonald's-tól nekem el kellett mennem, engem kirúgtak. És utána rá két hétre el kellett mennem katonának. És ez egy kicsit furcsa volt, hogy egyik nap vezettem mondjuk 50 fős éttermet, és rá két hétre pedig rúgdossák a labort az embernek a katonaságnál. Ez egy kicsit furcsa volt, és nem is nagyon bírtam ezt úgy pszichésen feldolgozni, hogy ez kellett volna. De nem volt semmi probléma, de miután leszereltem, úgy éreztem, hogy nem találtam meg legfelelőképpen a helyemet. Volt egy 10 éves vízum, amit még ugye a McDonald's-tól örököltem. Akkoriban elég nehéz volt Amerikába vízumot szerezni, és aztán felcsaptam akkori Express újságot, és az első munkára rábögtem. Ez egy golfpályán, egy fűnyíró állás volt különben.
1: Hol?
2: Észak-Floridában, Fernandina Beach-en, ez Jacksonville-től van egy 50 mérföldre. Igazából csak egy folyó választottam.
1: De az Express újság az itthon van, itthon, tehát itthon van. Volt egy hirdetés, hogy valahol Amerikában egy golfpályán füvet kell nyírni.
2: Így van.
1: És te felhívtad a telefonszámot,
2: így van,
1: akkor még nem volt e-mail.
2: Ez egy ottani dolgozó srác volt, aki föltette azt, hogy minket volt, aki közvetít, és azt felhívtam, és mondta, hogy hát akkor gyere, hogyha van vízumod, gyere. Nekem akkor meg volt a vízumom, úgyhogy ezzel problémám nem volt. 2001. szeptember 12-re volt a repülőjegye.
1: Hoppá! Az egy ilyen elég emlékezetes dátum.
2: Na, nagyon emlékszem, hogy még szeptember 11-én reggel még bekellett, mikor még kellett ez a nemzetközi bankszámla, vagy nem tudom, és rohantam haza, és lobogtattam anyámnak, hogy meg itt van, megvan, és most már nincs semmi akadály, és mondta, hogy te meg nézd meg a tévét, hogy mi folyik benne, mert és le voltam teljes időmben. De az első gépen mindenképpen rajta voltam, mert ugye utána légtérzár volt, és első gépen rajta voltam, ami kiment. Nehéz volt, mert az első 8 hónapban nem volt semmilyen munkánk. Ugye az a New York-i gazdagoknak volt a üdülőhelye, és ugye nem mertek utazni 8 hónapon keresztül, vagy a kb. Olyan, és csak egyetlen egy munkám volt, az is csak fél munkaidőben tudtam csak dolgozni, mert ugye nem jártunk golfozni és az emberek, és ez egy kicsit nehéz időszak volt, de utána...
1: De fizetést ettől függetlenül kaptál?
2: Ettől függetlenül persze, hát órabérben voltunk, de hát azért az a fele fizetés, az nem azért mentem ki, hogy ott, hogy épp ez legyen.
1: Akkor mit csináltál? Tehát, hogy egész napot vártad, hogy legyen valami meló?
2: Hát és... ledolgoztuk a golfpályán a napi munkánkat, lenyírtuk a füvet még a szállingozó golfosok előtt, és akkor délután mit tudom, még mentünk haza, és ugye óceánban...
1: De haza az mi?
2: Úgy értem haza, hogy a apartmanunkban ott hatan laktunk, magyarok, hogy beéretünk hatan. Valószínűleg engem már nem engednének vissza, csak szólok. nem úgy voltam kint, hogy ugye óceánparti volt a ház, ott mind a ház volt utánparti, tehát ez egy kis sziget. És ott sétálgattunk, és úgy tengettük az életünket 8 hónapig, de utána...
1: Viszont, szörnyű lehetett.
2: Hát szörnyű, de utána viszont 7 munkám volt egy időben.
1: Opa.
2: Két helyen voltam szakács, egy helyen voltam felszolgáló, fűnyíró is voltam takarító is. Azért az 8 hónap azért az odavert minket, meg ráadásul azért igazából majd minden megtakarításunkat ott majdnem, hogy feléltük, azért nem felénik tejfelként az élet. Fogtuk, és ami munkát tudtunk megfogni, ezt megfogtuk. Szabadnapunk az azt kell mondjam, hogy utána egy évig biztos, hogy nem is emlékszem, hogy lett volna. Az volt a szabadnapunk, hogy vasárnap, mit tudom én, csak reggel 6-tól délután 4-ig vagy 5-ig dolgoztunk.
1: Az kemény. Összesen 2 évet töltöttél Amerikában.
2: Így van.
1: Tudtad, hogy 2 év lesz? Tehát, hogy amikor innen elmentél, akkor mi volt a terv?
2: Édesanyámnak azt hazudtam, hogy 3 hónapra megy. Négyre. Mondtam, hogy maximum 8, és akkor én hazajövök. De ebből több lett. Én akkor tudtam,
1: de
2: hogy több
1: két év alatt egyszer sem jöttél haza, nem látogattál haza. Tehát két évig folyamatosan kint voltál Amerikában.
2: Végül ugyanaz a helyen. Ez egy gyönyörű szép kis
1: sziget. Tehát nem jártad be Amerikát.
2: De ugye még a McDonald's, még amikor van egy oktatási központja a Chicagóban, oda kiküldött egy hetes kurzusot, le kellett diplomázni, így étteremvezetésből, és akkor egyszer végigjártuk már akkor Amerikát egy hónapig, mit tudom, ilyen Cincinnati, Las Vegas, Los Angeles, fel San Francisco és vissza New York.
1: Vendéglátás szempontjából mennyire volt különböző Amerika meg Magyarország?
2: Teljesen más kultúra ebből a szempontból. Kint sokkal lazább, itthon sokkal feszítettebb egy vendég és egy vendégletükben dolgozónak a kapcsolata. Sokkal szabálykövetőbb. Viszont, amikor itthon találkoztunk már később, amikor hazajöttem amerikaiakkal, akkor viszont már nem bírtam velük azonosulni. Teljesen más. Sietnek, rohannak, gyerünk, csináld, legyen itt. Mi meg azt mondjuk, hogy miért vagy itt? Hát ülj le, vigyál egyet, mosolyog, mi kell még barátom? És ezt ők elég nehezen viselik.
1: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Gombay Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gomolyi Attilával beszélgetek, aki tipakészítő, még mindig nem vagyunk ott, mert hogy közben te hazajöttél Amerikából, ahol ugye vendéglátással is foglalkoztál, és amikor hazajöttél, akkor nyilván maradtál ebben a szakmában, tehát nem volt más ötleted, más terved, tehát te a vendéglátásban képzelted el magad.
2: Ugyanúgy hazajöttem Siófokra, nem találtunk ott munkát, viszont egy barátom a Intercontinentalban volt bármenedzser Fennpesten. Én ugye már, amikor hazajöttem, akkor már jól beszéltem angolul, mondta, hogy hát bartendert keres a bárba.
1: A bartendernek mi a pontos feladata?
2: Igazából nyilvánvalóan italok kiszolgálása és tökéletes kapcsolatot teremteni a vendég, illetve a hely között. Ez kommunikációval jó kapcsolat.
1: Tehát igazából állsz egy pult mögött, készíted az italokat, és közben beszélgetsz.
2: Mint amikor egy klasszikus, még a régi filmekben látod, amikor a pult mögött áll, aki csinálja a koktélt.
1: Akit pultosnak hívunk, az a bartender.
2: Igen, nem. De szóval, igen, szóval egy teljesen más volt akkor még ez a szakma, most már egy kicsit elcsépelt.
1: De nyilván akkor azt elvállaltad és mentél.
2: Nyilván, nagyon mentem. És igazából magát ezt a szakmát, ezt ott tanultam meg, nagyon jó kollégáim voltak, nagyon keményen okítottak, de nagyon jól meg is tanították nekem a szakmát. Mindig egy ilyen Vesztegzár Grand Hotelben rejtőjenő hangulaton volt, amikor benálltam a pult, nagyon hosszú pultja van az Intercontinentálnak, és zseniális volt. Nagyon jó éveket voltam, és ott ismertem meg a feleségemet, legfőképpen ezért boldog
1: ember. Ezek szerint akkor ő is vendéglátós volt, tehát igen, nem vendégként.
2: Nem. Ő is ott volt, gyakornokként volt ott, és emlékszem, hogy megtetszett a bokája, és azt mondta, hogy akkor ő kell.
1: És azóta is tetszik a bokája.
2: Így van, azóta együtt vagyunk különben.
1: Az, hogy az ember nyisson egy éttermet, meg mondjuk dolgozzon a vendéglátóban, a kettő között szerintem óriási nagy különbség van.
2: Tehát, hogy... Valaki korábban érik meg, valaki később. Én úgy érzem, hogy én elég későn értem meg arra, hogy saját üzletem legyen. Nyilvánvaló, itt az ember a saját pénzét kockáztatja, de próbáltam másba is belefogni, és ott annyira nem jött össze a dolog, hogy még barátokat is vesztettem. Szóval ez egy rossz élmény volt, de ez mind hozzájárult ahhoz, hogy most végre azt tudok lenni, aki vagyok.
1: Oké. De amikor van az embernek egy ilyen üzlete, egy étterme, ahol ráadásul dolgozik is, meg még felesége is van, akkor hogy marad arra ideje, hogy egyszer csak azt mondja, hogy hát én elkezdek faragni
2: nagyon
1: pipákat.
2: Főképpen ez a legnehezebb dolog, az egészet összeegyeztetni. Hála Istennek a feleségem az nagyon velem él, érti, hogy mennyire fontos nekem a pipakészítés, érti, hogy mennyire fontos nekem az étterem is. Azt is megérti, hogy van igazából 13 gyerekünk. 13 alkalmazott, akihez ragaszkodom, felelősséget kell vállaljak, és én tényleg felelősséget vállalok a tulajdonostársammal együtt, és ez nagyon nehéz.
1: De saját gyereketek nincs?
2: Nem, nincsen. Nincs.
1: Tehát úgy értes, hogy a hallgatók is értsék, hogy a 13 gyerek az a 13
2: alkalmazott, ami így van.
1: Az étteremben.
2: Így van.
1: Egyébként ez itt van a fővárosban? Az
2: nem, én Dunaharasztin élek, és ott van egy pizzériánk.
1: Dunaharasztin, ez működőképes? Tehát azt gondolom, hogy Dunaharasztin egy kicsi hely, tehát ha valaki pizzát akar enni egyszer egy héten, az eltartja-e?
2: Képzeld, én is azt hittem, hogy ott hányan lakhatnak, a 20 ezeren, 20
1: ezeren. És nem esznek minden nap pizzát az emberek.
2: És nem esznek minden nap, és kiderült, hogy hát ez nagyon nincs így. Hogyha szaktipakli veszem ott a környező részt, amit ellátunk, az közel majdnem 45-50 ezer ember.
1: Értem. Olasz konyha?
2: Többnyire olasz konyha, igen. Igen.
1: Tehát egy ember, aki dolgozott amerikai gyors étteremben, dolgozott Amerikában, amúgy egy magyar szakács, egy olasz étterem üzemeltetője.
2: Hát igen, így, ahogy mondod.
1: Ez elég szép. És akkor onnan hazamegy az ember, és azt mondja, hogy jó, akkor most leülök, aztán előveszem a kiskésemet, és akkor faragok egy pipát.
2: Egyébként valahogy így. Amikor azért a műhelyben vagyok, az a házunknak egy vendéglakrészéből kialakított fűtött műhely. Amikor a műhelyben vagyok, akkor az egy teljesen más hangulatba kerülök. Ott teljesen megnyugszom. Igazából nekem a pipakészítés az inkább művészet. Egy pipát elkészíteni az nem egy monoton dolog, nem egy olyan dolog, ami csak egy használati tárgynak az elkészítése. Azt meg kell tervezni már a fejben készítés során. Ráadásul tudnék ilyen nagy lózungokat mondani, hogyan beszél a fa az emberhez, meg nem, de tényleg azt csinálja.
1: De erre kíváncsi vagyok.
2: Tényleg azt csinálja.
1: Na jó, akkor a pipakészítéssel folytatjuk kis szünet után, jó? Gombolj Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Gombay Attila, pipakészítő mester. Most már mester leszel innentől kezdve. Tök érdekes dolog, hogy az ember, amikor nekiáll valamit készíteni, akkor nyilván még nincs műhelye, tehát nem az van, hogy először is berendezek egy műhelyt azért, hogy aztán pipát tudja készíteni, mert az első pipa biztos nem úgy készült, hogy már kész volt a műhely, nem?
2: De. Illetve majd hogy nem. Amikor elkezdtem pipázni, ugye mondtam, hogy ez nem igazából, ugye utána olvastam, meg hallgattam, meg mondták nekem, hogy ezek a pipák nem jó minőségűek. Ezért fogtam, vettem drágább pipát. Ipari pipákat még mindig, de már egy nagyobb, komolyabb cégnek a pipáit. De aztán már ott már volt annyi értelmem hozzá, ott is rájöjjek arra, hogy az anyagok, az illesztések, a felületkezelés, tehát ezt lehet jobban ezt csinálni. Elhatároztam, hogy elkezdem, megnéztem, hogy milyen szerszámok kellenek hozzá, teljesen autodidakta módon.
1: Milyen szerszámok kellene? Tényleg azt gondoltam, hogy egy jó éles kiskéssel az ember elkezd valami fát faragni.
2: Egyébként akár még az is meg lehetne csinálni, de azért itt a furatok elkészítéséhez megfelelő fúrószárak, akkor különböző fűrészek, mondjuk egy szalagfűrész mindenképpen jól jön a munka segítéséhez, egy eszterga jól jön a bizonyos munkák.
1: Ezek már fenn vannak az interneten, YouTube-on, utána tudsz nézni, az alapján meg tudod te tervezni, hogy mi kell a műhelyedbe ahhoz, hogy te pipát tudj készíteni.
2: Hogyne, teljesen. Ezeket el lehet érni. Tehát ezeket az információkat el lehet érni, sőt, vannak ilyen pipás berkekben Pipédia, Wikipédia után szabadon, Pipédia oldalak, ahol ezeket utána lehet nézni. Aminek nem lehet utána nézni, az az érzék hozzá, a stílus, amit kialakít az ember magának, meg hát a kézügyesség. Nagyon sokan vannak, akinek járnak pipát készíteni, mert úgy gondolják, hogy ez menni fog, teljesen komolyan is gondolják és akarják is, de egyszerűen nincs meg bennük az, hogy ez megfelelő arányokat tartsák meg, megfelelő szabályokat kövessék. Nem kell mindenképpen szabályokat követni, de hogy valahogy mégsem működik a dolog nekik.
1: Tehát berendeztél egy lakrészt műhelyként, hogy pipát készíts. Az első pipádat saját magadnak készítetted, vagy egyáltalán használatra készítetted?
2: Igen, legelőször ugye mindenképpen csak gyakorolni akartam, nem akartam így beszerezni semmiféle komoly alapanyagot, mert majd biztos fogunk róla beszélni, milyen drágák az alapanyagok ilyenkor hozzá, és egy egyszerű fenyőblokkot próbáltam ezeken a szerszámokon úgy alakítani, hogy ebből pipát csinálni. Aztán, amikor már úgy gondoltam, hogy na most már elég bátor vagyok ahhoz, hogy nekiálljak, megrendeltem a megfelelő alapanyagot, amiket nagyon nehéz hozzáteszem beszerezni.
1: Nem, de várj, ennek van valami kézikönyve, hogyha pipát készítesz, akkor szerez ezt meg ezt. A pipáknak van egy olyan speciális anyag, amiből lehet, vagy pipát tulajdonképpen bármiből lehet?
2: Pipát mindenképpen olyan fákból, illetve olyan anyagból lehet készíteni, ami az égés során nem termel semmiféle mérgező gázt, vagy semmiféle mellékanyagot nem bocsát ki magából, így az egészségre nem ártalmas.
1: És még ráadásul nem is ég el, vagy nem gyullad.
2: Így van, ez nagyon fontos. Ide tartoznak például körtefából lehet, szilvából lehet csinálni dióból, gesztenyefából, de a legeslegjobb.
1: De várj, ezt ennek utána kell olvasni, vagy ez

0: Ez a tudás neked amúgy megvolt?
1: Nem, azért
0: vagy tapasztalati nem, úton derül ki?
1: Nem, ez rengeteg, hívhatom kutató munkának, mert emlékszem, nagyon nehezen szereztem be egy olyan táblázatot, ami igazából azt mutatja meg, hogy melyik fának milyen érkező hatása lehet égések folyamán is. Nem csak feltétlenül azért, mert mondjuk abból akartam pipát készíteni, hanem hogyha mondjuk díszítésként szeretném használni, akkor nem történik olyan dolog, ami például a tiszafa az egy pont egy olyan alapanyag, ami nem kerülhet semmiképpen sem égés közelébe, vagy esetleg olyan közelébe, ahol kondenzátum érheti.
0: Mert olyan mérgező.
1: Így van, mert az olyan
0: mérgező.
1: Így van. Ugye, mint minden pipakészítő, én is a hangagyökérhez nyúltam.
0: Ez hangagyökér. Én erről hallottam, de el nem tudom képzelni, hogy az hol van, hol terem, hogy néz ki a hanga, főleg a gyökere.
1: Ez egy mediterrán cserje, úgy képzeld el, hogy egy cserjének a gyökér gumója, képzelj el mondjuk egy labdát, egy kézilabdát, aminek egy kis göcsörtös a széle, amikor megfelelő nagyságú már ez a gyökérgumó, ez már látszik a szárából, ezt fogják kiemelik a földből, nagyon nehéz különben kiszedni, mert nagyon erősen ragaszkodik. Ezt kiszedik a földből, begyűjtik, egy kicsit nedvesen tartva tárolják, utána a hangavágók, ennek külön hangavágó mesterek vannak, ezt felvágják, megfelelő darabokra, itt is belemer.
0: De miért kellene külön hangavágók, ez valami annyira kemény.
1: Ez egy szakma. Nem, ez egy szakma. Tehát ezt nem mindenki tudja jól megvan. Azért vannak nagyon jó hangavágók, akik egy ilyen gumóból meg tudják mondani, hogy milyen az erezete ennek a gumónak. Ez nagyon fontos.
0: Ja, mert hogy nem mindegy, hogy melyik részét használod fel a pipakészítéshez. Tehát, hogyha levágsz belőle a széléből egy darabot, akkor lehet, hogy az még magában kevés.
1: Alapvetően fel lehetne használni az egészet, kivéve a nagyon a belsejét, tehát a magját, azt nem lehet fel, de a többit azt alapvetően fel lehet használni. Az a kérdés, hogy hogyan vágja meg, hogyan tudja ezt a gumóból, mert nem egy tökéletes labdát képzelj, hanem ilyen kicsit olyan,
0: általában a gumók ilyen göcsörtösek. Igen.
1: És hogy hogyan tudja belőle kiszedni a megfelelő darabokat, hogyan tudja kivágni belőle. Ez nagyon fontos, és nagyon talán az övék a legfontosabb rész az egész pipakészítés
0: folyamán. De a hangagyökér csak a pipakészítésnek az alapanyaga, vagy ezt másra is használják? Nem. Tehát hogy a vágás során arra is figyelni kell, hogy nem csak pipa készül belőle.
1: Alapvetően csak pipa készül belőle. Egyre kevesebb van ugye a cserjéből, kicsit túl vágtuk őket ki, de hogy alapvetően csak erre használjuk, vagy használják, viszont azért kell vágni, hogy a szép darabokat kivágni belőle. Most itt belemehetnék abba, hogy milyen vágási stílusok vannak, de erre egy egész estét is el tudnánk erről beszélni.
0: Jó, tehát lényeg az, hogy nincs, hogy egyszer csak te a Temuro az internetről megrendeled, hogy kérek egy hangagyökeret, és akkor elküldenek egy ilyen labdaszerű valamit, aztán vágjad.
1: Nem. Már csak azért sem, mert ugye ezt a vágás után ezt kifőzik. Egy egész napig kifőzik, majd utána ezt ki kell szárítani, és ez a szárítás ez nem azt jelenti, hogy mondjuk szárad, mit tudom én, 2 hónapig, egy évig, ez szárad 6 évig.
0: 6 évig van kell szárítani?
1: Van olyan, amelyik szárad 12 évig.
0: Atya úristen.
1: Nem mindegy, hogy ez Korzikáról van, hogy ez Görögországból, Spanyolországból van, vagy Marokkóból van, nem mindegy. Értelemszerűen, mint a szőlőnél is, ugyanaz a szőlőfajta különböző földeken máshogy terem meg.
0: Na jó, maradjunk az alapanyagoknál, jó? Tehát innen folytatjuk a beszélgetést Gombai Attilával, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: esik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2 millió 300 ezer magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
4: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
3: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Eszerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Többször bemutattunk már olyan mesterségeket, amelyeket szerintem a világon nagyon kevesen űznek. Ilyen a pipakészítés is. Gombai Attila pipakészítő a vendég. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lombai Attila, pipakészítő mester a mai vendégem. Hát ugye azt most már megtudtuk, hogy a hang a gyökér adja az alapanyagát. Általában ez adja minden pipának, vagy ezt használod te? Vagy ezt használják mondjuk a legtöbben, akik pipát készítenek?
2: Ez a legelterjedtebb alapanyag, aha, amiből a pipák készülnek, pont azért, mert az égést nagyon jól bírja, uh-huh, a kondenzátumot nagyon jól elszívja, mert ha hiszed, hanem a pipázás maga az egy nedves folyamat. A pipázás során rengeteg nedvesség termelődik, és ezt valahol valaminek ugye fel kell házi szívnia.
1: És ez és a hang a gyökérhez képes felszívni?
2: Valamennyit képes belőle felszívni, nyilván nem tud mindent felszívni, aha, és bizonyos dohányok is, vagy több nedvességet eresztenek a dohányfajtától függően, vagy kevesebbet, de ez a hang ez nagyon jól reagál le a nedvességre, és főleg a hőre. Kemény fa, tömör fa, jól megmunkálható, gyönyörű szép fénye van, gyönyörű szép erezete van. Egyszerűen jó Isten az arra teremtette, hogy ebből pipát kell csinálni.
1: Árakról lehet beszélni? Tehát, hogy azt mondod, hogy te most szeretnél egy adag hangát, vagy nem tudom, miben mérik, egy kiló hangát szeretnék rendelni, mert pipát szeretnék készíteni. Egyáltalán mennyi kell hozzá, tehát milyen mennyiség kell ahhoz, hogy egy pipát tudj készíteni, és az mivel kerül? Hogy van ez árazva?
2: Persze. Több helyről lehet hanga gyökeret beszerezni, vannak nagyobb hangavágók, akik direktben adják ezt el, majd tovább adják egy kereskedő, vagy pedig teljesen magánszemélytől, aki ezzel foglalkozik. Két helyről szoktam rendelni fát. Van egy hangavágóm, spanyol hangavágóm, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és onnan rendelem általában a fáimat, és van egy másik, az pedig egy kereskedő, ahonnan szoktam rendelni ugyancsak a jobb minőségű, tehát a szebb erezetű fákat, aha, és a kevésbé szebbeket, amikből például, ami nem volt lényeg az erezet, például a versenypipa, amit csináltam 2025-ben a lassúsági pipaiszívó bajnokságra. Ha az árakról beszélünk, azt kell mondjam, hogy a mérettől függően, hogyha mondjuk a kevésbé jó minőségűt rendelem, az mondjuk darabon érdés mond, mondjuk olyan 7 és 13 euró között is mozoghat. Uh-huh. Attól függ, hogy mondom, a méretétől függ.
1: De az egy olyan darab, amiből te egyben tudod faragni.
2: Egy pipát tudok belőle csinálni, így van. Uh-huh. Attól függ, persze, még egyszer a méretétől függ, hogy milyen pipát, meg hogy miért, de tudok belőle abban a pipa készület.
1: Egy meg kell lenni, tehát nincs olyan, hogy két darabot összeragasztasz, vagy sokat összeragasztasz, vagy nem tudom, összedolgozol, tehát hogy egy darabból készül.
2: Így van, a maga a kazántér és a feje a pipának, az mindenképpen egy darabból készül. És aztán vannak jobb minőségű fák, ezek úgymond ezek a platóvágás, sok, bocsánat, hogy most csak kimondom a végére, ami rajta van a gumónak a külsője is. Uh-huh. Ez azért szép ez a vágás, mert fának a gumónak az erezete mind a két oldalon látszódik rajta, ezért a pipa nagyon látványos tud lenni, hogyha a végén megcsinál. És attól függetlenül, hogy az erezet milyen sűrű, az ár így mozog.
1: De ezek szerint az mindig fontos, hogy a kinézet is, tehát hogy nem csak maga a funkció, hanem a kinézet az mindig fontos.
2: Nem, persze, Csaba, ezért mondtam azt, hogy a pipa nem feltétlenül egy technikai tárgy. Ez a pipa, ez a tiéd, ez egy életen át veled lesz, ez életnek kell, hogy néz ki az arcoddal, a szádban, fizimiskáddal, ez fontos. Tehát ennek az erezet, ez gyönyörűen kijön, akkor az sokat ad. Igazából az adja az egész pipának az értékét.
1: Hogyha nem hang a gyökér, akkor mi? Most csak abból indulok ki, hogy pont a tollkészítő barátod, aki itt volt, tehát 800 féle alapanyagot sorolt fel, hogy mi mindenből lehet tollat készíteni. Nyilván ott nem kell arra figyelni, mi van, ha véletlenül meggyújtod, akkor ne legyen mérgező. Miből lehet még?
2: Alapvetően hangából csinálom, de lehet ugye mocsári tölgyből, több ezer éves tölgyek, Sanyi is használt, azt hiszem ilyet, és az...
1: Van is egy toll. Van, a stúdióban, egy mocsári tölgyből.
2: Tőle van, Sanyitől?
1: Igen.
2: Abból nagyon jó pipákat lehet készíteni. Igazából attól függ, hogy honnan van. Ukrajnából nagyon jó mocsári tölgyeket lehet szerezni. Aztán lehet készíteni, mint mondtam, gyümölcsfákból, olajfából lehet még készíteni, eperfából nagyon jókat és nagyon szépeket lehet készíteni. Én viszont hozzányúlok a habkőhöz is. Ez egy török fekete tenger közelbe bányásszák. Uh-huh. Ez egy rendkívül könnyű porózus kőzet. Tényleg olyan súlya, mint egy vattacsomónak.
1: Egyébként most jó, hogy mondod a követ, mert valamiért meg voltam arra győződve, annélkül, hogy mondjuk valaha is pipáztam volna, hogy ne fából készül, mert hát ugye az...
2: Hát igen.
1: Az meggyújtott elég.
2: Ja.
1: Tehát, hogy valami kő, márvány, nem tudom, tehát valami olyan anyagból készül, ráadásul mindig valami csillogó dolgot látok.
2: Persze, cserépipáról biztos hallottál, de régen agyagpipák, agyagból is csinálnak, ezeket már egyre kevésebben.
1: Tehát, hogy akkor nem jártam messze az igazságtól, tehát, hogy nem csak fából készül.
2: De fémből is csinálnak pipát. Én nem szeretem, mert ugye a fém az ugye a kondenzátumot sehova nem vezeti, az csak bele a szívójáratba.
1: Mennyi idő alatt készül el egy pipa? Tehát ott megkapod ezt a hangagyökeret, és akkor azt mondod, hogy tessék rajta. Mennyi idő kell hozzá?
2: Bocsánat, hogy visszatérek még a dologra, amíg az árakról nálott.
1: Ja, igen, kéne, bocsánat,
2: ott fontos azt megjegyezni, hogy a jó minőségű fáknak, például egy megfelelő méretben, viszont amiben én pipát csinálok, annak darabja 60 euró.
1: Tehát, hogy az előbb azt mondtad, hogy az 12-13 euró, ez meg 60.
2: Ez meg 60, de már vettem különben 80 euróért is fát.
1: És de ez mondjuk az erezettől, a minőségtől.
2: Az erezettől, a minőségtől, így van.
1: Hogy hány évig szárad,
2: így
1: tehát
2: van,
1: ez mind növeli az árat.
2: Honnan van, persze, teljesen. És majd, hogyha biztos fogunk beszélni pipa árakról, gondoljunk vissza, hogy itt milyen alapanyagok hangokról beszélünk. Jó. És akkor a kérdésedre visszatérve, ami volt a...
1: Az, hogy mennyi ideig készül
2: mennyi ideig pipa. Készítünk, igen, hát ez sok mindentől függ.
1: Tehát ott van egy alapanyag, már benne van a pipa, csak még ki kell belőle faragni.
2: Igen, ez sok mindentől függ. Én a pipáimnak a szopókáját is leteszeket készen venni, ugyancsak ilyen hívjuk pipa ellátónak, vagy nem tudom minek. Én ezeket rútból faragom ki.
1: Ja, mert hogy ez nem egy darabból készül, tehát abból a hangagyökérből az csak a...
2: Az csak a feje.
1: Az a kazárész meg
2: így
1: fej.
2: Így van, így van. A szívójára teljesen, de jól mondod.
1: Hozzá, de hát tökéletes. Te mondtad meg, kicsit utána is olvastam, de maga a rész, amit az ember a szájába vesz, amit te szopókának hiszem, már mennyire is viccesen hangzik, igen. Az meg egy másik anyagból készül külön hozzá. Így tehát van. Az már nem lehet hangagyökér?
2: Igazából értelmetlen. Értelmetlen a hangagyökérből csinálni. Régen ezt csonttal vagy szarval is helyettesítették, de most már, manapság már azért ott van az akril, ott van az ebonit, ott van a bakelit, ezekkel az anyagokkal, ezekkel csodálatos, hívjuk csutorának.
1: Csutorának, jó, na az jó.
2: Az jobban.
1: Szájában csutora?
2: Így, így. És azokból a gyönyörűket lehet fel, és ezeket is úgy faragom ki. És azt kell mondjam, hogy de ez hangulattól függ, még egyszer mondom, ez egy művészeti folyamat, hangulatomtól függ, de azt mondom, hogy pipát, egy egyszerűbb formát azért egy nap alatt megcsinálok.
1: Tartunk egy kis szünetet, és még erről beszélgetünk, mert maga a folyamat is érdekel, meg persze minden érdekel, na, hogyha folytatjuk Gombolyi Attilával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gombay Attila, pipakészítő mester, a mai beszélgető társam. Ha azt mondod, hogy egy nap alatt elkészül egy pipa, nyilván nem azt jelenti, hogy ez 0-24-ben készíted, és akkor 0 órakor elkezded, és 24 óra múlva készen van. Meg mondtad, hogy kellenek hozzá szerszámok, jó alapanyagok, stb. De kell-e hozzá, nem tudom, bármilyen díszítő elem, lak, nem tudom, tehát olyan hogy dolgok, ne? Amitől szebb lesz. Tehát mitől lesz szebb egy pipa?
2: Hogy ne? Amilyen fontos a pipakészítés során az alapanyag, a hangaminőség, a csutorának a minőség, vagy az akril minőségben, az sem mindegy, hogy minnak, az sem mindegy, milyen ebonit, a japán, a német, ezek jók, egyéb az nem annyira jó minőségű.
1: Óriási.
2: Annyira fontos az, hogy milyen felületi kezelés kap a pipa. Én bőrfestéket használok. Hogyha festem a pipát, akkor az bőrfestéket használok a fán. Ez azért jó, mert az alkoholtartalma hamar elillan. Amit visszahagy a fán festékanyagot, az könnyen lecsiszolható, könnyen visszacsiszolható. Mondjuk, hogyha egy kontrasztos pipát akarok, hogy szép fekete erezete legyen meg, ugye a puha részekbe belívódjon a festék. Először le kellene fekete festékkel, visszacsiszolom teljesen, hogy csak az ereknél maradjon benne, utána újra a színével kellene meg. És utána nagyon fontos az, hogy mivel fényezi meg az ember. Én ugyancsak használok dánolajat is, meg sellakot is. A sellak sem mindegy, hogy milyen arány van higítva, mennyire visszacsiszolt pipán használod.
1: De ez már nyilván tapasztalat, ez nyilván, nincs leírva sehol.
2: Ezt sehol nem találod meg. Ezt mindenki ma saját bőrén tapasztalja meg. És ami nagyon fontos, az értelemszerűen az utókezelés, ez pedig a polírozás, ahol kétfajta polírral megyünk rajta végig, majd a végén karnóbavaxot mindenképpen kap. Igazából más kémiai anyagot semmit nem kell rajta végezni. Viszont nagyon fontos a rutin, nagyon fontos az, hogy hogyan nyúlsz hozzá, milyen erősen nyomod a fát a polírkoronghoz. Tehát ezeket ki kell tapasztalni.
1: És akkor meg ott vannak a formák, mert hát nyilván szerintem mindenki el tud képzelni, meg látta Sherlock Holmes-t, meg nem tudod, vannak elképzelések, egy pipa hogy néz ki. Na de hát közben egy csomóféle formájú hogyne. Pipát láthattunk.
2: Hogyne.
1: Az, hogy te pipád milyen, ahhoz neked kell egy egyedi forma, tehát te mindig ugyanazt a formát hozod? Most itt látok, mert hoztál, majd le is fogjuk fotózni, és megmutatjuk a hallgatóknak, de hogy látom, hogy nem.
2: Nem.
1: De akkor mitől lesz a tiéd egyedi? Hanem a formája miatt.
2: Igazából a formája miatt. A pipáknak megvan egy, úgymond úgy hívjuk őket, a klasszikus standard pipák. Ezeket már régen az elődeink kitalálták, hogy mik ezek a formák, és elnevezték különböző módon. Billiard, Canadian, Volcano, Tomato, Tojás, mindenek van egy bizonyos. Nem? Ez azért nem egy olyan szigorú irányvonal, vagy egy ilyen formai vonal, amitől ne lehetne egy picit eltérni.
1: Értem, tehát nincs ez, ha maradjuk a billiard, nem, azt bírtam hogy? Megegyezni, az nincs az, hogy centire ugyanakkorának kell lenni, mint 40 nem, évvel ezelőtt, nem, vagy 100 évvel nem. Ezelőtt.
2: És például, ha már billiárdról beszélünk, az én billiárdjaim, szeretem nagy fejű billiárdokat készíteni, és szeretem, hogyha a billiárdnak a feje...
1: Még mini pipázásról beszélünk, vagy pipáról.
2: Igen.
1: Billiárdot is gyárt.
2: Nem. És én szeretem például, hogyha az én pipámnak a feje egy kicsit előre hajol, nem sokkal, 2-3 fok. Nagyon boldog vagyok, amikor például meg is érzi valaki, aki a pipámat vásárolja meg, hogy úristen, de jól néz ki, hogy egy kicsit előre billen a feje, mint hogyha előre billen a feje. És mondom, hogy ez tudatos. Különben én klasszikus pipa készítő vagyok, tehát én abban az értelemben, hogy szeretem a klasszikus formákat, viszont szeretem őket egy kicsit máshogy. Egy kicsit más anyagokkal, más díszítő elemekkel, más fákkal.
1: Díszítő elemek azok mik?
2: Mondjuk egy zárógyűrűt a szárán csinálni, amit különböző módon, de hoztam itt majd, meg is mutatom majd a adás után, hogy még hogyan lehet itt díszíteni egy pipát.
1: De a zárógyűrű például az ugyanabból az anyagból kifaragott valami, vagy az egy pluszban rátett
2: egy pluszban gyűrű? Rátett, nem, egy pluszban rátett gyűrű. Itt használhatok ambojna gyökeret, guavát, használok mangót, használok puszpángot, használok kokobolót, bokotét, rengeteg olyan dolog.
1: Amiről én még értem, mert nem is hallottam. A mangót azt igen.
2: De ezekkel óvatosan kell azért bárni, értelemszerűen azért összhangba kell lenni a pipával. Ez
1: hát igen, most elképzeltem ott a kis műhelyedet, láttam róla fotót is. Hogy valószínűleg ott nem tudsz felhalmozni ezekből több tonnányit, érted? Meg hát igen. Mi van, hogy ha azok kiszáradnak, stb.
2: Tehát, annál jobb.
1: Igen? Tehát, hogy, mert azt gondolom, hogy mindig aktuálisan akkor kell, amikor azt használod, mert nem tudom, vagy különben tárolni kell, de akkor a tároláshoz is megfelelő körülményeket kell
2: hát,
1: teremteni.
2: Hogy nem, mindenképpen. Például Magyarországon nem akarok nagy szokat, de lehet, hogy én kezdtem el itthon, van egy pipaforma, kalabasnak hívják, azt a pipát készíteni, és ahhoz például mahagóni fát használok. És én ott nagyon-nagyon kiszárítom a mahagóni fát előtte, tehát addig nem nyúlok hozzá, amíg igazán ki nem szárít. Nem kell addig szárítanom, mint mondjuk egy hangát, mert ez kevésbé olyan tömör fa, de muszáj kiszárítsam.
1: Honnan tudod, hogy mikor elegendő a szárodása? Az hogy ellenőrzött, hogy elég száraz-e a fa?
2: Meg tudom nézni műszerrel is, de azért ezt látja az ember. Már a súlyán, már ahogy rá csiszol esetleg, mondjuk azért az, hogy igazán száraz, azt egyszerűen csak úgy tudom megmondani, hogy ez 6 éve szárad, ez már biztos száraz.
1: Ja, de olyan nincs, hogy már 6 éve szárad, de várok még holnap után, igen, ez a másfél nap, ez még nagyon kell hozzá.
2: Nem, ilyen nem volt.
1: Tehát években mérjük ezt.
2: Érdekes dolgot még szeretnék megosztani, hogyha megengeded. Persze. Beszéltünk ugye itt a fákról, meg hogy honnan szerzi be az ember, amikor felkérés kaptam, csinálja meg a 2025-es versenypipáját a Magyar Lassúsági Pipaszívó versenynek. 105 pipát készítettem el, teljesen ugyanolyan pipákat. Ehhez a megrendelt fáim azok több mint 200 volt. A 200-ból 100 selejt volt, hogy el tudjam készíteni. Ha megvásárolok egy hangát, nem tudom megmondani neked, hogy még hogyha az 60 eurós is, nem tudom neked megmondani, hogy abból lesz a pipa, vagy nem. 50-50, hogy lesz belőle. Nyilván
1: és
2: látom,
1: nyilván nem tudod visszaküldeni, hogy elnézhesse
2: hát ezt a jóisten megalkotta ezt a fát így, és azt már nem tudom reklamálni, mert akkor pont nála kéne reklamáljak.
1: És akkor azért kellett 105 darab egyformát készíteni, mert hát nyilván akkor mindenki ugyanazzal szállt versenyben. Ez viszont azért érdekes kérdés, és jó is, hogy felhoztad, hogy ezek szerint akkor te képes vagy arra, hogy 105 egyformát készíts. De hogyha valakinek tetszik valamelyik mesterműved, és azt mondja, hogy én szeretnék pont egy ugyanilyet, akkor képes vagy-e még egyszer ugyanazt elkészíteni?
2: Ha a pipának nincsenek olyan jellegzetességei, ami úgy hagyta meg például a külső gyökérrésznek, pont úgy hagytam meg, hogy olyan eredeti legyen, vagy ilyen rusztikus legyen, akkor mindenképpen, akkor tudok csinálni. Azt transz is mondhatom, hogy majdnem ugyanolyat. Ugyanolyat nem tudok. Éppen ez benne a szép. Meg megmondom őszintén, hogy ha valaki azt mondja, hogy pont egy ugyan pipát csináljuk, azt mondanám, hogy ilyen nem lesz. Éppen ezért
1: tehát
2: egyedi.
1: Mindig minden egyedi darab.
2: Ez
1: minden darab egyedi
2: ez
1: darab.
2: Így van, így van. Más az erezetem, biztos, hogy különbözni fog maga a pipa. Lehet, hogy hasonló lesz, vagy olyan gyűrűvel lesz, meg olyan díszítéssel, de hogy ugyanazt a pipát nem fogja megkapni, az biztos.
1: Megint tartsunk egy kis szünetet, és aztán folytatjuk, mert ezzel kapcsolatban, az egyediséggel kapcsolatban van még kérdésem. Gombai Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gombolyi Attila pipa készítőmester a vendég, és azért gondoltam, hogy az egyediségről beszéljünk, mert én nem tudom, hogy te elkészíted, és aztán rábízod a pipázó társadalomra, hogy megvásárolja, hogy tetszik-e neki, vagy megrendelésre. Tehát, hogy bejön egy fazon, te ránézel, és hozzád egy ilyen pipa illik, és holnap utánra elkészítem. Tehát, hogy megy a kereskedés tulajdonképpen?
2: Amikor elkezdtem az egészet, akkor ez úgy történt, hogy elkészítettem a pipáimat, és aztán vártam a sült galambot, ami aztán megérkezett, hála Jóistennek. Vannak különböző kiállítások, mint ahogy itt Magyarországon is van ilyen pipa kiállítás, évente kerül megrendezésre. Én is meghívott voltam természetesen, akkor mutatkoztam be különben itt Magyarországon először, és ott is van lehetőség forgalmazásra, de ott kezdődött el az a folyamat, hogy a megrendelések elkezdődtek, illetve elkezdtek jönni. Nagyon-nagyon élveztem, aztán már nagyon nem élveztem.
1: Mert
2: ugyanis kik rendelik a pipákat, ne úgy képzeld el, hogy azt mondják, hogy szeretnék kérni tőled mondjuk egy, ha már biliárdról beszélnek, szeretnék kérni tőled egy biliárdot. Hanem azt mondja, hogy szeretnék kérni egy biliárdot, de legyen rusztikolt, legyen barna, kérek szépen rá egy ilyen gyűrűt, és elmondja szépen.
1: És tulajdonképpen az ő fejében van egy terv,
2: így van,
1: arról, hogy hogy szeret, szeretne. Milyen pipát
2: ebben a pipában mindenben van. Igen. Minden. Egyetlen egy dolog nincsen benne, az pedig én vagyok.
1: Tehát így megrendelésre más tervei alapján nem készítesz?
2: Nem is szeretem. Tavaly volt is egy ilyen alkotói válságba kerültem, mondhatom így. Le is mondtam minden rendelésemet, és most már nem is fogadok el rendelést. Amit pipát megcsinálok, végre kiélhetem magamat, ezeket a pipákat, amiket most hoztam és készülünk ugye megint a pipa kiállításra, azokban megint én vagyok, ezt élvezem. De azt, amikor le van írva, hogy mit csináljak, az már nem. Olyan is volt már, hogy azt mondták, hogy egy fényképet hoztak, hogy egy ilyen pipát hozzak, egy másik pipakészítőnek pipát, ilyet csináljak. Mondtam, hogy ilyet nem fogok csinálni, ez a weboldal a másik pipakészítőnek, és azt lehet csinálni, vagy fel lehet hívni.
1: Ja, hogy olyat ő tudott készíteni,
2: persze,
1: akkor ő
2: én ezt ilyet nem is fogok csinálni.
1: Tehát nem másolod le valaki másnak.
2: Semmiképp.
1: Volt már olyan, hogy fájt, hogy eladtál egy pipát?
2: Tehát nagyon, elkészítesz nagyon.
1: Valamit baromi jól sikerül, vagy neked tetszik, nyilván addig nem is fejezed be, amíg ez nem így van, és volt. Aztán ez csak jön valaki, és azt mondja, én ezt megveszem, és elviszi.
2: Két ilyen pipám volt. Máshogy fájt a dolog. Az egyik az egy nagyon szép horn, egy kürt formájú pipa volt. Azt kell mondjam, hogy az életemben a legjobb pipa volt, amit csináltam. Nagyon egészséges volt a fa, ahogy csináltam, minden klappolt, egyszerűen tökéletesen összejött. És egy fiú megvette, aki kiderült pont múlt héten, hogy továbbadta egy másik fiú, egy barátomnak. Nem haragudtam, miért ennek örülök. Ez jó, én ennek örülök. Úgy értem, hogyha pipám így kézről kézre el tud járni, ez egy,
1: számomra egy jó dolog. Tehát ő használta és használtan továbbadta, vagy ő díszként?
2: Nem, használta, és aztán megvált a pipáitól. És az enyémtől is megvált. Nem csak az enyémtől, tehát minden pipától megvált. Pont az egyik barátomhoz került, és ő kérdezte tőlem, hogy te figyelj már ezt a pipát, ezt te csináltad? És mondom, igen, azt most vettem meg, és kétszer
1: fájt. De egyébként nincs rajta a neved, vagy nincs valami logó?
2: Dehogy nem, dehogy nem. Te tudta azért.
1: Csak egy ránézésre is tudja már.
2: Persze. Ez így kétszer fájt. De volt egy olyan pipám, amit viszont megrendelésre csináltam. Akkor csináltam életemben először kalabast. Pipa Klub Egyesületnek elnöke kért tőlem egy kalabast, és pont akkor született meg az unokája. Én nem egy kalabast csináltam neki, hanem hármat, három különböző méretben, egyet az unokának, a kicsit, egyet a nagyobbat a fiának, és egyet, mert hogy őket szimbolizálva. Értem. És ez a készlet, ez annyira jól sikerült. Nem szeretem ezt mondani pipáimra, de ez egy annyira jól, tökéletesen sikerült sorozat lett, hogy aztán a végén azért nem mondom, fájt a szívem.
1: Nyilván nehéz egy kereskedelmi rádióban árakról beszélni, de itt most szerintem elmondhatod, hogy mi volt a legdrágább pipád, amiért a legtöbb pénzt tudtad kérni, vagy amiért a legtöbb pénzt kaptad?
2: Az én pipáim most már 230 és 270 euró között mennek. Mint ahogy mondtam, tudod, az alapanyagokról is, hogy milyen áron mozognak, és mennyi munkaóra van.
1: Meg megvenni a szerszámokat, azokat karbantartani, fejleszteni.
2: Így van. Úgy gondolom, hogy én pipáimért most a reális ár, és úgy gondolom, ebben egyetértünk nagyon sok, nem csak itthoni, hanem külföldi pipakészítővel is, hogy kézműves pipát 200 euró alatt, vagy 250 dollár alatt nem lenne szabad eladni, mert egyszerűen az ipari gyártásból kijövő pipák már annyira közelítenek hozzánk, hogy ezt nem lehet olcsóban adni.
1: Mondtad a pipa kiállítást, pipa expót, ezzel folytatjuk, jó? A folytatásban ez jön. Gombolyi Attila a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gombolyi Attila pipakészítő mester a vendég, most éppen a legfinomabb üdítőnkből kapott egy kóstolót. Ugye említetted, hogy van egy Pipa Expo, tök érdekes, mert hogy ugye a tollkészítő barátod kapcsán kerültél ide, és ő is egy tollkészítő expo kapcsán került ide hozzánk. Tehát, hogy ez milyen érdekes, hogy találkoznak egymással nyilván a készítők. Hány pipa készítő van Magyarországon?
2: Magyarországon hirtelen össze kéne számoljam, de
1: sok?
2: 7-8 pipa készítő van.
1: Tehát akkor nyilván egy expót, egy kiállítást nem lehet erre a 7-8 emberre építeni. Nyilván itt akkor megjelennek a régióból, vagy akár az egész világból a pipa készítők.
2: Természetesen. Ugye ez lesz a harmadik ilyen pipa kiállítás június 6-án és 7-én.
1: Hol?
2: Ne felejts utcába, a 7. kerületbe a Bármi Bárban. Két napos lesz, és nemzetközi. Tavaly már voltak külföldi kiállítók, de ez lesz az első, ahol több is, azt hiszem 6 vagy 7 külföldi kiállítónk is lesz, és ezt szeretnénk, hogyha minél több legyen. Ugyanis ez nem csak egy pipa kiállítás és vásár, ez egy gasztro összejövetel.
1: Ott bejön a másik
2: koncertek,
1: szakmát.
2: Hogyne, de mellette egész napos koncertekkel, este hatalmas nagy jamborival lesznek barberek, akik mindenkinek megnyírik báják a szakállát, tetováló mester, fényképész, minden.
1: Fú, most el is képzeltem. És valamiért tényleg ezt gondolom, hogy ez egy ilyen férfias műfaj a pipázás, és elképzeltem egy nem tudom, jön egy motoros rocker, nagy szakállal, ezért kell a tetováló művész, kell a barber, az majd szeretne valamit enni, inni nyilván, és persze, akkor még ott lóg a pipa a
2: szájába. Sok a hipster köztünk, úgyhogy el kell az ilyen.
1: De egyébként én jól gondolom, hogy ez ilyen férfias műfaj, pipázás?
2: Alapvetően igen, de képzeld el, hogy nálunk a klub, és az egyesületünkben rengeteg
1: ez a
2: lány
1: bohém
2: van.
1: Ez a
2: így van,
1: bohém, klub?
2: Így van, pipa klub egyesület, mert most egyesületté avanzáltunk, és vannak lányok is.
1: És a készítők között is?
2: Készítők között itthon nincsen, külföldön vannak, sőt, elképesztő pipa készítők vannak külföldön lányok, de itthon sajnos még nincsen. De a pipások nagyon

0: Magány, amikor ülünk egy nagy társaságba, és mondjuk ezen az expón, és látod a hölgyeket ugyanúgy a férfiakkal.
1: Egyébként nem csak a pipázókat, hanem a pipa mestereket is valahogy, vagy pipa készítő mestereket is valahogy úgy képzeltem el, hogy mint édermestert a tudod a pumulikat. Tudod, egy ilyen idősebb, pocakos, szemüveges valakit. Tehát, hogy nem egy ilyen fiatal emberre vártam, mint amilyen te most bejöttél, érted? Tehát, hogy azt gondoltam, hogy majd jön egy ilyen idősebb úr.
0: Pedig most már egyre többen vagyunk fiatalok. És ráadásul mondom, egy ilyen új hullám kezd. Nyilván vannak a klasszikus nagyidős pipakészítőink, és ők nagy becsbe is vannak tartva, hozzáteszem, az egész pipakészítő közösségbe, de rengeteg feltörekvő fiatal pipakészítő van. Van köztük tényleg punk, van olyan, akit el sem tudnak képzelni, hogy ez pipát készít, televarva, égnek álló hajjal, mindenféle csícsári színnel, és olyan gyönyörű pipákat készít, hogy az ember szava elá.
1: Tehát akkor igazából azt nem lehet meghatározni, hogy egy ilyen pipa expón vagy pipa kiállításon kik fognak megjelenni.
0: Nem,
1: tehát
0: nincs ez olyan, mint
1: a Metallica koncertre nagyjából sejtem, hogy kik fognak elmenni. Érted? De ezek szerint nálatok ez nem ilyen behatárolható.
0: Nem, abszolút nem, abszolút nem. Aha. És ráadásul családosan jönnek az emberek egy ilyen kiállítás. Még egyszer mondom, ez egy igazából egy nagy közösségi rendezvény. Fővédnökünk az dr. Zacher Gábor.
1: Ő is pipás?
0: Hogyne, a legnagyobb pipás Magyarországon. Akkor nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, doktor úr, de hogy mennyi pipa.
1: De nagy gyűjteménye van.
0: Hatalmas. És egy pipa van ott tőlem is a nagy gyűjteménye, valahogy.
1: Jaj, van, tőled is vásárolt. Vásárolt vagy az, tehát egy ilyen nagy pipa gyűjtőnek menő adni egyet, vagy inkább vásároljon már, ha ilyen gyűjtő.
0: Hát persze, nem, már volt ilyen, hogy megtiszteltetésből, kvázi én voltam megtisztelve, de én adtam oda a pipát ennek jeléül, de vele kifizettettem.
1: Ez jó.
0: Fizetett ért.
1: Ez jó. Én nem tudom, hogy ilyenkor, amikor mondjuk készülsz egy ilyen expóra, akkor készülsz valami újdonsággal, ott valami olyannal, amit korábban nem láthatott tőled senki, és hát nyilván ez igaz az összes többi pipakészítőre, tehát ott megmutatjátok, hogy éppen mind dolgoztok, hoztok-e valami újítást ebbe az egészben.
0: Persze, persze, hát igazából itt mindig kell egyet villantani. Nyilván olyan nagyon olyat nem tud az ember villantani, mert azért funkciójában csak ugyanazt csináljuk meg minden évben. De például nem árulok el titkot, hogy idén újból kalabasokat fogok kivinni, egy-kettőt, ami meg én nagyon szeretek bambusszal dolgozni. Bambusz meg a hangagyökér számomra egyek. Nem tudom őket, látod, mutattam is, bambuszos pipákat hoztam ide is, amikkel most dolgozom. Ezekkel akarom most egy kicsit elárasztani az asztalomat, meg mondom kalabassal, de azt olyan anyagokkal, amikkel eddig én nem használtam. Pont a Sanyitól kaptam egy fantasztikus sajtfát.
1: Sajtfa.
0: Úgy hívják, tényleg olyan sárga, mint egy sajt, és pehelykönnyű, tényleg olyan, mintha egy ilyen szivacsot fognék. Az lesz a kalapja majd a pipának.
1: Óriási. Én imádom az ilyen embereket, akik ilyen szenvedéllyel tudnak valamit csinálni, és nem feltétlenül az anyagi haszonszerzés az elsődleges cél, hanem nyilván kellemes időtöltés, és közben meg hasznos is a dolog.
0: Mondanám azt, hogy hobbi, de ez már nem hobbi számomra, mert azért ez már nem, mert nyilvánvalóan benne üzlet is.
1: Értem.
0: De viszont annyira meg nem tartom üzleti tevékenységnek, vagy nem abban a klasszikus értelemben, hogy igazából ha tehetném csak ezzel foglalkozni.
1: Hát ha üzleti lenne, ha minden nap kellene, tehát hogy muszáj lenne készíteni, akkor viszont te nem tudnál úgy benne lenni, mint ahogy most benne vagy a termékeidben.
0: Hogyne. Mondjuk az hosszú távú cél az, nyilvánvaló, hogy a vendéglátást abszolút elengedem, csak a pipákkal fogok foglalkozni itthon, illetve majd már, amikor már tervezünk külföldre költözni. És majd
1: igen, ezt olvastam, hogy ti vettetek egy parasztházat Spanyolországban, és tervezem oda költözni, vagy terveztek oda költözni, de és akkor már csak pipakészítőként?
0: Kizárólag. Kizárólag. Ott már semmi más nem akarok foglalkozni.
1: De most még egy fiatal ember vagy, de azt olvastam, hogy ti ott majd a nyugdíjas éveket képzelitek
0: el. Ez azért is mondom, egy ilyen idézőjeles nyugdíjba vonulás lesz, mert alapvetően azért csinálom a pipákat, és a feleségem is második szakmája az fotográfus, és az állatvédelemben dolgozik másodállásban, vagy inkább csak önkéntes, és kint ugyanezt szeretné csinálni. Idézőjelbe vonulnánk nyugdíjba, de magát ezt a ókuskereket ezt mindenképp el akarom dobni magamról, mert a pipakészítés számomra az nem munka.
1: Hát ja, csak igen, most ez a nagy kérdés, hogy nyilván ti ezt már megrágtátok.
0: Abszolút.
1: Jó párszor, hogy ki lehet-e úgy szállni a vendéglátásból, hogy eltart-e titeket a pipakészítés, ráadásul egy másik országban.
0: Hát azért vannak passzív jövedelmeink, illetve hogy lesznek mellette. A házunkat itthon azért nem akarjuk eladni, kiadjuk, és akkor ebből azért mindenképpen tudjuk fedezni a kinti életünket önmagában is, de azért ez a pipakészítés, meg a dorka is, amit mellette dolgozna, azért ez csak plusz.
1: A műhely az mobilis költöztethető?
0: Abszolút.
1: Vagy amikor mondjuk egy új helyre költözöl, akkor egy új műhely is dukál.
0: Abszolút, nem, ez teljesen mobilis. Annyi probléma van ezzel az egésszel, hogy igazából most el is kell adjuk ezért a házunkat kint Komárezbe, ahol most van a házunk Malagától északra, és egy másikat kell vegyünk, mert oda, ugye ez egy hegy tetején van, és ha oda fölviszünk, valamit az ott marad.
1: Úgyhogy,
0: és ott nincs is nagyon lehetőség erre, hogy ott, úgyhogy inkább pont a műhely miatt különben félig meddig máshova fogunk költözni, és máshova fogom telepíteni. De ez teljesen mobilis, ez nem gépek mozdíthatók, a bútorok mozdíthatóak, én meg pláne.
1: Most már lassan lejár az időnk, de ez érdekel, hogyha te most bemennél egy másik pipakészítő műhelyébe, vagy egy másik pipakészítő menne be a te műhelyedbe, akkor ugyanazokat az eszközöket, szerszámokat találnátok? Te tudnál dolgozni egy másik műhelyben is? Vagy már a szerszám is annyira egyedi, annyira a te kezedhez van tervezve?
0: Nem, abszolút. Tehát, hogyha én most bemennék például a cimborámhoz, Ákoshoz, a Dada Pipes-nak a megálmodójához, én ugyanúgy tudnék ott dolgozni az ő műhelyébe, ő ugyanúgy tudna dolgozni az én műhelyembe. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan másfajta, én egy fajta reszelőt használok, például egy japán reszelőt, tehát amik az én kezem, az hozzám nagyon illenek, meg szeretek velük dolgozni, lehet, hogy azt nem találnám meg az Ákosnál.
1: Értem.
0: De alapvetően ugyanazt a pipát ugyanúgy el tudnám készíteni nála is, meg nem is. És ezt pont az Ákos, hogy szeretnénk is fúziós munkákat csinálni. Ez egy nagyon jó dolog, amikor megérkezünk egymás műhelyébe, és én megtervezem a fejét, ő a szárát, meg a hozzátartozót, és együtt, vagy ő csinálja a finiselést, ez egy oldtádi jó munka.
1: Tehát akkor nincs az, hogy ti egymásnak konkurenciái vagytok, és próbáljátok dugdosni az alapanyagokat, meg a szerszámokat, meg egyáltalán a know-how-t, hanem hogy éppen segítitek egymást.
0: Abszolút, azért most jönnál, azért nagyjából tudjuk, hogy ki honnan szerez be fát. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy az alapanyag beszerzés. Nem annyira szeretjük ezeket kiadni, én is a spanyol beszállítómat, vagy a hangavágomat nem annyira szeretem továbbadni, de már mindannyiunknak megvannak a beszállítói. Tehát itt már nagy titkokat nem tudnánk elárulni. Persze. Szakmailag meg pláne nem. Én örülök, hogyha minél többen vagyunk.
1: Jó, még egyszer magáról az eseményről, az időpont az júni.
0: Június 6-a és 7-e.
1: És a helyszín?
0: És a helyszín a 7. kerület, Nefelejts utca, bármi bár.
1: Én nagyon köszönöm, hogy jöttél, és hogy meséltél ezekről a kiváló termékekről, meg hát erről a fantasztikus. Én már-már azt gondoltam, hogy kihalóban lévő szakmáról, de ezek szerint nem, ez él, ez itt van velünk.
0: Így van, még
1: is.
0: Itt vagyunk mindenképp.
1: Gombolj Attila, kösz, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Köszi.
0: Sziasztok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A légitársaságokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
5: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
4: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demjén Ferenc egyik klasszikusát például. Szól majd pár perc múlva a Szabadság vándorai, de velünk lesz a Bombon, a Prognózis, az Anzivár, most pedig jön.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A bikini zenélt, ez volt a mielőtt végleg elmegyek. Jön a Dolly-ról, a Gina a bestia előtt, pedig itt a Krisztál. Ezer hold, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Napóleon Bulvár és a Szállj velem után jön mindjárt a Lesz volt van című sikerével a Belmondó Rácz Gergő slágere után. Bennünk a világ, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Geszti Péter, Péterfi Borival közösen ez volt a Csak te meg én. A folytatásban pedig, csak hogy legyen még egy Péter ebben a mondatban, Máté Péter énekel. Azért vannak a jó barátok a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt közösen. Ez volt a Lehetsz Király.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Hungária egyik klasszikusa, a Micsoda buli előtt pedig Rúzsa Magdi énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Intim torna illegál. Ez volt az örökké. Jön a United, és az egyik legszebb slágerük, a végső hallomás. Cserháti Zsuzsa és Charlie kettőse után. Száguldás, Porsche, szerelem, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Egy szoknya, egy nadrág című film főcímdala, a Micsoda nő ez a férfi, Oroszlán Szonya és Bebe előadásában. Jön a Csak egy pillanat, Ró és Ádám előtt pedig a korál zenél, Kölykök a hátsó udvarból, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Ákos, ez volt a Fényben néz, a folytatásban pedig egykori jó barátja Kaszás Attila fog énekelni a fény év távolság előtt a Groove House és a Ha újra látom, most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Gáspár Laci, Szekeres Adrián, és a kikötők után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk, egy visszatérő vendégem lesz, Hauman Máté. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Bródi János slágerével búcsúzom, Földvár felé félúton a Retro Rádióban. Visszhall!
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

létsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.